ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig veled.

0: A következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig
1: mozdulat, amitől valaki összefogta magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: baszóki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összetett mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell sensei.
2: Hangolódj nálunk a bulira!

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: Hála neked! Forrás Rádió! Mindig vele!
1: Az ablakon még átszűrődik a fény.

Tudományosan bizonyított tény, a magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió, mindig veled!

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.

A következő sláger garantáltan magyar, és garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. A Light Session mai házigazdája DJ Bóli.

feled, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Több mint 1000 emberkereskedőt állítottak elő egy 59 ország részvételével zajlott művelet során. Rendkívüli közgyűlés lesz ma Esztergomban. Itt Talar Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit. A módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat az ügyintézés és szabályozás során. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Több mint 1000 embert állítottak elő egy 59 ország részvételével végrehajtott szexuális kizsákmányolás, bűnözésre és koldulásra kényszerítés céljából folytatott, különösen kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelemre összpontosított művelet során, tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete az Europol hétfőn. A hágai közlemény szerint a június 8-a és 12-e között előállított 1024 ember közül 334-et emberkereskedelemmel, 690-et pedig egyéb bűncselekmények

0: Évi költségvetésről Esztergom Nyerges Újfalu Bajót Tát lakosainak fogászati ügyeleti biztosításával kapcsolatos együttműködési megállapodása megkötéséről, a nyári diákmunkaprogramról, valamint döntenek a főállású alpolgármester megválasztásáról és tisztelet díjának megállapításáról is. És végül sport. A regnáló Európa-bajnok spanyol válogatott 1-0-ra legyőzte a portugál csapatot hétfőn a labdarúgó világbajnokság dallasi 8-at döntőjében. Cristiano Ronaldo 27. VB mérkőzését játszotta, amelyel a 30 találkozóval listavezető Lionel Messi mögött a második helyen áll az örök rangsorban. A spanyol válogatott a 8 között pénteken közép-európai idő szerint 21 órától az Egyesült Államokat 4-1 arányban legyőző Belgiummal játszik Los Angelesben.
1: Időjárás.
0: Ma a nap első felében zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 25 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Itt vagyunk, és beszélgetünk arról, hogy hogyan hat ránk a meleg. Mert itt egy kutatás méghozzá a Harvard Egyetemről, tehát elég komolyan kikutatták a dolgot, hogy a meleg állítólag jelentősen csökkenti a munkában a sikereket, a teljesítményt, és brutálisan növeli a hiba arányt. Mm. Nézzük már ezt meg, hogy egyetértünk ezzel.
2: Hát, ha nagyon meleg van, amikor ezek a 40 fokok, meg 35 fok van, 30-35 fok, akkor már szerintem ez egyébként reális.
1: De szerinted a meleg miatt van, vagy a szélsőséges érték miatt? Tehát, hogyha rohadt hideg van, az mondjuk jobb a teljesítményre vonatkozólag?
2: Hát, nem hiszem.
1: Tehát akkor a szélsőség, tehát az, hogy a komfortzónánkon kívül vagyunk, az az, ami árt?
2: Hát, talán a hideg annyira nem.
1: De ugye, hogy nem?
2: Szerintem.
1: Én is így vagyok velem. Valamiért
2: de a meleg
1: nem.
2: Az igen, az nagyon. Hát most, hogyha közlekedést nézed, amikor bejönnek már ezek a nagyon melegek, tehát már az autósok sem úgy közlekednek.
1: Na jó, és akkor a klíma miért nem oldja ezt meg? Mert nyilván itt mondhatjuk azt, hogy mi viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, mert ha nem is miattunk, de technika miatt azért be van szerelve klíma, és hogyha nagyon nagy a gáz, akkor mi ezt bekapcsoljuk. Vagy szerintem az autó 90%-ában is már ott van a klíma. Ez miért nem oldja meg?
2: Hát mert valaki nem használja, mert nem bírja.
1: Jó, de akkor a klímás kicsit autósok kiegyensúlyozottabb sofőrök? Tehát ott
2: nem gondolom.
1: Hát ez az. De miért?
2: Nem, mert alapjáraton merül a szervezetet, tehát nem egész

0: nap ülsz a klímában, meg nem egész nap, jó esetben legalábbis, meg nem egész nap vagy az autódban. Meg eleve ez, hogy ugye a dögmelegből bemész a hideg boltba, ami nem tudom mínusz hány fokra van állítva, de azért az is durva, szerintem.
1: Na, de te szoktál például olyat, hogy bemész nyáron a spárba, és akkor ott a hűtőszekrény vagy a hűtőpulthoz így oda simulsz egy kicsit, megfogsz két joghurtot és hónaj alá csapod?
0: Nem kell oda simulni, mert olyan hideg van ezekben a boltokban olyankor, hogy
1: egyáltalán... Vagy otthon oda mész a hűtőszekrényhez, és így magadra csukod az ajtót egy picit, megölelgetsz egy borsót. Ilyenek vannak?
0: Hát olyan volt már, hogy elővettem egy ilyen fagyasztott valamit, és magamra tettem ilyen, tudod, ilyen törölközőbe csavarva, és akkor úgy feküdtem. Mert ugye nekem nincs klímám otthon, nekem csak ez a jó kis ventilátor van, ami kavarja a meleg levegőt, de igen, előfordult.
1: Amúgy éjszaka annak is megvan a romantikája. Macera az egész. A klíma az egyetlen jó megoldás, csak hát az nyilván drága. Uh-huh, hát, hogy az meg felrakni, és akkor vitatkozol a szomszédokkal, engem már jelentettek
0: igen, nekem
1: fel.
0: Is ez jutott, igen, nekem is ez jutott eszembe, hogy én ráadásul nem is tudnám olyan helyre rakni, hogy a szomszéd ne károgjon, szerintem.
1: Biztos, hogy fog, de engem már jelentettek így fel, tehát volt olyan, amikor felraktam a klímát a panel oldalára. Minden más házban volt már, a miénkben nem volt, és akkor én voltam az első, aki megtörtem úgymond a jeget, és már aznap ott volt a postaládámban a szomszédtól, láttam, kidobta be, de a névtelen kis borítékban a fénykép dátummal, hogy az önkormányzatnál is leadta, és látja, hogy mit csinálok. És az volt a vicces, hogy egy évre rá nyilván semmi ügy nem lett belőle, meg ilyesmi, és ugyanez a szomszéd bekopogott, hogy tudok-e jó klímást, mert hogy nem lehet kivírni ezt a nagy meleget.
0: Na, tessék, látod.
1: Tehát az ilyen emberek tényleg, és egy bocsánatkérés, hogy semmi nem hangzott el.
0: Hát én nem tudom egyébként a szomszéd, tehát vannak olyan szomszédok, akik nagyon meg tudják keseríteni az ember életét, és ezt nem értem, hogy...
1: Van idejük.
0: Egy az, hogy van idejük, a másik az, hogy miért cseszegetem a másikat. Tehát, hogy hagyjuk már egymást békén, ez egy köz, tehát, hogy én mindig ezt mondom, ez egy tömbleház, tehát aki tömblakázba lakik, ez egy tömbház. Tehát együtt kell élnünk, tehát ne menjünk már rá a másikra, és akkor keserítsük meg az életét.
1: Hát de elrontod a látképet, hát milyen csúnya mán az a dobozod a könyv.
0: Persze, igen. Jó, hát nekem tavaly is volt megint egy vitám, nekem is az egyik szomszéddal, egy banális történet miatt, azt el is meséltem még annó. Úgyhogy igen, nekem is egyébként, ha oldalra tetetném, tehát nem közvetlen ugye az ablak mellé tennék ezt a valamit, amit ugye ki kell szerelni, hanem ugye oldalra, akkor lenne az, hogy konkrétan nem akadályozna senkit, viszont ott van egy ilyen lépcső feljáró, amit egyébként senki nem használ, maximum oda csöpögne, de hidd el, hogy ennek a szomszédnak az is probléma.
1: Hát persze, mert Jézusom, hát lecsöpög a víz.
0: Hát igen.
1: Hát na, nem áll.
0: Úgyhogy egyelőre én megkímélem magam ettől, és próbálom kibírni a meleget.
1: Van olyan verzió, hogy a csöpögőjét azt visszavezetik a lakásba, és egy vödörbe csöpög bele. Én már majdnem azt csináltam, mert fenyegetett a szomszéd, csak aztán olyan ideges lettem rá, hogy akkor végül kifele ment a csöpögő, de tudod, mi rontja a látképet? Az ő arca, amikor néz ki az ablakon, akkor legyen szíves nem bámészkodni ott, hogy mit csinál a szomszéd. Általában eltitkoljuk, amikor a Roland nincs itt, hogy éppen hol van. Múltkor ugye volt ez a kis ánuszfehérítése, meg volt az is, amikor az urológusnál járt, de ezeket nem mondjuk el, mert diszkrétek vagyunk. Viszont a mai napon egy olyan programot tart, amit én hetek óta úgy promózok, meg mesélek mindenkinek, hogy Roland idős tornát tart Budapesten.
0: Uh-huh, igen.
1: Mindenki megakad itt, és mindenki visszakérdez, de aztán tudják, hogy ebből százalékot kell vonni, tehát hogy az én módszeremmel fogalmazom én ezt meg. De egyébként egy nagyon fura helyzet áll elő a mai napon, vagy állt elő, mert én jöttem ugye ide, Roland megment gyakorlatilag a kertembe. Tehát nem tudom, hogy te tudod-e, de ez a torna, ez ott történik a mi lakásunk előtt, körülbelül 100 méterre tőlünk. Tehát, hogy igen.
0: Sőt, hát akkor eddig is láthattad.
1: De nem, mert ugye én itt vagyok. Tehát, hogy míg Roland nálam van, addig én itt.
0: Mondjuk az igaz.
1: Egy hülye kávéra nem tudom meghívni. Állítólag 3-ig ott lesz, tehát majd sietek haza, hogy még meg tudjam ölelgetni, de...
0: meghívni egy kávéra, ugye?
1: Maga a helyzet nagyon komikus szerintem. Több aspektusból. Nyilván el kell mondani, a Roland itt műsorvezető. Hiába töltötte be a 40-et, most már ugye jobban passzol a szép korúakhoz, de itt főleg műsort vezet, bár azért szerintem ő is mozog. De az időseit, akikkel foglalkozik, azokat én ismerem. Ők ott vannak minden héten. Ők ott edzenek, ott táncolnak, ott melegítenek. Nagyon jó egyébként a társaság, mert az van, hogy hát vannak ilyen 60-80-an, tehát tényleg sokan, tök sok klassz idősek otthona van ott a közelünkben, onnan is, meg jönnek le szépkorúak, és ez egy ilyen táncos mozgás, tehát hogy zenére táncolnak, de nagyon izgi megfigyelni az arányokat. Nagyjából két ember férfi, a többiek nők.
0: Hát igen, ez manapság már mindenhol így van, de látod, ezek szerint az időseknél is.
1: De miért nem élik meg? Vagy azt akart, vagy ja, hogy a fiataloknál is ez van?
0: A fiataloknál is ez van, hogy több a nő, mint a férfi. Na bár most... náluk szerintem inkább az van, hogy a férfiak kevésbé járnak ilyen helyekre, ilyen mozgásos helyekre, táncolós.
1: Cserébe ezek a férfiak ott nyilván ilyen alfák, tehát kaszanovák, tehát hogy
0: hát
1: ott, ott megjelensz 86 évesen remegő lábakkal, akkor olyan vagy, mint fiatalkorában Szandokán. Tehát, hogy nagyjából ezt hozod, és akkor ilyen nagyon cuki, együtt táncol, együtt mozgás, és összejárnak, és társaság van, és közösség, tehát az egésznek a hangulat egyébként szerintem fantasztikus. Na most ebbe érkezett meg, vagy ebbe érkezik meg Roland, és műsort vezet. Ami még izgalmas, hogy én ugye tegnap teleraktam ott a Bikás Parkot, tehát körberaktam a Bikás Parkot ilyen papírokkal, hogy I.S. Roland képe van rajta, ilyen fantom képekkel, hogy vigyázzatok vele, időseket molesztál,
0: és
1: kiraktam alá a telefonszámunkat, majd nézzük a hívásokat, ilyen kis cetlik elletéphető, hogy legyen meg a fogadtatása már a mai nap a Rolandnak, hogy meggondolja itt, hogy a máskor egyedül.
0: Hát igen, remélem ezt elküldöd neki.
1: Persze. Előfordulhat-e olyan, hogy valamelyik házi munka ezek közül, amit így a takarításban előszedsz, jól esik? Tehát jöhet-e olyankor a takarítás, hogy azt mondod, hogy na, ez felüdített?
0: Hát alapjáraton, hogyha tiszta lesz a lakás, utána az engem felüdít.
1: Tehát az eredmény, ez az olyan, mint eredmény. A futás, hogy nem akarsz lemenni futni, de utána már jó.
0: Igen, aha. Na, pontosan.
1: Világos.
0: Igen.
1: Jó, csak azért, mert hogy vannak mindenféle trükkök, meg titkok, meg mit tudom én, de a vége mégis az, hogy térden állva keféled a kacsával a WC-t, és nem tudsz mit csinálni, tehát ki kell sikálni. Tehát, hogy lehet itt akármilyen nagy trükk, hogy ezt tönts bele, azt tönts bele. Nem így a japánok, mert hogy náluk vannak módszerek, és vannak dolgok, amik nagyon-nagyon megsegítik a házi munkát. És négy trükköt írtak le egy cikkben, amit ha követünk, állítólag a szükséges rossz valamivel jobbá válik.
0: És hát, képzeld, nagyon kíváncsi.
1: Na, ugye? És képzeld el, nem arról van szó feltétlen, tehát előre bocsátom, hogy a filozófia szerint nem a takarítás kemény fizikai munkája az, amit megkönnyebbítünk, hanem magát a következő takarítást tesszük már könnyebbé azzal, azzal, hogy nem feltétlen a porra vagy a koszra fókuszálunk, hanem a rengeteg felesleges limlomra és tárgyra. Na nézzük. Hozom a japán kifejezéseket, kicsit pesties a japánom, de hogy megpróbálkozom vele, megküzdünk vele. Az első a danshari.
0: Igen.
1: Ez a tudatos elengedés. Három lépésből áll. Figyelj, van a dan. Menjünk lépésről a lépésre. Ne vásárolj meg mindent automatikusan. Uh-huh. Jön a sa. Válj meg attól, amit nem használsz.
0: Igen.
1: És itt van a ri. Ne ragaszkodj feleslegesen a tárgyakhoz. Danshari.
0: Jó, ez egyébként ez teljesen, igen. Ez jó, ez akár még követhető is.
1: Mit rendeltél most? Mi az, ami éppen felénk tart a futár által, és egyébként nem kellett volna? Tehát mit dánolhattál volna ki?
0: Hát az autóban rendeltem ilyen kis tárolót, amit szerintem...
1: Kis doboz tetszett?
0: Ilyen kis... Hát amiben tudod, itt tudok tenni ilyen kis dolgokat, amiket így könnyebb elérni, nem tudom, rágót, ilyesmiket bele lehet pakolni. És
1: tehát
0: akkor...
1: egy autórendszerező.
0: Az.
1: Jó, tehát itt a dánban te már elbuktál. Ja. Gondolkozom, hogy nekem mi volt, amit legutóbb mit dánoltam meg magamnak.
0: De van olyan is egyébként, amikor megrendeled, használod egy ideig, és utána lesz felesleges, mert nekem például van otthon egy ilyen baromi nagy kulacsom, valami na, két literes, és igazából már szerintem két éve ott van a konyhapult alatt, mert nem használom.
1: De eleinte használtad? Tehát volt
0: eleinte
1: időszak, amikor
0: igen.
1: Kellett?
0: Igen, eleinte használtam, mert úgy voltam vele, hogy na, akkor ebbe beletöltöm majd a két liter vizet, és akkor én azt majd akkor megiszom, mert naponta, mert hogy ugye kellene ennyit meginni. És akkor utána már így egyre nehezebben cibálgattam magammal ugye ezt a két literes nagy flakont, és úgy voltam vele, hogy a fene se emelgeti egész nap, meg cipelgeti, úgyhogy aztán így leszoktam róla, és akkor...
1: És akkor most kéne megcsinálni a sát.
0: Igen, hogy megválok.
1: Várj meg tőle, dobd ki a fenébe, vagy ajándékozzá.
0: De ki vesz meg egy használt kulacsot?
1: Valaki, aki szomjas. Töltsél bele vizet, és vidd az utcán, és így kínáld. Nyomd egy fotó kezébe.
0: Te kéred?
1: Nekem egyébként a dámból, a ne vásárolj meg minden hülyeségedből, a legutóbbi, ami így egyből beugrik, az a kés volt, aminek ugye kézzel el lehet görbíteni a pengéjét. Tehát, hogy hivatalosan valami svájci acélból van, de hogy megtetszett, és baromira nem úgy nézett ki, mint a képen.
0: Hogy az nem olyan volt, igen.
1: Szóval Dan, el kéne dobni. Illetve a ri. Igen, a ri, hogy ne ragaszkodjak hozzá. Ragaszkodjak. Bármennyire ragaszkodsz ez a kulacshoz? Tehát, hogy nem azt leszámítva, nincs olyan, hogy hiányozna?
0: Nem, csak sajnálom kidobni, mert azért meg tök jó. Mármint, hogy valakinek biztos jó lehet, de most én nekem már nem, mert én nem használom.
1: Csak... És akkor ebből lesz az, hogy ilyen felhalmozók leszünk. Nem tudom, láttál ilyen sorozatot, amikor valakinek a lakásában meg se lehet mozdulni, mert mindenhez ragaszkodik.
0: Szörnyű, és most képzeld el, hogy itt is volt egy ilyen eset, az állatvédők tették fel, hogy a néni krónikus gyűjtögető, és ráadásul 10 darab, vagy nem tudom hány darab nyúl, is volt ketrecben a lakásban, még plusz minden mellé.
1: De mi, ott voltak félrerakva, bedátumozva az elhasznált WC-papírgurigák, és köztük
0: hát
1: egy nyúl.
0: Nem, ilyen nagyon szemetes volt az egész lakás.
1: Hát, mindent ez elraknak, műanyagüveget elrakja, mindent, a repon neki a halála, mert akkor 50 forint gyűlik ott még, de nem viszi vissza, mert ragaszkodik az üveghez, jó formájú. Ja, ez az üveggyűjtés régen tök jellemző volt, nem tudom, neked a nagyszüleidnek a szekrény tetején voltak, de külföldön jártam, szereztem üveget, az is.
0: Igen.
1: Nekem egy nagyon jó módszerem van erre a ríre, ami nálam bevált, mert én nekem kényszerítenem kell magam. Én ragaszkodok tárgyakhoz. És rájöttem, hogy nagyon, nagyon gáz. És az lett a módszerem, és akkor most lehet ezért engem megvetni, hogy direkt elrontom a tárgyat,
0: ja,
1: és utána már nem hiányzik. Tehát mit tudom én, volt 26 pohár. Nem kell 26 pohár. De hát az annyira jó, meg emlékszem, amikor a Mekiből azt elhoztuk, és mi a
0: eltöröd, és akkor...
1: nem tudok üvegpohár törés hangot csinálni az asztalon. Igen, bele a kis törölközőbe. Eltöröm, keresek valamit, ami éven én. Nem jó?
0: Hát az
1: nem jó.
0: Ezt is lehet leúzni a vécén. Csak akkor, hogy dugulálj.
1: Nincs, most nincsen olyanom. Nem, fogom, és szétzúzom, és onnantól már nem kell, és kidobom. Uh-huh. Nem egyszer vágtam már meg közben az ujjamat, de működik. Jön a második pont. Ez a zen minimalizmus. A kevesebb több. A lakás nem egy raktárhelyiség. Andi Spice, érted?
0: Igen. Nem, de az raktár. Egész lakásom már lassan egy igen? Spice amúgy.
1: És tudod, mi a durva? Sokan mondják, meg mi is így voltunk vele, mi egy kicsit kisebből jöttünk ide. Most van ilyen 60 négyzetméter körül, belőtte volt 49 vagy 50. Uh-huh. És úgy voltunk vele, hogy jó, akkor nagyobb hely, akkor jobban elférünk, lesz tároló és minden. Ugyanúgy megtöltöd. Feleségemnek szoktam mindig mondani, de én is így vagyok vele, hogy kitöltjük a rendelkezésre álló teret.
0: Ki? Igen, ez az.
1: Nem megoldás a nagyobb ház.
0: Nem.
1: Jó, egyébként itt megint az jön, hogy akkor vissza az egyeshez, tehát akkor dánserizni kell újra.
0: Igen.
1: Jön a kedvenc szavam, figyelj. Oszó G. Ez a nagy újrakezdés. Évvégén tartják a japánoknál. Ilyenkor kitakarítják a nem látható helyeket. De biztos, hogy neked is van ilyen limlomos fiókod.
0: Van.
1: Amiben minden összejött.
0: Van.
1: Amivel csak így besöpröd, betolod, mint Mónikánál a rendetlen szekrény, igen, vagy az ajtó. Na, és ők évvégén tartanak egy ilyen nagy ószódzsit, és akkor ilyenkor kiborítják az egészet, és kidobnak belőle mindent, ami nem kell.
0: Uh-huh. Én szoktam én is ilyet csinálni, csak az a baj, hogy kevesebb az a dolog, amit kidobok belőle, mint amit megtartok. Tehát mindig azért egy kicsi valami eltűnik belőle, de azért a nagy része az még mindig megmarad.
1: És ez is ilyen érzelmi alapon, nem? Meg jó lesz az még valamire.
0: Igen, meg tudod, vannak ilyen régi, ilyen iskolai leveleim, meg akkor vannak ilyen kis, tudod, ezek a kis cettik, amiken üzengettünk, akkor olyan füzetek, amiben rajzoltunk, meg irogattunk.
1: Fény, nekem még megvannak a suliból az érettségis jegyzeteim. Mm. Elraktam, hogy az majd egyszer majd még jó lesz. Már rég más a történelem, tehát már nem jó, amit ott megtanultam szerintem, de ez van.
0: Igen, nekem is voltak ilyenek, azokat már úgy kidobáltam, még az egyetemről vannak meg így jegyzeteim, mert én is úgy vagyok vele, hogy hát esetleg még valamire kell, nem tudom, mire kell egy etikai jegyzet például, de hogy...
1: Nem tudom, ha eddig nem tanultad meg, akkor most már talán elengedheted.
0: Igen.
1: Nyomjad rá a sát meg a rit, az kell. Ja. Ez a tipikus, hogy jó lesz még valamire, és akkor először így elkerül a szülőkhöz, aztán elkerül a nagyszülőkhöz, aztán a telekre, és ami még ott is gáz, az kerül majd ki a lomtalanításba.
0: Igen.
1: Borzasztó. Amúgy a lomtalanítás az pont most van nálunk ott a környékünkön, és minden évben meglep, hogy honnan szereznek újabb 800 darab ilyen gusztustalan fotelt, idén is kiakadtam tényleg rajta, hogy abból az így termeli magát, vagy nem tudom, hogy elviszi valaki lomtalanításból, és jövőre már neki se jó, és akkor így, de hogy honnan
0: igen,
1: vannak ezek a szocialista
0: székek? Nem tudom, de mintha benne maradna a körforgásban, nem?
1: Igen, nagyon, ez a...
0: Itt is ez van.
1: Hogy valaki gyártja ezeket, nem tudom. Itt az utolsó, ez is izgi, fix rendszer kell. Tehát, hogy mindennek, amit van, legyen fix helye. Nem ám az van, hogy ezeket a cetliket, meg én az új késemet, meg te a kulacsodat egyszer ide rakod, egyszer oda, hanem legyen meg a helye, tud, hogy az ott van, és akkor állítólag ezzel már státuszt rendelsz a tárgyhoz, és nem az egyik helyről pakolgatod a másikra, hanem hogyha az a hely másra kell, akkor kikerül a kukába. Uh-huh. Van olyan otthon, aminek fix és szent helye van, és sehol máshol nem lehet, mert idegesít, ha átkerül?
0: Hát olyan nincs. Mondjuk ez a kulacs, ez fix van? Helyen van. Mondom, a csap alatt.
1: Ja, a csap alatt.
0: Csap alatt a szekrényben.
1: Fix hely. Én nagyon szeretnék fix helyjel bizonyos dolgokat otthon, tehát például nagyon vágyom arra, hogy amit én kineveztem távirányító helynek, az mindig ott legyen.
0: Ja, az mi? Aha.
1: Csak az a baj, hogyha családban élsz, akkor hiába van neked egy fix helyed valamire, az a fix hely az nem úgy lesz.
0: Jó, de ez egyébként nálam is így van. Tehát én hiába élek egyedül, nekem akkor is van fix helye a távirányítónak, de sose ott van.
1: De jó, hát nem. Ennyi. Andi, ígérjünk meg annyit egymásnak, hogy holnap úgy jövünk be, hogy egy valamit kidobtunk, és elmondjuk egymásnak, hogy mi az, amit kidobtunk.
0: Jó.
1: Jó, holnap.
0: Jó.
1: Ezzel folytatjuk. Dánsari. Több esőt mondtak mára, úgyhogy nem fogunk ma sem elázni, és ebben a melegben azért szerintem jól eshet. Mértékkel munka után kinyitni egy bizonyos konzervet.
0: A missziszeg?
1: Aha, a missziszeg.
0: Szeg. Igen, hát lehet, de ha a szúnyogok azokat szeretik állítólag, úgyhogy...
1: Micsoda?
0: Igen.
1: Mert mit, magát a sört? Tehát a sörre jön a szúnyog, vagy arra a kissza?
0: Hát ugye, mivel szeretünk kutatásokról beszélni, állítólag ugye kikutatták 465 ember bevonásával egy holland fesztiválon, hogy a sörfogyasztók körül sokkal több volt a szúnyog, mint azok körül, akik nem ittak sört.
1: Egy holland fesztiválon kutattak, dermesztően konkrét ez az adat, tehát 465 embert vontak be.
0: Igen.
1: És akkor az volt a fesztivál, hogy hello, részt vennél egy kutatásban? Kapsz egy sört, gyere! Rád küldünk egy adag szúnyogot, vagy hogy?
0: Igen, szerintem ez nagyjából így zajlott.
1: Hogy igen. Tehát akkor odaívták ezeket az embereket, és nyilván kellett egy kontrollcsoport is, akik nem söröznek. Ezeket gondolom egymás mellé rakták, és akkor az egyiknek adtak sört, a másiknak nem, és rájuk küldtek 5000 szúnyogot?
0: Nem, hát gondolom vártak, hogy most kik azok, akik intenzíven csapkodtak. Tehát, hogy így nem tudom. Vagy lehet, hogy egyébként neked van igazad, és kiengedtek valami kis kaptárból a szúnyogokat.
1: Jöttek a holland szúnyogok, és akkor nézted a söröseket, és áu, ík, ík. A nem sörösök meg nem.
0: Igen.
1: Jó, és mire jutottak, hogy akik söröznek, azoknál
0: igen,
1: több
0: hogy már
1: a
0: egy
1: csípés?
0: Sör is növelheti az esélyét annak, hogy a szúnyog inkább téged fog megtámadni.
1: Hát ez nagyon érdekes. Van ennek valami tudományos vonatkoztatása? Tehát nyilván akkor gondolom a szúnyog azt nézi, hogy mit párologtatsz ki. Tehát akkor valószínűleg valami van a sörben.
0: Igen, igazából az van, hogy ugye azt mondják, hogy a szúnyogok a testszag, a kilélegzett széndioxid és a bőr kémiai összetételére mennek rá. Tehát, hogy valószínűleg a sör okozhat valami olyan kémiai reakciót a szervezetedben, amitől ugye kívánatosabb leszel a szúnyogok.
1: Tehát akkor igazából kipárologsz valamit magadból, amire a szúnyog gyűn.
0: Igen. Hát meg lehet a sok büfögés, tudod.
1: Az is érdekes lehet most, igen, ebben is lehet valami, de az is érdekes lehet, hogy itt az alkohol az, ami számít, vagy inkább ez a sörben lévő ugye élesztős vonal. Lehet, hogy inkább az.
0: Hát figyelj, itt az van, hogy inkább választják a szúnyogok azt, akik ugye több karbonsavat termelnek. Aha. Szóval valószínűleg itt az, hogy a sörben lehet valami.
1: Lehet-e abban valami, hogy ugye, mint tudjuk, a szúnyogok közül, akik csípnek, vagy szúrnak, vagy vért szívnak, azok nőstény szúnyogok. Lehet-e valami abban, hogy a nőstény szúnyogok jobban haragszanak a söröző férfiakra, és ezért őket akarják bosszulni? Nem?
0: De persze.
1: Bosszú álló nőstény szúnyogok.
0: Legalább a szúnyogok hadáljanak bosszút. De akkor meg érted, akkor meg a nőket ne csipkedjék össze, csak a férfiakat.
1: Illuminált emberekre jobban tapadnak a nők, már hogyha szúnyogról van szó.
0: Hát igen. Na, látod, a lány szúnyogok szeretik a sör illatát.
1: Ebben is lehet valami. Na, egy kicsit beavatom a hallgatókat. Tehát bejött a PR-osunk a szobánkba, ahol ugye a Tomival, a grafikussal ültünk. És így elkezdte mondani, hogy képzeljétek el, valamelyik haverom mesélte, hogy az első randin a nő sört rendelt. És Tomi így ül, hogy ennyi volt a sztori? Igen, ennyi volt a sztori. És ez egy érdekes felvetés, hogy egyébként zavarja a férfiakat az, hogyha a nő sörözik. És szerintem egyébként nincsen vele semmi gond. Nyilván lehet kultúrsörözni, meg böfögve, üvöltve sörözni, tehát hogy én egy nőt sörrel úgy képzelek, hogy mondjuk egy pohár sört kikér ott a kis teraszon, és akkor azt ugye elszürcsölgeti, elkortyolgatja. De nekem ezzel semmi bajom nincs. Nem tudom, te kértél valaha randin sört?
0: Szerintem nem. De én nagyon, hát mondjuk első randin biztos, hogy nem kérnék alkoholt.
1: Jó, de hogyha mondjuk alkoholt kérnél, akkor szerinted elárul valami tirpákságot a nőről, hogyha sört kér?
0: Szerintem nem.
1: Ugye, hogy nem?
0: Miért? Hát ez ugyanolyan, hogy mondjuk, mit tudom én, te szereted a nem tudom, a marhahúst, én meg nem szeretem a marhahúst. Tehát ez egy pont ugyanolyan. Most, hogyha az a nő a sört szereti, nem a bort, hát akkor miért ne ihatna sört?
1: Jó, csak vannak ilyen bizonyos dolgok, amiket így a sztereotípiákban úgy rakunk el, hogy ez egy férfi dolog. Egy férfi, tehát a sörözés az elbándi hazaér, bedugja a gatyájába a kezét, kéri a sörét és leül a tévé elé. És ez nem olyan nőies dolog, nem csajos?
0: Igen, a bort társítjuk általában a nőkhöz egyébként, és az inkább ugye nem a férfiakhoz. Hát figyelj, én azt mondom neked, hogy ez teljesen mindegy. Most, hogyha tényleg sört akar inni. Jó, igen, a sör az amúgy meg tényleg, hogyha sokat iszol belőle, akkor főleg büdös. Tehát, hogy így nem pont egy első randira való ital.
1: Igen, tehát a sörös leheletről nem azt mondod, hogy a legvonzóbb.
0: Igen, hát
1: nem. Valahogy úgy berakod a hagyma mögé, nem? Tehát, hogy a hagyma rosszabb, de azért a sör is ott van.
0: Azért
1: hogy...
0: a sör is ott van a top.
1: Legalább egy mentolos valamit szopogass el utána, hogyha már úgy alakul a dolog. Visszatérve a szúnyogokra, az ugye tapasztalat, hogy van, akit valamiért jobban szeretnek, van, amit van, akit kevésbé szeretnek. Te mennyire vagy szúnyog táplálék?
0: Előfordul, hogy megcsípnek, de annyira azért nem vagyok, hál' Istennek, a kedvencük.
1: Tehát, hogyha behozunk ide egy szúnyogot, akkor a legnagyobb eséllyel ugye abban megegyezhetünk, hogy a Rolandot csípik meg először, és akkor igen, utána valószínűbb, hogy rám jön, mint rád, mert én sem vagyok egy nagyon nagy kedvenc.
0: Hát, ha így nézzük, akkor igen, de ha a Kitty is csatlakozna hozzánk, akkor a Kitty lenne szerintem a szegény. Egyszer volt olyan, hogy elmentünk így közösen nyaralni, és hát nagyon-nagyon összecsipkedték, de ezt a tényleg, tehát a lábán, a kezén mindenhol szegénynek volt, és én rajtam is volt, de nem annyi.
1: Tehát akkor érdemes egy ilyen szúnyogmágnes barátnővel vagy baráttal menni valahova, hogy szívja le rólad a dolgokat.
0: Igen.
1: Jó, ezt jó tudni, hogy a Kittyt akkor érdemes. Nem ilyen füstölőt kell vinni, hanem a társaságban legyen egy Kitty, és akkor ő begyűjti a szúnyogokat. Jó.
0: Igen.
1: Tudod a vércsoportodat? Én pont most tudtam meg ugye a műtétemnél, most mondták, én A pozitív vagyok, az kiderült. Nem tudom, hogy vércsoportra elmondható-e, hogy a szúnyog mennyire kedvel és melyiket. Te tudod a tiédet?
0: Szerintem én is A pozitív vagyok, ha RH pozitív. Uh-huh. Legalábbis anyu azt mondta, most akartam én is kiderítetni, de aztán végül is nem lett fölírva nekem az, hogy kiderítsék, hogy mi a vércsoportom, úgyhogy aztán nem lett megnézve. De én úgy emlékszem, hogy ARH pozitív.
1: Most erre rákeresek, hogy elmondható-e, azt tudom, a feleségem vércsoportját azt meg úgy jegyeztem meg, hogy ő az, akinek csak egy valaki adhat, de ő mindenkinek. Olyan, mint a személyiséget. Tehát, ugye van...
0: Nullás valamelyik. Melyik nullás az, amelyik így van?
1: Merjál, legritkább.
0: Mert van ez, van igen ez a ritka, hogy ő bárkinek adhat, de ő neki csak egy.
1: Nekem bárki adhat, azt hiszem. Tehát, hogy én ilyen szempontból biztonságban vagyok talán. Legritkább vércsoport RH0. Igen. Na, de ja, itt van most, hogy a szúnyogok melyiket szeretik, mert egyébként van ilyen, most itt rákerestem, a legvonzóbb a szúnyogok számára a nullás vércsoport, képzeld el. A B vércsoport az a közepesen vonzó, és az A, na itt jövök be én, az legkevésbé vonzó. Aha! És a középmezőnyben van az AB. Akkor a vércsoport is számít, tehát van ilyen szempontból gusztusuk. Meg egyébként szerintem, én azt is megfigyeltem, hogy mintha dohányosokra kevésbé mennének, de nem tudom, lehet, hogy csak a füst
0: miatt.
1: Hát
0: az a füst miatt van,
1: ott is kipárologsz valamit.
0: Hát
1: és
0: igen,
1: az alkoholra megjönnek.
0: Lehet, hogy büdösebb a bőröd.
1: Jó, tehát hogyha van egy alkesz haverod, és viszed magaddal, vagy veled van a Kitty,
0: akkor a szúnyog.
1: Nem annyira csípnek a szúnyogok.
0: A mai nap tanulsága.
1: Ezt tanultuk ma, írjatok ti is tapasztalatokat. Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan! Minden

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Buenos morgen!
1: Vidámság és rock and roll.
2: Hello!
1: Mondotta volt évekkel ezelőtt a Beatrice egy bűnrossz dala, de ennél jobb lesz a mai műsor, szevasztok! És tényleg itt van Ádi.
2: Hát csak igazad lett. Ugye mit mondtál? Azt mondtad, hogy a mai napon jövök, és nem tegnap. És csak igazad lett.
1: Igen. Ugye már én ezt már megelőlegeztem, valahogy bennem az volt már napokkal ezelőtt.
2: Egy rohadt jós vagy. Nostradamus.
1: Rohadt jós, igen. Hogy hívják a Van Damme-ot? Van Damme-ot. Baba Vanga. De ő egy csúnya öregasszony, azt hiszem.
2: És?
1: Mondjuk rosszabb pillanataimban lehet, hogy emlékeztetek rá.
2: Egyébként, hogyha már öregeknél tartunk, de mindegy, ezt elmondhattam volna a szülinaposoknál is, de tegnap egy dolog miatt bántam nagyon, hogy nem vagyok itt, hogy nem tudtam élőben bemondani, hogy 80 éves lett Sylvester Stallone. Tehát, itt hogy van. Nyilván mondtad, de hogy ez nekem hiányzott a tegnapi napomból.
1: Figyelj, azért szeretnék 80 évesen így kinézni, mint a Stallone. Sőt, igazából...
2: Amúgy szerintem mindenki.
1: Szeretnék 50 évesen is úgy kinézni, mint a 80 éves Stallone.
2: Szerintem ezzel sokan vagyunk így. Na, képzeld el, ilyen rokkantba vagyok. Tehát hát nyilván itt hallgatók még nem látják, majd hogyha a videós részekhez érünk, akkor megmutatom, de hogy a jobb kezem az be van gipszelve, és ebben is igazad volt, mégis bealtattak.
1: Hát ugye eleve, tehát hogy mondjuk el a háttérsztorit azért a hallgatók, elmondhatjuk a háttérsztorit?
2: Persze, bármit elmondhatsz.
1: Hogy...
2: Azt ne!
1: Jó. Bocsánat, jó, nem a tripperrel akartam kezdeni, ez csak
2: azt a végére hagyd meg a pörsenéseket, jó?
1: Igen, mindenképpen, de nem akartam ecsetelni, de neked kell. Na mindegy, szóval, hogy ugye az van, hogy eltört korábban a kezed, rosszul forrt össze, és emiatt újra el kellett törni a kezedet.
2: Igen.
1: És amikor ezt így mondtad, hogy egyébként ezt igen, megint elfogják, hát nem, hogy törni, hát elfűrészelni, de hogy nem a hathatásba, én meg ülök itt, drága hallgatók, ülök itt a pultnál, mert pont adás közben mesél is. Mondom, figyelj, rosszul leszek, tehát ezt elképzelni is rossz.
2: Valószínűleg amúgy az ütött át a dolgot, mert tényleg nem akartak altatni, csak bénítani. De hogy valószínűleg az ütött át a dolgot, amikor jeleztem, hogy nekem itt a kezem tetején is kiáll egy csont, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ez történt, és mondták, hogy hát igazából a csuklótöréssel az nem függ össze, viszont a János kórház precíz kezelésével egybeáll a dolog, mert hogy amikor ők kézzel próbálgatták húzogatni, akkor ezt a csontot ott kirántották, és hogy valószínűleg az annak a következménye, senki nem menjen oda sürgősségére. Tehát, hogyha kerülheted, akkor válasz bármi más. Tehát, hogy mondta az ottani, hát nem tudom, orvos volt, de ilyen kézrángató, hogy na majd én a rádióban biztos el fogom mondani, hogy milyen szarul dolgozott. És mondtam, hogy nem, hogyha tényleg ezzel most megkíméli a műtétet, hogy itt rángatja a kezemet érzéstelenítés nélkül. De ha nem, akkor el fogom mondani tényleg, úgyhogy oda senki ne menjen. Na, és akkor képzeld el ez a kiálló csont, így kérdeztem, hogy ezzel is tud-e valamit, és mondta, hogy persze levési. Úgyhogy most két helyen vágott bele, és ezt ott kalapáccsal, meg vésővel. Na, látom Roland arcán, hogy most akkor őt elvesztettük, gyengébb idegzetőket is. Tehát bealtattak, megcsináltak mindent, ébredtem, és volt egy tök jó fej szobatársam, az Alex, és elmesélte, hogy hogyan történt az ébredés pillanata, amikor a műtős srácok átraktak a hordágyról a saját fekhelyemre. És hát én ott már ugye beszélek, de nem igazán vagyok magamnál, és szó szerint leírtam a történetet. Tudod, mit kérdeztem? Először kijelentést tettem, hogy a zongora versenyt akartam megnézni délután, hogy lehet-e? Ez volt az első mondatom.
1: És mit válaszoltak? Tehát lehetett? Megengedték?
2: Ezt még csak így kuncogva, tehát valószínűleg ilyen helyzeteket láttak már. Majd utána szerintem egy régi viccből asszociálva feltettem a kérdést, hogy mikor fogok tudni, vagy mikor tudok majd hegedülni. És akkor így visszakérdeztek, halál rezignáltan állítólag, semmire nem emlékszem, hogy miért tud maga hegedülni? Hát egyébként nem. Tehát ez a beszélgetés zajlott le köztünk. És ezután átraktak az ágyra, és két órával később ébredtem.
1: És akkor megállapították, hogy na jó, van, még egy olyan előszűje.
2: Még egy hülye. Igen. Ami durva, amire nem számítottam, hogy ez fájni fog. Tehát, hogy én tényleg őszintén abban a hitben éltem, hogy ugye be vagyok altatva, a műtét lemegy, vagy egy éves el volt törve, vagy a csuklóm, hogy valami olyasmi lesz. Na hát ezért nem voltam tegnap. Hát ahhoz képest ez tényleg csipszar. Hát, tehát, hogy ez most sokkal durvább volt, most is be vagyok gyógyszerezve, csak mondom.
1: Hát de figyelj, tehát alapvetően elfűrészelik a csontot a kezedbe, érted? Hát persze, az biztos, hogy mocskosul fáj, hát az, mire összefor, meg mire az úgy nagyjából valami használható állapotba kerül, mert mint értsd úgy, hogy ne érezd a folyamatos fájdalmat. De beraktak, biztos, hogy nem tudom, ez egy hét.
2: Beraktak egy ilyen fém szutykot csukló magasságba. Én kérdeztem, és sajnos még nem tudnak olyat, de akartam bele PayPass-t. Ez milyen cool lenne, hogyha már simán meg lehetne csinálni, hát ott van a telefonban is, mindenben a chip. Milyen cool lenne csuklóval fizetni, úgyhogy nincs rajtad óra, de ezt nem csinálták még meg. És hát most várom szépen lassan itt a helyreállást, viszont ami jó hír, és ami sok mindent elmond, az Annó János kórházról, meg most a sportkórház, mindenkinek csak ajánlani tudom, menjetek oda, jó hely, de hogy már hogy a sportkórház, hogy most nem fáj az ujjam mozgatása. Tehát, hogy annó dagadt, fájt, most úgy tűnik, hogy most ez jó.
1: Az jó, na, legalább ez ami jó hír. Figyelj, egyébként menő lenne, de akkor már úgy kérd a PayPass-t vele, hogy akkor töltsenek is rá már valami X összeget.
2: Ja igen, kis biztosítási díjat, hogy valamit.
1: Hát igen, és akkor megvan az, hogy na, akkor egy ideig. De mi, hogy tudnál már villogni, érted? Ez ilyen nagyon csajozós amúgy, hogy mit elhívsz egy csajt, és akkor figyelj, és csak így meglendíted a kezed a terminál előtt, és kifizeted. Akkor azt hiszi, varázsló vagy.
2: Tudom, hogy te nem vagy rajongója a műfajnak, de akkor már biztos úgy csinálnám, mint a Star Wars-ban, tehát ilyen Jedi mozdulatot csinálnék fölötte.
1: Ja, az jó.
2: Egy elmetrükköt.
1: Aha, na, az menő lenne.
2: Na, úgyhogy helyre raktak, Alex, a szobatársam is jól van. Ja, az is hatalmas volt, tehát a képzeletet, hogy milyen rutinnal egyébként az ország egyik legjobb késsebésze csinálta, rávártam ilyen sokáig. És képzeleted, milyen mennyiségű műtétet csinálhat végig. Tehát ketten voltunk Alexa a szobában, neki a lábával volt baj. És bejött az orvosom reggel, úgyhogy előtte nem tudom hány héttel konzultáltunk, oda ment az Alexhoz, hogy na, akkor melyik kész hadd jelöljem. És akkor én ott feküdtem hátul, hogy elnézést, önáll, ha lehet inkább a lábat, és én lennék a kezes.
1: Milyen lett volna, eltörik a lábadat is.
2: Lehetett volna egy láb, egy szabad ilyeneket elmondani? Hát nem tudjuk a vezeték nevét. Egy befordult lábújat helyrehozni nálam, úgyhogy nincs befordulva.
1: Befordítják!
2: Nem, de gyönyörű, tehát ez tényleg tök jó hely volt. Egészen addig, amíg nem jött a tatabányai nővérhölgy, Klárika.
1: De ezt honnan tudod, hogy tatabányai?
2: Reggel beszélgettünk, na. Mindenki alácuki volt, mindenki nagyon rendes volt, Klárika is egyébként, megkente nekem a vajas kenyeret, mert látta, hogy nekem ezzel gondok lesznek, egyből összetegeződtünk, de nem lettem volna annak a helyében, aki a nővér hívott, megnyomta, amíg velem foglalkozott, mert mondta, hogy kinyomkodja ezt, kitekerem a nyakát, miért nyomkodja, amikor itt dolgozom? Tehát ott rend volt. Klárikánál rend volt.
1: Klárika veled foglalkozik. Te voltál vippendég, itt van a rádióst, akkor most neki kellene kenyeret, hanem neki adjon békét.
2: Egyébként ő is cuki volt. Ja, meg kiderült, hogy most már nekik kell teát főzniük, de hogy állítólag nagyon jó teát rakott össze reggel, meg akkor az a koktél, amit a műtét után kaptam éjszaka. Na az! Tehát az koktél volt. Mondta így az éjszakai nővér, hogy ezt műtét után az első este lehet csak beadni. Ne kérdezzem, mi van benne. Kis melegséget fogok érezni, ennyi van meg. És onnantól én repültem.
1: Ja, hogy szálltál, értem.
2: Azt mondtam másnap, hogy olyat én is kérek, az nagyon jó volt. Az nagyon jó volt, mondták, hogy tudják.
1: Lehet, hogy most így csillogó szemű fiatalok figyelik a rádióadást. Ja, hova kell menni ezért?
2: Mikor lehet egy újabb csuklóbütétet bevállalni? De összességében pluszos a kör, meg csütörtökön megyek majd ilyen újrakötözésre. Elvileg egy hónapig van ez rajtam, utána megkapok ilyen babakészfogót, vagy ilyen műanyagbackot, és akkor már leszek.
1: Babakészfogó. Na, tehát így van, Ádi, drága hallgatók, remélhetőleg ti is jól. Utakon most még azt látom, hogy minden rendben, mindjárt csekkoljuk, hogy Zsoltunk Gyulánk itt van velünk természetesen, hogyne, Bujanosz Morgan M1 Pestől a Tatabányáig, közepes forgalom mellett jól autózható, Pest felé is jól halad a forgalom, egyedül az M0-es előttől van torlódás, ami Biatorbágyig visszatorlódik, pont ezt néztem előbb egyébként, igen, az élőtérképen, és hát itt van Gyulánk is, egyes úton, Tata Herceghalom vonalon, nagy forgalom, lassú haladás, mindenki is az egyes úton van, kamionok, bámészkodók, kutyasétáltatók, szóval mindenki, kigyóbűvelők, értette.
2: Igen, a biztonság kedvéért a kutyasétáltatóknak üzenem, hogy most menjetek át az M1-esre. Tehát szerintem ott nagyobb a nyugalom, amennyire reggel láttam.
1: De a leállósával légy szíves, legalább, tehát hogy azért.
2: Igen, ott van egy teljesebb. Na, az kérdés még érdekel, mert megkérdeztem, hogy hogyan kell elfűrészelni egy csontot. Tehát, hogy az hogy történik, hogy ne fűrészeljenek más csak a csontot, vagy ezt nem most fejtsem ki. Ezt a Családbarát magazinban legyen?
1: Hát most ugye gondolkozom, hogy
2: mennyire érdekel ez a hallgatókat.
1: Össze tudod foglalni bruttó 45 másodpercben?
2: Rövidebben is. Tehát van egy ilyen fém lapocska, amit körbe tekernek a csont körül, és akkor onnantól a fúró a fém lapocskának csapódik.
1: Ezt most nem annyira tudtam értelmezni.
2: Kézzel egy ilyen kis lapot, amit így begörbítenek a csont alá, így körbefonják, mint egy ilyen szallag körülötte, ja. És onnantól a csont túloldalán már a fémet ütik.
1: Ja, értem. Tehát tulajdonképpen egy ilyen beépített minikörfűrész.
2: Na, nagyjából ilyen. Ha lesz ilyet reggeli szórakoztató műsorokban, egyébként 19 fok van, ma 30 lesz, meleg lesz.
1: Igen, hát most...
2: Vér.
1: Ez egy kutyázom.
2: Jó reggelt.
1: Vér. Csontfűrészelés. És hasonló.
2: Majd arról is meseletek, hol lógtak ki csövek.
1: Na, ugye jó, hát ezért mindenek van határ.
2: Mondtam volna. Én ezeket bírom, amúgy téged nem érdekel, miután megműtenek, hogy mi, hogy történt?
1: Hát figyelj, eleve nem nagyon szeretem, ha műtenek. Tehát én nem vagyok ennek valahogy így híve. Nem,
2: ja, nekem hobbim. Most de évente kettőt berakok, mert...
1: Jó, hát vagy most jön majd a másik kezed, van még két lábad is, szóval...
2: Na. Tiszta wellness. Na jó, mit akartál? Ja, fogadunk.
1: Fogadunk, bizony. Ma is lehet fogadni. Ja, hát figyelj, mit szólsz tegnap? Kiestek a portugálok.
2: Hallod, itt borult össze minden. Én esküszöm, a múlt héten komolyan gondolkoztam benne, hogy a Simpson családban is megjósolták, hogy a portugálok lesznek döntőben. Tök jól menetelnek, minden szupi, hogy rárakok egy ezrest. Nem raktam rá.
1: Hát jól tetted. Mert hogy ugye tegnap lehetett tippelni a Portugália-Spanyolország mérkőzésre. Még nem futottam át itt a tegnapi tippeket, úgyhogy nem tudom, hogy állunk, de vélhetően azért spanyol győzelemre jöttek tippek. Nem tudom, hogy az 1-0-ra valaki tippelte. Azért az egy olyan eredmény volt, amire szerintem lehetett tippelni.
2: De akkor igazából itt most vagy te, vagy én valamelyikön kiesett volna a belső játékunkból, nem?
1: Így van, igen. És utána volt még egy Egyesült Államok Belgium meccs. Belgium éledezik, nagyon úgy tűnik, hogy 4-1-re simán lemosták az USA-t, úgyhogy hiába lépett közben Trump ott a FIFA-nál, hogy töröljék el azt a botrányt, tehát FIFA-t azért jól jellemzi ez az ügy, hogy eltörölték a kiállítás utáni eltiltást. Na mindegy, 4-1-re nyert Belgium, de hogy a mi szempontunkból izgalmasabb volt ugye a Portugália-Spanyolország meccs, mert hogy arra lehetett tippelni, és ma is tippelhettek, természetesen mindjárt eláruljuk, hogy melyik mérkőzésre. Előbb azonban megmutatjuk a nyereményeket, mert hogy vannak nagyon klassz napi nyereményeink, és van egy fődíjunk is. Na, már is mutatjuk.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
1: Bizony, 4 óra önfeled dárcozás a napi nyeremény, és egy wellness hétvége, ez pedig a fődíj, és hát ma lesz az a mérkőzés, amire lehet tippelni, 6 órától lesz, és hát nyilván 6 óráig is lehet tippelni, amúgy is mindig 6 óráig várjuk a tippeket, Argentína, Egyiptom.
2: Amúgy milyen jó, hogy ilyen normális időben van.
1: Ez igen, ez végre, ez egy jó hír. Ma egyébként a másik meccs a Svájc-Kolumbia is este 10-től lesz, tehát még az is emészthető. De amire várjuk a tippeket, az az Argentína-Egyiptom összecsapás, a rendes játékidő számszerű végeredményét tippeljétek meg. Ha úgy érzitek, hogy döntetlen lesz, akkor írjatok tovább jutót is. De mindenképpen a rendes játékidő számszerű végeredményére lehet tippelni SMS-ben, avagy Viberen, és a saját neveteket is mindenféleképpen írjátok bele az üzenetbe. Ahová várjuk a tippeket, az a szokásos elérhetőségünk, SMS és Viber számunk 0620 978 978
2: 51.
0: Ez az a műsor, amit még a

0: problémák le. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: What's up guys, I'm Alex.
2: I'm Drew.
1: We're the Chainsmokers.
0: Csak

0: 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Jaj!
1: Laci, mi történt?
2: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
1: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
3: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
4: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
5: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
6: Indul a szabadtéri szezon, a Monostori erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Meseautó musical, a Szécsi Pál emlékest, a Valahol Európában musical és a Bella Ciao, olasz dallamok és slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori erőd. A te nyarad, a te erődöd.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Felfüggesztheti a parlament a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását. Éjszakai zajjal járó munkavégzésre kell számítani júliusban a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát a marosvécsi Kemény kastélyban. A mikrofon mögött Hit Taler Andrea, jönnek a részletek. Felfüggesztheti a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének alkalmazását kedden az országgyűlés, amely dönthet az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatról is. A parlament elkezdi az alaptörvény 17. módosításának vitáját. Az országgyűlés honlapján olvasható napi rendszerint az ülés 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, majd határozathozatalok következnek. A Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán, amely vármegyénket is érinti. Szárligeten, Tatabányán és Vértesszőlősön július 8-án 15-től 29-éig, éjszakánként 21 órától reggel 5 óráig, Tatán július 16-án és 17-én, valamint 27-én és 28-án éjszakánként 20 órától reggel 5 óráig, Komár

0: Helikon 100 címmel jubileumi írótalálkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-e és 19-e között a marosvécsi Keménykastélyban az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve. Közölte hétfőn az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt intézet. A főszervezők közleménye szerint a háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az íróközösség 1926-os indulását, és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és művészet képviselői számára. A résztvevők kortárs erdélyi írókkal, irodalom történészekkel, képzőművészekkel találkozhatnak, színházi előadásokon, koncerteken, közösségi programokon és családi eseményeken vehetnek részt. És végül sport. Törőcsik Zsófia első nőként merült 100 méterre a horvátországi Adriatic Debt Trophy elnevezésű versenyen. A világjátékok győztes, többszörös világrekorder és világbajnok Szabad Tüdős Búvár menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint Adriai teljesítményével újabb magyar rekordot állított fel. A 100 méteres merüléssel ugyanis egy elitklub tagjává vált, mivel az Adriatic Debt Trophy történetében korábban csak Petár Klovár, Vitomir Maricic és Alexej Molchanov jutott el ilyen mélységbe. Nőként azonban most először sikerült elérni ezt a határt.
1: Időjárás.
0: Ma a nap első felében zömében napos idő lesz, amit csak néha takarhatnak majd el felhők. Csapadékot Vármegyénkben nem jósolnak, 25 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: Mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám reggelt, szevasztok, 7 óra 5 perc, indítjuk a Buenos Morgan második óráját nem jó hírrel az M1-esről. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy defektes kis teherautó állt meg az átterelt sávon Bicske térségében. A 39-es kilométernél útszűkületre kell számítani, csak lépésben halad a forgalom. Ezt az élő térképen egy gyönyörű és egyre hosszabb piros csík jelzi.
3: Tehát indul a móka. Azt is sajnálom, aki oda beragadt, de amúgy teljesen kezelhetetlen. Tehát néha ilyen 3-4-5 kilométerenként van egy ilyen leálló rész, ahova ki lehet állni. Ott többnyire állnak kamionosok, és többnyire a pihenő idejüket töltik. Én legalábbis ezt tippelem. Ma egy kamionos szembe is volt, amikor is rájöttünk, hogy igazából nem, az egy kamionszállító kamion, amin ugye szembe volt a kamion. De rendkívül ijesztő volt. De hogyha ezen kívül valahol lepukkansz, akkor annyi volt.
2: Hát igen, tehát így, hogy momentán lehet egy sávon haladni, ha ott bármi gebasz van, akkor gebasz van.
3: Volt.
2: Így van. Tehát, hogy erre készüljetek, kerüljetek lehetőleg az egyes főút felé, bár ugye korábban már megkaptuk Gyulától, hogy mindenki is az M1-esen van, szerintem még kutyasétáltatók is, úgyhogy hát ott se lesz majd így egyszerű vélhetően a helyzet. Türelem. Bár szerintem aki így Pest felé közlekedik, hát így kell, hogy éljen. Tehát én nem tudom, hogy receptre kapjátok-e a frontint, vagy valami, de...
3: Nem. Úgy csináljuk, hogy elmegyünk józanul egészen a lezárás elejéig, és ott beverünk egy felest, hogy biztosan és stabilan fogjuk a kormányt. A lezárás végére ki is megy.
2: Ja, értem, akkor ezúton üzenném a rendőröknek, hogy tessék mindenkit szondáztatni.
3: Az lenne még jó.
2: Ott.
3: Az lenne még jó, ott még mindenkit leállítanának menet közben.
2: Az milyen jó. Hát figyelj, rengeteg plusz bevétel, ellenben némi nemű fennakadás.
3: Egyébként nem tudom, nézted a statisztikákat, valahol ez nagyon szomorú. Tehát, hogyha valaki, akkor én az ittas vezetés ellen vagyok 100%-ig. Tehát ez a legfeláborítóbb dolgok egyikének tartom, pláne úgyhogy gázoltak már el részegen. Már hogy nem én voltam részeg, hanem aki elgázolt, és szép sztori volt. Na mindegy, most ebben nem megyek bele, de hogy láttam az idei statokat, és az a helyzet, hogy tovább romlottunk.
2: Amúgy az a döbbenet számomra, én is szoktam ezzel poénkodni, hogy ön dönt, iszik vagy vezet, csak egyszer a hármat ne tegye, de hogy tényleg, amúgy komolyan is lehet venni. Nem, hogy tehát én például úgy vagyok vele, hogy ha egy korty alkoholt is iszom, akkor biztos, hogy nem ülök volán mögé.
3: Én mindig kiszámolom ezt tehát a sörnél a 3 órát például, de nyilván ezt mindenki méreti, ez a múltkor igazolódott, hogy jól is gondoltam, de hogy én ilyeneket szoktam számolgatni, viszont az most, hogy tényleg, nem tudom, 40 ezer emberből kb. Annyit szedtek ki, és 500-ra nőtt a durván ittasoknak a száma, ami 300-ról nőtt meg az előző méréshez képest. Tudom, 500 nem hangzik olyan vészesen, de gondolj bele, 500 olyan, aki annyira részeg, hogy az agyát nem tudja. Tehát ez nem a kicsit ittas.
2: És az a durva. Tehát én azt
3: és
2: nem
3: ott van kín.
2: Igen, és azt nem értem, tudod, hogy... Az, hogy valaki hülye meg önmagát veszélyezteti, nyilván az se jó. De hogy basszus, hát másoknak az életét is kockáztatod, ha te annyira kretén vagy, már bocsánat, de tényleg, hogy részegen, ittasan beülsz a volán mögé, akkor nem csak magadat kockáztatod, hát bárki, aki veled szembe jön, vagy melletted, vagy a környékeden halad, meg egyébként az ott elhaladó gyalogosok, meg bármi. Mert egyébként nekem járt úgy ismerősöm, aki beült a volán mögé ittasan, aztán ki is csapódott az útról, ott halt meg az út mellett. Tehát, hogy nekem ráadásul volt ilyen a személyes környezetemben. De hát hány olyan esetről tudunk, amikor tényleg nem is az itt a sofőr szívja meg, hanem full ártatlan áldozat.
3: Igen, az egész bődület amúgy, és most számolgattam fejben, már ugye a múltkor, amikor ezt a hírt láttam, és valahogy úgy jött ki, hogy minden századik sofőr, és ez csak a szúrópróbaszerű ellenőrzés volt, amikor előre bejelentették, tehát többet szedtek ki a forgalomból, de hogy ott volt, hogy minden századik sofőr vagy kábítószer, vagy alkohol befolyásoltsága alatt áll durván. Hát, hogyha mész a strádán, hát száz sofőr, az hány másodperc kell, az pikpak, jön valaki, és nem tudod, hogy ki az.
2: Igen, és a nagyszámok törvénye alapján. Múltkor én is belefutottam egyébként egy ilyen ellenőrzésbe.
3: Tényleg? Nem még soha?
2: Volt egy ilyen utca, én már 2-3-szor.
3: Megfutad?
2: Meg.
3: Bekaptad?
2: Nem kellett bekapni, csak fújni kellett.
3: De tudom, hogy nem kellett, de bekaptad?
2: Nem, de fújtam, és akkor így mögöttem ült a Nia, és mondta is, jó fej volt, nagyon a rendőr. Mondta is, hogy háj, apa nagyon jól csinálta, és nagyon jó is az eredmény. Mondta nekem, meglepődtem volna, hogyha nem így van, mert mondom, én ehhez abszolút tartom magam, hogyha egy korty alkoholt is iszom, akkor én biztos, hogy nem vezetek.
3: Hát igen, tehát...
2: Max műsor.
3: Ne Stoll Andrishozzuk el ezt a témát, tudod, ne, csak
2: így van.
3: Akkor iszik, ha vezet. Na, de hogy 19 fok van, 30 fok lesz ma a csúcs, felhős az idő, és azt mondják, hogy 0% esélyünk van esőre. Azt azért hozzáteszem, hogy engem tegnap az a délutáni eső ez meglepett. Bevallom, nagyon tetszett, mert szundival töltöttem. De ha valaki nem tud szundizni, akkor azért készüljön, hogy néha egy ilyen pár másodperces csapadék jöhet.
2: Ez előfordulhat. Közben ez jön velem szembe, hogy Arnold Schwarzeneggert Máté Szalkára hívná a Bunyós Pityu.
3: Hát, sokan hívnák sok helyre. Nyilván Bunyós Pityu meghívása kifejezetten izgatja őt, hiszen amúgy is követi munkásságát.
2: Így van, már csak az a kérdés, hogy Schwarzi vajon hová hívná a Bunyós Pityut?
3: Nem tudom, de hogyan fordítanád angolra Bunyós Pityut? Fighter Pityu.
2: Fighter Steve.
3: Fighter Steve. Jó. Oké. Okay.
2: Hello, Arnie. Come to Máté Szalka.
3: Best music. The best music, best fight.
2: The very famous Máté Szalka.
3: Jaj, szerencsétlen Schwarzit is.
2: Mit lehet Máté Szalkán nézni, de tényleg? Most nem megbántva Máté Szalkaiakat.
3: Cuki, de...
2: Biztos, hogy van kocsma, biztos, hogy van kisbút, meg templom.
3: Egyébként szerintem a Schwarzi kifejezetten élvezi, hogy itt Magyarországon nem úgy van, mint náluk Hollywoodban, hogy mindenhova 8 paparazzi, meg autó követik, meg stb. Itt simán biciklizik a haverjával. Ketten mennek, észre se veszi senki. Mindenki tölti a munkás napjait, és Schwarzi, de biztos, nem a Schwarzenegger. Á, nem.
2: Az még hagyján, de lehet, hogy Máté Szalkán többen ismernék fel Bunyós Pityut, mint Arnold Schwarzenegger.
3: De lehet, hogy ez a célja, nem? Tehát, hogy ezt akarja elérni, hogy olyan környezetbe viszi, ahol valószínűleg, de a Terminátort még ott is felismerik, nem?
2: Hát, nem tudom. Hát, ha azt mondaná, hogy mit, I'll be back, akkor lehet. Igen,
3: teljesen jó formában van. Na, a kérdés a következő, hogy tudom, hogy itt készültél a játékkal, én meg készültem a mai napi eseményekkel. Melyikkel kezdjük?
2: Hát gyorsan mondjuk el a mai napi eseményeket. Jó, de ilyen nagyon-nagyon tömörítve az egészet. Apollóniák ünneplik a névnapjukat, meg például az Odilók is.
3: Én még a Willibaldot kiemelném, Willibald bácsi, meg hogyha még valakit lehetne, akkor az Évald lenne, az nekem olyan hollywoodi.
2: Meg a Donádok, Donád Kacsa is ünnepel. Pierre Cardin, a modern divat egyik legismertebb valaki, a 1922-ben született.
3: Ringo Starr ezen a napon született, 1940-ben a Beatles legkevésbé, hát mondjuk a szép tagja, dobolni se nagyon tudott, állítólag mégis ő kellett oda, és akkor 86 éves.
2: Barta Tamás gitáros énekes zeneszerző, 48-ban született.
3: És 70-ben Szabó Győző Jelszai Mari díjas magyar színész, valami Amerika, onnan mindenki ismeri, és nem tudom, látta, de az új hír, hogy ő lesz Shrek. Magyar hangja szerintem nagyon méltó utód, és nagyon alázattal is kezeli.
2: Igen, és ki is jött már egy ajánló, ha még esetleg
3: azt
2: nem hallottátok.
3: Azt én még nem láttam, milyen amúgy?
2: Jó, szerintem kifejezetten jó. Nyilván persze mindenki, vagy hát nagyon sokan visszasírják a gesztesét teljes joggal, de én láttam, nagyon, szerintem a Szabó Győző is nagyon jó magyar hangja lesz.
3: Amúgy azt tudod, hogy ott merült fel először az, hogy megkérték a családot, hogy hadd lehessen AI-jal a gesztesi Karcsinak a hangját visszahozni, és a család elzárkózott ezelőtt. Tehát, hogy egyébként ez egy szép gesztus volt a gyártóktól, én a családot is megértem, de hogy alapvetően ennyire kötődött a hangja a Zöld Szörnyetekhez, Ogrihoz.
2: Igen, és egyébként nagyon alázatosan kezeli ezt a kérdést a Szabó Győző. Ezt tudom, Alberto Aquilani olasz labdarúgó beírtat 3 kérdőjellel, elmondhatjuk.
3: Te igen. Tudod?
2: Én tudom, igen, válogatott futballista volt.
3: Jó, rendben, akkor nézzünk olyan dátumokat, amik a mai naphoz kötődnek. Hát mivel kérted, hogy csináljak egy UFO-s horoszkópot, ezért hoztam egy UFO-s hírt. Ugye a Roswell melletti katonai bázisnál volt az, hogy állítólag láttak egy repülő csészealjat, és ezt le is jelentették hivatalosan, és ebből lett rengeteg UFO-s filmna. A mai napon jelentették be, hogy bár ezt a csészealjat megtalálták, egyelőre ennél többet nem mondhatnak el az ügyről.
2: Vannak világnapok is, én most egy picit próbálok odafigyelni így a táplálkozásra, úgyhogy nehezen fogom tudni tartani őket, mert rengeteg kajás nap van, csokoládé világnap van például.
3: Figyelj, az menni fog, az igazmondás napját tartsd, és akkor a nap végén vald be, hogy mit ettél, és bánd meg.
2: Ja, de nem, egyébként most tényleg odafigyelek, ugye ezt még politikusok annyira nem tartják.
3: De szerintem. Így mész nyaralni? Az milyen? Nincs olyan, hogy akkor legalább csalhatsz, vagy ott is majd számolni fogsz?
2: Na, hát muszáj.
3: Így borzasztó.
2: Tartanom kell a szériát. Epres fagylalt kehely napja is van.
3: A következő se tiéd akkor.
2: Makaróni napja.
3: Oké. Okay.
2: Ezekről mind le kell mondanom.
3: Igen, akkor ma van ilyen az Egyesült Államokban a régi hangulatos kocsmák meglátogatásának napja, tehát Máté Szalkán, Schwarzi az ügyetekbe. De a következő a nagy kedvencem, tegnap mondtam Petrának, feleségemnek is mondta, hogy ez mekkora hülyesség, de mondtam a Hajnalnak is, a kislányomnak is, azt mondta, hogy persze, apa, menjünk, apa lánya séta napja van.
2: Az jó dolog, tényleg.
3: Kérdezte, hova megyünk? Sehova. Sétálunk.
2: Tessék menni apukák a kislányjal, nagylányjal, teljesen mindegy, hogy hány éves sétálni egy út. Az klassz dolog, ahogy klassz dolog a játékunk is, már is mutatjuk, hogy miket nyerhettek akkor, hogyha velünk játszotok és tippeltek a nap mérkőzésére.
0: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled darcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobás. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is!
2: A mai nap mérkőzése az Argentina-Egyiptom összecsapás. Este 6 óráig várjuk a tippeket, mégpedig a rendes játékidő végeredményére. Uh-huh. Hogyha úgy érzitek, hogy döntetlen lesz, akkor egy továbbjutót is írjatok bele az üzenetbe mindenféleképpen, mert hogy első körben azok között sorsolunk, akik a számszerű végeredményt eltalálták. Ha ilyen nincs, akkor viszont azok is játszhatnak, akik csupán a továbbjutót találták el.
3: Szerintem az argentinok fognak nyerni, azért, mert a Don't Cry For Me Argentina az sokkal jobb, mint az egyiptomi nyaralásokon a fosás, meg a fáraó kincse. Tehát, hogyha az emlékeimet, élményeimet összerakom, akkor 2-1.
2: Na, ezt így számszerűen összeraktad. Egyébként azt én is egy sarcos eredménynek érzem. Nyugodtan tippelhettek másra is. SMS és Viber számunk 0620 978 978. Forrás.

0: Buenos Morgen! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: 7 perccel fél 8 előtt, de még mielőtt rákanyarodnánk a mai ufós horoszkópra, mert ufós horoszkóp lesz, előtte Ádi megosztja veletek a gondolatait Nagy Bogival kapcsolatban, már azt, ami a publikus része.
2: Igen, ez nagyon fontos számomra, mert már régóta figyelgetem ezt a lányt. Te hívtad rá fel a figyelmemet, mikor lovon vonaglott. És
1: ezt szemben is mondani, csak úgy mondom neked. Tehát,
2: hogy kell mondani szemben?
1: Lovon pózolt.
2: Tud lóval pózolni.
1: Igen, megmutatta
2: a lovat.
1: A lovat. Mr. Lova.
2: Na, és nagyon szerette azt a lovat abban a videóban.
1: De... Na nem úgy. Jó? Tehát aztán nem a Csicsolináról beszélgetünk.
2: Volt később kígyós pózolós videója is.
1: Igen.
2: Aztán elkezdtem megfigyelni, hogy mindenkivel mindenfelé megy. Azt hiszem, itt volt a VZV-n is a Báj Alexékkel. Tehát, hogy mindenkihez itt csatlakozik, a BSV-nél is ott van. Tehát, hogy mindenhol felbukkangat egy-egy dalra.
1: Sokat fítel, ezt így lehet mondani.
2: Igen. Na, és...
1: Te is fitelnél Nagy Bogival?
2: Ne, most várjál, most az észrevételemet szeretném mondani. Mert amúgy cuki meg minden, csak na. Nálam ott elásta magát, hogy ott hagyta a férjét. De hogy ez másik történet.
1: Én erről hallottam pletykákat, majd elmesélem adáson kívül, akkor nem a Nagy Bogit fogod elítélni,
2: nem,
1: szerintem.
2: Én mást akarok mondani a Nagy Bogiról. Hogy láttam a koncertjeit, amikor kiáll és előad a közönségnek. És többnyire ezek olyan felvételek, hogy hátulról van kamerázva, és őt látott hátulról, meg a közönséget. És tök érdekes észrevételem van, hogy nagyon pörög, nagyon ugrál, nagyon nyomja a sót, tehát hogy igazából a színpadi jelenlét abszolút százas, a hangja is rendben van, minden oké. De hogy a közönség csak áll. És hogy egyrészt azon gondolkoztam, hogy tök nehéz lehet ezt a Nagy Boginak így lenyomni, hogy a közönség egy helyben áll, de most már a harmadik vagy negyedik ugyanilyen felvételt látom, és megnézek utána más zenekarokat, ott azért van valami aktivitás. És hogy ez mitől függ, hogy még nem ismerik annyira a dalát, vagy hogy az ő zenéje ilyen, de hogy tök érdekes az a kontraszt, hogy ő nagyon pörög, nagyon adja a sót, a közönség áll és néz. Más előadóknál meg a közönség így éli a zenét. Tehát, hogy így lehet, hogy ez változni fog, lehet, hogy ez nem baj, de hogy nekem ilyen nagyon erősen kontrasztos.
1: Azért most gondolj bele, és ezt most mondom a drága hallgatóknak is, hogy mutatják egy videóban a Nagy Bogit hátulról, és te a közönséget nézed. Szóval ez nem biztos, hogy a Bogit vagy a közönséget minősíti, hanem inkább téged.
2: Köszönöm szépen, ennyi volt a véleményem, hozzátettem, kíváncsi voltam, elmondtam. Ennyi.
1: Köszönjük, na jöjjön az ufós horoszkóp. Kedves Kos, ma úgy érzed, mintha egy másik bolygóról érkeztél volna, és lehet, hogy a többiek is ezt gondolják, egy váratlan ötleted földön túli sikert hozhat.
2: Bika, ha ma furcsa zúgást hallasz az égből, ne ijedj meg, inkább figyelj a pénzügyeidre, mert egy jó lehetőség landolhat előtted.
1: Kommunikációdban ma még egy idegen civilizáció is megértene, kedves ikrek jegyű. Hát, téged, Ádi, csak ők. Egy vicces beszélgetés teljesen feldobhatja a napodat.
2: Rák, a megérzéseid olyan erősek lesznek, mintha egy UFO rádióadást fognál be. Hallgass a belső hangodra. Nem túl erősek a jelek, na mindegy.
1: Kedves oroszlán, ma úgy ragyogsz, mint egy leszálló űrhajó reflektora. Könnyen te lehetsz a társaság középpontja.
2: Szűz, mindent rendszereznél, még egy földön kívüli küldöttség érkezését is. Ne aggódj, nem kell minden részletet irányítanod.
1: Ma könnyen békét köthetnél két civakodó fél között, kedves mérleg, vagy akár két galaxis között is. Használd a diplomáciai érzékedet.
2: Skorpió, valaki titkol előled valamit, de ne kezd nyomozásba. Nem minden rejtély mögött áll repülő csészehaj.
1: Kalandozó kedved az egekbe szökik, kedves nyilas jegyű. Ha nem is az űrbe utazol, egy spontán program garantáltan feldob.
2: Bak, ma még a Mars lakók is elismerik a kitartásodat. A kemény munkád hamarosan meghozza jutalmát.
1: Vagy a marsalkók, de ők meg halott pénzalokat érnek. Hát igen, ő meg ugye eltűnt. Annyira különleges ötleteid lesznek, kedves vízöntő, hogy mások biztosan azt hiszik, egy fejlett civilizáció súg neked, ne fogd vissza magad.
2: Halak, gazdag fantáziád ma szinte filmszerű jeleneteket alkot, csak figyelj arra, hogy a valóságban is két lábbal állj a földön, legalább estig.
1: Így van, és mi pedig segítünk meg fiatalodni az óra második felében, ugyanis beszélünk majd a világ hetedik leglassabban öregedő férfiáról, aki konkrétan magyar és pécsi, és megpróbáljuk azt is megfejteni, hogy vajon hogyan tud fiatalítani minket a herejegelés. Igen, jól hallottátok!

0: labdarajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
4: 188.
3: Hogy micsoda?
4: 188.
3: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
4: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
3: Kik ők?
4: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
3: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: 8 perccel járunk, 7:30 után ez volt a Shine, és hát aki itt ragyog, az nem más, mint Andi.
1: Jaj, de szép volt. Szia, Andi.
2: Itt vagyok, ragyogok.
0: Éreztem, gyerekek, ez nagyon jó lesz. Tehát ez most zsigerből jött, és éreztem, hogy fú, a nap, az életed bókja.
1: Jó, hát azért nem mindegy, hogy azután jön-e az Andi, hogy a mélység visszahúz, vagy a Shine után. Tehát, hogy azért tegyük már hozzá, hogy a daltól is függ egy kicsit.
0: Várjál, most így...
1: Mik jöhetnének még Andi előtt?
0: Hát figyelj, majd lesz a 100-szor, ezt is át tudnám kötni, de az csúnya lenne. Nem tudom. Hát a Tideni, a Triple X.
1: Tudod, anno...
2: Hát az már rég volt.
0: Ja, én a filmes kategóriára gondoltam.
2: Ja, filmesre? Hát én nem arra.
1: Anno a heti hetes.
0: Elég baj az.
1: Heti hetesben volt annó mindig az, hogy a Jáksó mindig mondott valami gusztustalan viccet, és akkor utána rögtön, hogy Bajor Imre! És akkor mindig az volt a jelző, hogy fertőző, redvás, pörsen, és Bajor Imre! És akkor ezek így össze voltak kötve, tehát hogyha dalra kell konfolni az Andit, akkor itt mindig el lehet menni ebbe az irányba, hogyha akarod.
0: Jó, figyelj, nekem ez szimpatikus kezdeményezés.
2: Csak ne a kelésekhez hasonlítgass.
0: Ja nem, azért mondom, hogy itt a Triple X lesz akkor
1: az
0: inkább.
1: Az a következő Luc.
0: Ja, az persze. Na gyerekek, longevity, így most, longevity, így
1: ez az új, ez az új trend?
0: Ez az új trend. Egy pécsi férfi, a világ hetedik leglassabban öregedő férfia, Hellstab Martin, így nevezik, elmondhatjuk, mert hogy ő maga nyilatkozott.
1: Tök szimpi amúgy a srác.
0: Igen, 31 éves, viszont a szervezete az 13 évesnek felel meg. Erre nyilván most Andi lecsaphatná, hogy rengeteg 31 éves férfi van, akinek az agya az 13 évesnek felel meg, ugye?
2: Igen, jól gondolod ezt.
0: Igen, de neki a teste.
1: Mert de hogy... rengeteg 31 éves nő van, akinek meg az agya nincs.
2: Van olyan is.
0: Stúdiumtér 1, ide lehet jönni meglincselni a kollégát. Aki
2: törjétek el a másik kezét.
0: Én kérek elnézést.
1: De aki ezt magára vette, az jöhet.
0: Aj, gyerekek, igen. Na szóval, hogy én tényleg én kérek elnézést. Bunkó vagy, Baxi. Szóval a tanárként dolgozó 31 éves férfi egyébként egy betegség miatt kezdte el ezt az úgynevezett longeviti életmódot, mert ugye elkezdtek roncsolódni az ízületei, és emiatt csak bottal tudott sétálni, viszont már olyan egészséges lett, hogy a gyógyszerét is elhagyja. Olykor mondom, hogy miket tett ezért.
1: Amúgy csak egy mondat, hogy ez nagyon durva. Tehát, hogy ez nagyon durva emberi teljesítmény, hogy innen ekkorát tud fordítani. Uh-huh. És ez tök sokat elárul az akaraterőről is, meg az emberi szervezetről és a túlélő képességünkről.
0: Így van. Csak 8 órás időablakban táplálkozik. Uh-huh. Tehát, hogy mit tudom, reggel 8-tól délután 4-ig, vagy 10-től este 6-ig.
1: Ez élhető.
0: Napi 30 percet fut, és 30 percet erősít.
1: Belefér.
0: Az szerintem egyébként egy teljesen klassz dolog. Figyel a mély alvásra. 4 órával az elalvás előtt már semmit nem eszik. Szemmaszkban alszik, teljes csendben. Tehát gyanítom, hogy az inkább akkor az este 6-ig, vagy 5-ig, vagy 4-ig eszik csak. Így jön ki nekem a matek. És hát 30 percet izzad naponta, herelyegeléssel. Érjeztem.
1: Nem.
2: És ez a fékolvás.
1: Az csak egy módja. Na jó, ha akarod, belemehetünk ebbe egyébként.
0: Hát,
1: de én úgy tudom, szaunázik is.
0: Na jó, de egy jó kis szauna herejegelés kombó. Szaunázni te is szeretsz.
1: Persze.
0: Hogy állsz a herejegeléssel, Ádi?
1: Egyelőre nem tudom elképzelni, hogy mi a folyamat. Tehát olyan már volt, hogy dobtak a gatyámba jégkockát. Az már volt.
2: Hát szerintem ráülsz a jégre, nem?
0: Hát az a herejegelés demo verzió.
1: Na jó, de
2: másképpen nem.
1: Hogy csak ráülsz. Simán ráülsz, az nem jó, mert ugye bele is kell süllyedni, tehát valahogyan jégbe kell ülnöd, hogy tényleg az egészet lefedje.
0: Hát, vagy ha más nem, akkor egy ilyen Mirelit borsót kikapsz otthon a frigiderből, aztán megy a láb közé.
1: De mesztelenül képzeled a folyamatot, vagy nadrágba dugott Mirelit borsóval?
0: Én bárhogy el tudom képzelni, másképp, hogy akarom. Elsőként én úgy képzelném, hogy ilyen nadrágba dugott.
1: Kiöntöd a zacskóból a borsót, hogy a zacskót jobban körülvegye, és utána elkészíted-e még főzeléknek.
2: Jó, Istenem.
0: Te milyen vagy? Nem, hát nyilván, tehát valamilyen Mirelit cuccot így bedugsz így a gatyába.
1: De ez miben segít? Mert azt értem, hogy a szauna után a lehűtés az jó. De hogy a mérizadsz attól, hogyha hűtöd magad?
0: Nem tudom, de az AI-t megkérdezhetnék,
2: hát mondjuk
0: hogy
2: a herejegeléstől lehet, hogy jobban izzadsz.
0: Milyen következményei lehetnek a herejegelésnek? Kérdezd már meg a mesterséges intelligenciát.
1: De várj, most megint az én kontomra csinálod, te tudod, miket fog ez után adni? Na mindegy.
0: Hát, kapsz egy érdekes hirdetéseket. Egyébként meg az is lehet egy jó következmény, hogyha gatyába dugod, aki jobban kidudorodik. Szóval, hogy úgy lehet, hogy a csajok
1: jó,
0: számára
1: de
0: úgy vonzóbb lesz.
1: Nyers szavámon, annyit vesz
2: igen,
1: az a réven.
2: Igen, és hogyha tökön rúgnak, akkor legalább nem fáj.
1: Más meg összemegy tőlem. Na nézzük, káros és kellemetlen problémák, fagyási sérülés, fájdalom és zsibbadás, keringés romlása, merevség egy egészen más értelemben, és átmeneti spermakép romlás. Tehát azt mondják, hogy nem jó, hogy ez főleg káros következmények, mikor indokolt, lágyéksérülés, műtétet követően duzzanat, fájdalom, de inkább ne, és egyszerre maximum 10-15 percig alkalmaz. Szóval a ChatGPT szerint túl hosszú vagy intenzív használata ennek nem ajánlott.
0: Csak ilyen kis rövid, ilyen herejegelésecske.
1: Jó, de hogyha tényleg ez az izzadás kell, akkor ennyirevel meg is csíphetnéd magadot, és akkor is izzadsz.
2: De attól, hogy izzadsz, én nem értem ez nem ezt.
1: Tehát, szerintem ez a herejegelés, ez ilyen szauna utáni valami lehet, tehát ilyen hirtelen lehűtésnek egy alternatív
2: módja. Hát de
1: módja.
2: Azt szerintem nem biztos, hogy az se olyan jó, nem?
0: Én se érezném. Nem tehát, hogy, de meg egyébként...
2: Hát, nem mondd már nekem, hogy ettől változott meg az, hogy ő neki...
1: Nem szerintem...
0: Hát mondjuk a hideg vízben is kicsi, szóval ha belegondolsz, ha a 13 éves énjét akarja elérni, akkor lehet, hogy ez így próbálja.
1: Szerintem szivatja a népet. Tehát egészen egyszerűen igen. Belerakott egy-két olyan dolgot, tudod, amit a popstároknak sem teljesítenek a Riderből. Tehát beleírod, hogy kérsz konditermet, de senki nem csinálja meg, csak a magyarok. Tehát, hogy ez is olyan, hogy erre nincsen szükség, de ha valaki most át akarja venni az életmódot, akkor őt megszivatja ezzel. Amúgy én nyomoztam, hogy ez hogyan működik ez a verseny. Nagyon izgalmas, képzétek el, hogy...
0: Mi ez egy verseny?
1: Persze, ez a hetedik ő ebben, ez egy világverseny, és nem tudtad?
0: Ja, hogy ez a longevity.
1: Igen.
0: És akkor ennek az egyik versenyszáma a herejegelés?
1: Nem.
0: Herejegelés 200 méteren.
1: Úgy fiatalítod magadat, ahogyan akarod, tehát ez teljes mértékben rajtad múlik. Van egy ilyen világhírű csávó, akinek azonos a neve a híres rockzenésszel, és ő az, aki nagyon-nagyon sok pénzt költ, mert gazdag, Brian Johnsonnak hívják őt is, és ön sok pénzét arra költi, hogy fiatalítja magát, és mindenféle módszereket talál ki. Tehát ő az, aki például bizonyította, és először bizonyította, hogy a szaunázás az a mikroműanyagok kiürülése szempontjából praktikus. Ezt is a közben derítette ki, amiközben vizsgált, hogy hogyan tudja magát fiatalabban tartani. Na mindegy, ez a Brian Johnson, ez folyamatosan odafigyel mindenfélékre, hogy fiatalon tartsa magát, és hirdetett egy ilyen kupát. És akik ezzel nem indulnak versenyzőnek, őket tudják pontosan mérni. Tehát ez nem egy ilyen légből kapott dolog, hogy ő 0,62% évet öregszik egy év alatt. Ez tény, az ő vérképét nézik meg, és összehasonlítják a vérképét az életkorával. Tudod, mikor engem is megvizsgáltak most nem annyira régen, 38 évesen megállapították, hogy minden adatom alapján én 40 éves vagyok, na nála ez a szám, ez visszafele mutat, tehát hogy nála ez pont fordítva van.
2: Az és tényleg megállapították?
1: Tényleg megállapították. Tehát, hogy az én szervezetem olyan, mint egy 40 éves szervezete. Jó. Nyilván benne van a stressz, benne vannak a genetikai adottságok, benne vannak a biológiai dolgok, adott esetben túlsúly, koleszterin, vérnyomás, minden, és még én 2 évvel öregebb vagyok annál, amennyi vagyok, mennyivel?
0: 18 évvel
1: fiatalabb annál, mint ami. És ezt így pontosan bemérik, és ezen a bajnokságon ő a hetedik. Tehát, hogy itt sokan vannak, akik a saját módszereikkel próbálják a vérképüket jobbá varázsolni.
0: És nem mondták, hogy Rédlúr, esetleg egy kis herejegelésen próbálkozzon. Pár évet lehet, hogy sikerülne.
2: Lehet, hogy ezt a 2 évet lecsalhatod vele.
1: De mennyire jó lenne ezzel egyébként nyerni néhány évet.
0: És akkor úgy, hát az elég. Várjatok, itt közé.
1: Ha már valamivel hihetek, az a vasalás, de ez más téma.
0: Itt van velünk Péter, sziasztok, jó reggelt, egy kis közlekedési infót, ha elején a felüljáron lerobbant kamion, egy sáv járható, lehet, hogy csak lehúzódott és herét jegel, ki tudja. Nem tudom, mennyire lehet kamu a herejegelés, de akár szaunázás, vagy akár csak kánikulában, munkanap közben, akár farmer nadrágban is tudnám élni, hogyha lenne valami hűtés. Azt írja, igazából csak nem engedi szaunázás közben, hogy túlmelegedjen az ékszer. Jaj, de szép megfogalmazás volt az ékszer.
1: Ebben lehet valami.
0: Most, a kis jogar.
1: Most lehet, hogy mondtál valamit. Hát lehet, hogy a szaunázás közben. Tehát, hogy amikor beülsz a szaunába, hát akkor most... arra ülsz bent, és akkor azt a részt nem hagyod úgy felmelegedni, mint a többit. Ebben van logika.
2: És a szaunában meddig marad meg a jég?
1: Hát Hát az megmarad. Te nem voltál még ilyen felöntésen?
2: Vagy nem.
1: Olyan, mint a beöntés, csak fel?
2: Beöntésen sem voltam.
0: Melyikre vágytál hamarabb?
2: Egyikres.
1: Egyik jobb, mint a másik. Csak az egyikből van illóolajas.
2: Hát inkább a felöntés akkor, mint a beöntés.
0: Lehet, hogy beöntésből is van illóolajas.
1: De várjál, nyomoztam még. Tehát ez a csávó, ráadásul azt hiszem, hogy ilyen tanárként vagy...
0: Tanárként dolgozik.
1: És nyomoztam egy kicsit, és ilyen relatív kevés pénzből valósítja mindezt meg. Olyan szinten, hogy képzeljétek el, a futást például, és a testedzést a Margit-szigeten végzi, tehát oda kifut, ott megy egy szigetkört, és utána a kinti szabadtéri konditeremben edz, mert hogy erre nem költ, ezen is spórol, és mindenkinek üzeni, hogy aki azt mondja, hogy ez csak sok pénzből lehet elérni, az hülye, mert hogy nem így mondja ezt az én szavam most, de hogy ezt kevés pénzből is meg lehet csinálni, és úgy szokta megoldani magának az egészséges táplálkozást, meg a sauna bérletet, hogy gyakran összeszed hazafelé ilyen repontos palackokat, és azokat visszavált, és abból fizeti például a sauna bérletet.
0: Jó, meg az egyébként jó, mert aztán lehet nyomni jéggel.
1: Na, tehát, hogy te nagyon leragadtál ezen a ponton, de valahol egyébként...
2: Hazamegy és kipróbálja.
1: Valahol egyébként nagyon elgondolkoztató, és én egy dologról akartam ezen hír kapcsán beszélgetni veletek, és ezt még hadd dobjam be, erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit választanátok, és akkor jön egy dilemma.
0: Csak nagyon gyorsan. Mert aztán mindjárt az óra vége.
1: De úgy éljük meg az óra végét, mint hogyha 0-62-es szorzó lenne, mert most már herélyegelünk. Szóval, inkább élnétek 100 évig, de mindent ilyen szigorú szabályok szerint követve, minden nap odafigyelve az elalvásra, az evésre, stb. Vagy legyen 80 év, vagy tegyük azt 70, viszont úgy élnétek, ahogyan akartok, azt csináltok, amit akartok. Mert hogyha engem kérdeztek, én inkább választanám a másodikat.
0: Én is.
2: Na? Hát, én szerintem inkább a 100 évig élnék.
1: Tehát inkább sokáig szenvedj, mint...
2: Nem szenvedek, hát lehet ezt jól is csinálni. Nem kell feltétlenül szenvedni.
1: Andi, minden nap jegelned kéne a herédet.
2: De nekem nincs heré, én nem tudok ebbe
0: akkor
2: gondolkodni.
0: Akkor tudod mit, szerintem jegeld másoknak a heréit.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitálak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon!

0: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A magyar rendőrség 15 emberkereskedőt fogott el egy nemzetközi akcióban. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz a Dobogókői úton Esztergomban. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő Tilli Norwood. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit itt Taler Andreától hallják. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a polisz.hu oldalon hétfőn. A műveletsorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A magyar rendőrség közlése szerint az akcióban 5103 embert, 1847 járművet, 673 helyszínt és 4565 okmányt ellenőriztek. A 15 magyar gyanúsított közül 12 ellen szexuális cél

0: A Mocsai Pajta Színház előadását láthatják július 8-án, oda az igazság, avagy az igazmondó juhász meséje egy kicsit másképp címmel Komáromban. A Jókai Mór Városi Könyvtár udvarán 18 órakor kezdődik a program. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő Tilly Norwood, a virtuális entitása a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg hétfőn a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett MI szakértőkkel dolgoznak együtt. A történet a Tillyverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd, főhőse Tilly egy mesterséges intelligencia által létrehozott teremtmény, akinek nincs se teste, se valódi tapasztalatai, de hozzáfér másokéhoz. Egy rosszindulatú bot hatására saját vágyai és ambíciói támadnak, egyre emberibbé válik, és közben szégyelni kezdi, hogy lénye az emberiség tapasztalataira épül, olvasható a film szinopszisában.
1: Időjárás.
0: A nap első felében az előrejelzések szerint zömében napos idő lesz, többször megjelenhetnek majd a felhők, de csapadékra nem kell számítani. 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
1: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és ami

0: kell szövője is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos Morgen!
2: Már is indítjuk a Buenos Morgan harmadik óráját. Szevasztok! 8

0: után járunk. Hát nem tudom, hogy aki szabadságon van, az talán már ébren, aki dolgozik, az már biztos, hogy ébren. Vagy hát én nem tudom, ha lehet közben aludni, akkor az egy nagyon jó munkahely.
1: Hát igen, én mindig irigyeltem azokat a munkahelyeket, de egyébként van ilyen, például a portás az ilyen.
0: Köszönöm azt, mert például a parlament.
1: Az is olyan. Ott szűntek meg az alvások, amikor beengedték a Facebookot meg a mobilozást. Ja. De hogyha ezt most megint kitiltják, akkor szerintem visszaállnak szundi módba.
0: Ki tudja, igen. De a portások, igen, ez valóban ilyen, mert ott ugye nagyon sokszor nyomnak ilyen 24 órás szolgálatokat, és akkor éjszaka ott azért jókat lehet csicsikálni. Figyelj, én azért különösen azokat a portásokat irigylem, akik mondjuk ilyen, nem tudom én, elhagyatott ilyen ipari területeknél, bár ott azért éjszaka ott lehet, hogy ilyen kicsit ijesztő dolgok is vannak. Na mindegy, de ahova alapvetően a kutya se jár, és csak ott kell lenni, hát ott nyilván éjszaka simán tudsz aludni.
1: Igen, meg annó apa mindig azt mondta, hogy gátőr szeretne lenni. Nem tudom, hogy létezik ez a munkakör, de amikor stresszes volt a média munkája, akkor mindig azt mondta, hogy ő gátőr szeretne lenni, szerintem ott is lehet aludni.
0: Vélhetően igen. Nekem volt egy kollégám, aki pedig azt mondta, hogy ugye média, hogy mennyire stresszes, hogy ő összerakja magának a házat, hogy az legyen meg, és akkor utána ő elmegy éjszakai portásnak egy lány kollégiumba.
1: Jó, mindenki ezt mondja, aztán soha senki nem meri meglépni. De egyébként szerintem még alvós munka a tűzoltó, tudod, ez ilyen 24 órás ügyelet, tehát hogy ott legálisan lehet benne aludni, hogyha úgy van, és nincsen éppen riasztás.
0: Na csak ott aztán nagyon gyorsan kell kelni, és nagyon gyorsan kell rohanni. Nem tudod, tényleg megengedett azt, hogy aludjanak?
1: Hát szerintem, hogyha ilyen 24, meg 48 órás ügyelet van, akkor én azt gondolom, hogy igen, hogy éppen nincs riasztás. De a másik, ami eszembe jut, az, hogy szerintem egy jó óvónő is tud aludni.
0: Ja, amikor a gyerekek alszanak?
1: Aha, tehát van az, aki nem tudja elaltatni a gyerekeket, meg ilyesmi, de most drága óvónők, hát nézzünk magunkba, hát hogyha ott mindenki alszik, hát szusszant az már fél órát.
0: Nem olyankor intézik az ilyen papírmunkát, meg ilyeneket? Szerintem igen.
1: Én biztos, hogy aludnék. Azt megtanultam a gyereknevelésről is, hogy amikor hajnal alszik, nekünk is aludnunk kell.
0: Hát na jó, csak egy gyereknél ez azért könnyebb, mint 30-nál.
1: Annyival inkább igaz.
0: De lehet, hogy te aludnál az óvónénivel? Tehát, hogy ismertél olyan óvónénit, akivel aludtál volna?
1: Egyébként, hál' Isten, óvónéniből még több van, mint óvóbácsiból, úgyhogy bevállalható.
0: Igen.
1: Még vakon is. Amúgy te tudnál bízni egy óvóbácsiban?
0: Simán.
1: Én is. És tök érdekes, hogy miért, de abszolút nagyon tudnék, és lehet, hogy ennek köze van az óvizsarúhoz.
0: Lehet.
1: És megbehozom a Máté Szalka és Schwarzeneggert.
0: Vagy a jó barátokhoz. Ugye ott volt az, amikor jött egy óvóbácsi, vagy hát ilyen babysitter bácsi, aki
1: már rossz túl nyálas volt.
0: Igen, de aztán mégis megkedvelt a rossz is. Viszont a Joey milyen jól szót értett vele. Mondjuk a Joey olyan szinten állt, mint egy óvodás. Na kérem szépen, dübörög ezerrel a tippjátékunk. Ma az Argentina-Egyiptom mérkőzésre tippelhettek. Egyébként sorsolni is fogunk. Ja, meg vendégeink is lesznek, de ezt még nem mondtuk el, úgyhogy áruljuk el. Jó, a Gugi Zsolti barátunk jön, ugye a Crazy Boys egyik fele, és jön a Farkas Zsombor vele, mert hogy kijött egy közös daluk, egy ilyen nagyon nyári vibe, úgyhogy erről fogunk beszélgetni. Meg hát ki tudja még miről, mert hát hogy Zsolti ide jön a stúdióba, akkor tegnap így rám írt. Figyelj, elkanyarodhatunk még e felé. Hát mondom, Zsoltikám, figyelj, felőlem a hüvelygombáról is beszélgethetünk, szóval, hogy veled mindenről lehet.
1: Jó, ettől azért még azért óvva intenélek, tehát azért mindent ne adjunk meg nekik, mert tényleg fel is használják. Tehát, hogy ők azok, akiknek tudod, hogyha vendégségben kínálod, akkor
0: az állizat. Sőt, kettőt kér.
1: Na mindegy, jó, én várom őket szeretettel. Egyébként tegnap már láttam a dalnak a videós változatát, és kíváncsian várom, hogy él meg videó nélkül.
0: Igen, úgyhogy jól meg is fogjuk hallgatni. Visz ez az út, ez lesz a dal címe. Na de visszatérve a tippjátékunkhoz. Kérem szépen, Argentina-Egyiptom ma este 6 órától, nyilván 6-ig jöhetnek a tippek. A rendes játékidő végeredményét, ezt kell nekünk megtippelni. Uh-huh. Erre írjatok egy számszerű tippet. Ha úgy érzitek, hogy esetleg döntetlen lesz a rendes játékidőben, akkor viszont írjátok bele, hogy ki lesz szerintetek a továbbjutó.
1: Igen, erre vagyunk kíváncsiak, és hogyha tudjátok a helyes választ, akkor mindenképpen küldjétek el még a mérkőzés kezdete előtt, mert akkor részt vesztek holnap a napi nyeremény sorsoláson, meg úgy általában a fődíj elnyerésében is benne lehettek. Ezt nem sokára megmutatjuk nektek, csak előtte a legfontosabb információ, ugye, hogy a neveteket írjátok bele, meg a telefonszámunkat tudjátok. 0620 918 918-5.
2: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

0: 4 perccel járunk, 8:45 után hasznos infók az utakról, leginkább az M1-esről, erős a forgalom Budapest felé, Biske és Biatorvágy között szakaszos lassulás alakult ki, távolabb Hegyeshalom felé Győr elkerülő szakaszán pedig 2 kamion ütközött össze, úgyhogy a 122-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 3 kilométert, ha arra mennétek, inkább kerüljetek.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, nézegetem itt a hőmérőt is, közben Andi is megérkezett hozzánk, neki is jó reggelt, Tatabányán 21 fokot mérünk, ma nem lesz eső állítólag, de felhős idő marad.
0: Ezt mondom úgy, hogy mondod úgy, hogy előbbként esett itt legalábbis a
1: nem esik.
0: Körül.
2: Az
1: nem eső.
2: Azt írták egyébként, hogy nem fog esni, úgyhogy én is azt mondtam, hogy nem fog esni, és utána
1: az nem eső
2: most
1: volt.
2: Így hirtelen.
1: Locsolnak, öntöznek.
2: Hirtelen megjelent.
0: Ez egy ilyen spontán kis nem eső, minek nevezzük? Zivataracska?
2: Hát zivatarnak írják egyébként.
0: Egy de... nagy párakapu.
2: Az párakapu.
1: Na jó, kiakadhatok? Na, a miből ki a csőrünket rovatban most éljövök, úgyhogy
2: szeretnék... Mázen is kiakadtál, hogy nem, esett az eső, pedig nem kéne.
1: Ez nem elég. Szerintem adja magát a mai téma, már egyszer felvezettem, de előzetesként muszáj elmondanom, mindenkitől elnézést kérek, és ne vegye magára senki, aki a János kórházban jól végzi a munkáját. De, hát ugye itt van a kezem. Itt van az újratörése a csuklómnak, és ennek a tavalyi története. Ezt Rolandnak már elmeséltem reggel, de még egyszer el kell mondanom, aztán esküszöm, leszállok erről a témáról. Amikor engem bevittek a sürgősségére, akkor ott az orvos, hát nem is orvos, gipszelős szakember, aki látta a törött csuklómat, és fogta, és mindenféle érzéstelenítő nélkül rögzítette az ujjaimat, egy súlyt akasztott itt a könyökhajlatomba, és kézzel próbálta érzéstelenítés nélkül visszarángatni a csontjaimat, majd közölte, hogy tegnap volt itt egy 80 éves néni, és ő se jajgatott, úgyhogy maradjak csendben. Szerintem neki már nem voltak érzékei, tehát hogy ő már nem érzékelt semmit, de hogy ott...
2: Hát nem, itt a kulcs szó szerintem azon volt, hogy nő volt.
1: Mindeközben...
2: Kicsit jobban bírjuk a fájdalmat, mint ti.
1: Köszönöm, hogy lényeglátó vagy.
0: Amúgy az a baj, hogy van benne realitás, tehát amit Andi mond.
1: Jó, ebben is van valami, de akkor meg tudja már, ő is férfi. Mindeközben hagymás reggelit fogyasztott, és ott rágott teli szájjal, és úgy beszélt hozzám, és kérdezte, hogy mivel foglalkozom. Értem én, hogy 24 órában van. Értem én, hogy nagyon fáradt. Értem én, hogy közben a borsnak a sztárplegykái szólnak hangosan a számítógépből. Te máig emlékszem, hogy Stoll András nem tudom milyen válásáról volt ott szó.
0: Tehát, mi hangosan felolvastatta a cikket?
1: Nem, vannak ilyen videók, ilyen sztárvideók forgatva. Nagyon menő. Na mindegy, szóval ezek mentek, hagymaszagot éreztem, ő húzta a kezemet, semmi érzéstelenítés, és kérdezte, hogy mivel foglalkozom, és akkor mondtam, hogy rádióban dolgozom, és akkor mondta, hogy na majd jól ott anyázni fogok, hogy ő milyen ember, meg hogy hogyan dolgozik.
0: És igaza lett, igen.
1: És ezen igaza lett, de most elmondom azt...
2: Pályát tévesztett, és jósnak kéne menni.
1: Teljes transzparenciával elmondom azt, hogy mit mondtam neki. Azt mondtam neki, mert azt mondta, hogy ezt azért kell csinálni, mert hogyha ezt kibírom, akkor megspórolom bele az egésznek a műtétét. Tehát, hogy ő helyre tudja úgy húzni, hogyha ezt most hagyom, hogy ne legyen belőle műtét. Utána zsibbadt, fájt, görbült, azt mondták, ez így a jó, ferde volt, nem működött, mindenre rámondták, hogy így a jó, mindegy. Én mondtam neki, hogy ha tényleg ezzel az egésszel megspórolja nekem ezt a második kört, akkor én egy rossz szót nem fogok róla mondani. És utána, amikor begipszeltek, meg visszahoztak, nem is mondtam semmit. De most, hogy itt vagyok a második körrel, rohadtul fáj, újra műtik, megint egy hónapig gipszben vagyok. Na menjen a jó... Most fenébe. Tehát és komolyan. És ez böki a csőrömet, és erről akartam beszélgetni veletek, hogy mennyire rohadtul idegesítő az, hogy nem csak egészségügyben, ki vagy szolgáltatva valakinek, nyilván feltételezed azt, hogy ő szakija annak a területnek, hogy ő ért hozzá, próbálsz kedves lenni, nyilván be vagy szarva, mindentől félsz, és nem tudod, hogy hogy kell csinálni, tehát hiszel a szakembernek, és elcseszi gyakorlatilag nem csak a kezedet, hanem az életedet egy évre, utána még egy hónapra, és aztán ki tudja, hogy ennek milyen hosszú távú hatásai vannak. És ott dolgozik, és ott van, és arra hivatkozik, hogy mert hogy keveset keres, meg nincsen munkaerő. Na menjen a fenébe.
0: Igen, és ez különösen ilyen területen azért bosszantó, mert hiszen az egészségedről van szó. Azt, hogy mondjuk elhívsz egy szakembert, és mondjuk csúnyában festi ki a lakásodat, hát Istenem, az se jó, meg az is bosszantó, de hát azért azzal együtt lehet élni, nyilván. De amikor mondjuk így elcseszi a kezedet, hogy akkor egy évig fáj, újra kell műteni, még jobban fáj, most ugye ráadásul neked nem csak eltörték a kezedet, hanem ugye egy másik csontot meg még ugye vésni is kellett emiatt, mert hogy rosszul rángatta meg. Szóval ez azért már nem a bosszantó kategória, kategória. Lehet, hogy Amerikában ilyen miatt valaki már perelne.
2: Biztos, hogy perelnének. És lehet, 100%.
1: És lehet ezt úgy csinálni, mint a sportkórházban. Tehát lehet úgy csinálni, hogy kulturáltan, kedvesen bánnak veled. Még a legutolsó, már hogy értsd úgy, hogy a legkevesebbet veled foglalkozó ápolónő is egy kedves mosolyt odaejt, vagy segít, hogyha valamivel el vagy akadva. Lehet ezt normálisan csinálni, lehet ezt jól csinálni, és még azt is hozzáteszem, és minden tiszteletem a sportkórház munkatársaié, hogy ugyan mindenkin érződött az, amikor elmeséltem a történetet, hogy tudják, hogy ez a János kórház, tudják, hogy ott ez van, senkit nem szittak. Tehát még csak az sem volt, mint amikor jön egy munkás ember a házadba, és akármit meglát,
2: azt mondja,
1: hogy az a szerencsétlen béna, aki ezt előbb csinál, az egy kókler volt. Az ki. Ez maga volt másfél éve. Ja, akkor jó így. Tehát, hogy nem, ez most nem volt. Ott nem volt, tök kulturáltan meg volt a kollegialitás, de hogy lehet ezt jól csinálni.
0: Nyilván lehet jól csinálni. Egyébként a sportkórházról nekem is vannak tapasztalataim, nekem mondjuk a fiam miatt, de hogy tényleg mindig mindenki tök aranyos, tök normális.
1: Hogy mindenkinek ajánlani tudom, tehát legyetek rosszul, és menjetek oda.
2: Mindenki a sportkórházba
0: menjen. Nem biztos, hogy gyárilag erre találták ki azért a sportkórházat, mint a nevében is ugye benne van, de hogy tényleg, tehát én azt gondolom, hogy becsüljük meg a jó egészségügyi szakdolgozókat, meg általában is egyébként a jó szakembereket. Uh-huh. Legyen az tényleg egy gipszelős fiú, egy szobafestő, egy vízvezetékszerelő, egy bárki, becsüljük meg, jó felszolgáló, bolti eladó, bárki. Csak azért úgy tényleg különösen, hogyha emberekkel foglalkozol, akkor próbáld már meg lelkiismeretesen, becsületesen végezni a munkádat, meg úgy, hogy utána azért ne, mert gyanítom, hogy azért erre az úriemberre lehet, hogy nem csak ez az egyetlen panasz.
1: Lehet, és tényleg minden tiszteletem azok, akik jól dolgoznak, és tudom, hogy vannak. Tehát ott például a szülészetről csupa jót hallok, meg egyébként simán lehet, hogy ezen az osztályon is nagyon sokan dolgoznak jól, és én pont kikaptam az egy mumust. Tehát, hogy nem a kórház ellen akarok beszélni, de én egy életre elhatárolódtam most tőlük. Tehát, hogyha, és az a baj, hogy a sürgősségére minket oda visznek, de nem tudom, legközelebb el fogom kanyarintani a mentőt, vagy nem tudom.
0: Legközelebb
2: nem mondod neki, hogy jaj, csak oda ne vigyenek. Inkább izé.
1: Amúgy ti perelnétek?
0: Csak szüljünk.
1: Hát ha belőlem kiszednek valamit, ami utána felsír, akkor az lenyűgöző.
0: Az a rengeteg sajt, ki de tudja, életre kell.
1: Felsír a sajt. De tényleg, amúgy tipperelnétek? Most nyilván tehát az anyagi része ennek annyira nem érdekel. Tehát nem nyerészkedni akarok rajta, meg tudom, hogy Magyarországon ez hogy működik, tehát hogy nem ez a rész. De hogy ugyanúgy meg fogja kapni valaki más is ugyanezt az embert, tehát hogy kéne ebben lépni?
0: Én nem. Én megmondom őszintén, nekem az a sok herce-hurca nem hiányozna. Meg Magyarországon nincsenek szerintem annyira bírósági gyakorlata, mint Amerikában.
2: Igen, Amerikában ott, ha ott lennénk, akkor én biztos perelnék, azt tudti. Tehát, ha bizonyítottan ő tehet arról, hogy téged még egyszer meg kellett műteni, és ő rontott el.
1: Ráadásul, hogy minden dokumentálban van.
2: Igen, akkor biztos, ha Amerikában lennénk, akkor biztos perelnék, és egyetértek a Rolanddal, Magyarországon ennek nincsen ilyen. Tehát nem ennyire népszerű, hát, hogy mondjam, és ez a probléma vele, hogy hát nem is tudom megmondani őszintén, hogy egyáltalán a te javadra ítélnének-e. Tehát, hogy
0: nincs erre precedens. Már Magyarországon nincs is precedens jog, de igen, szóval én is azt gondolom, hogy itt Magyarországon én nem perelnék.
2: Itt azt szokták csinálni, hogy ugye vannak ezek a csoportok, és akkor kiírják a problémáikat. És
1: de kedves, vagy bejönnek egy rádió műsorba, kifakadnak.
2: Vagy itt dolgoznak, és úgy fakadnak ki. Nem, de tényleg, tehát, hogy egyébként meg ez is eléri a célját, mert én például tegnap láttam egy ilyen kiakadást, ráadásul egy híres embertől, aki ugye kiírta, hogy a barátnőjének elerett az óravére ebbe a nagy melegben, és hogy rendesen folyt, tehát hogy nem úgy, hogy csak így csöpörészett, hanem hogy rendesen folyt, de ugye mire beértek, addigra elállt neki, de nagyon megijedtek. És ott is olyan, de vállalhatatlanul viselkedtek velük, és akkor mondták neki, hogy de hát minek jöttök ide már, hogyha már elállt az orvérzés, meg hogy ilyesmit. Tehát, hogy vagy egy kiszolgáltatott helyzetben megijedsz, mert azért, hogyha tényleg nagyon dől a vér, akkor azért csak megijed az ember, hogy most akkor mi lehet. Bemész, hogy egyáltalán mondjanak már valamit, hogy mitől lehetett, és csak nyugtassanak meg. Tehát az ember ilyenkor főként arra vágyik, hogy megnyugtassák őt, hogy ne aggódjon, ez csak a meleg, meg a mit tudom én, amiatt történhetett. Nem, ehelyett leteremtik, hogy mi a francnak jött be, és hogy mit képzel magáról, hogy ő most akkor úgy oda ment.
1: És ugyanakkor megvan ennek a másik oldala is. Tehát mostanában relatív sokszor vendégeskedem kórházakban sajnos, és látom azt, hogy mit kell egy orvosnak, mit kell egy bent dolgozónak átélni, és le akar. nappal, a mentősök előtt, az orvosok előtt, minden tiszteletem. Tehát amikor sakárészegen éjszaka beesik valaki büdösen, és igazából muszáj ellátni, és muszáj foglalkoznia vele, akkor azért ahhoz kell egyrészt gyomor, kell alázat a szakmai rend, stb. Én ennek az embernek, aki ezt csinálta, neki sem kívánok rosszat emberileg, csak menjen el valahova raktárosnak, tehát ne ezt csinálja.
0: Igen, de látod, amikor sakárészegen beesel a kórházba, akkor azért jól esik, hogy úgy ellátnak.
1: Jó, hát majd ezt a sztorit elmeséleted jövő héten, addig megvárunk. Egyébként meg, hogyha ebből a videóból lesz valami, akkor ott beleállok a perbe, jó? Tehát akkor én most nem indítok, de hogyha megtámadnak, hogy rágalmazzok, akkor beleállok, mert minden pontját igazolni tudom a sztorinak.
0: Na, jó van, párkapcsolati témával folytatjuk az óra második felében. Ne felejtjétek, közben pedig folyamatosan jöhetnek például a foci VB tippjátékra a tippek, az Argentina-Egyiptom mérkőzésnek a rendes játékidőben a végeredményét. Na, ezt kell számszerűen megtippelni. A napi nyeremény 4 óra dartsozás, de van nekünk fődíjunk is, ami egy wellness hétvége. SMS és Viber számunk, ahová tippeket várjuk, 0620 978 978.
3: Mi vagyunk az a

0: a műsor, ami úgy ébreszt, mint egy jeges zuhany. Csak sokkal szórakoztatóbb. Buenos Morgan.
1: Van egy múltam,

0: down.
1: Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppant, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kusavrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vannak, bassza meg a propaganda. Mi a f***t csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi

0: 4 perccel járunk, 3:49 előtt, és igen, ez volt a Tripla X. Nem kötök át úgy, viszont átkötök a témánkra, mert hogy ha már a Tripla X, 30 feletti nők kellemetlen szokásairól fogunk beszélgetni.
1: Ha mi másról, nem?
0: Nyilván mi, mint ugye férfiak, de itt a Nandi is. Képzeljétek el, hogy azoknál a 30 feletti nőknél, akik több mint 3 éve élnek férfi nélkül, kialakul 2 olyan kellemetlen szokás, ami állítólag elveszi az esélyt a normális párkapcsolatra.
2: Na és akkor kíváncsi vagyok.
1: Tényleg nagy kérdés, nem sokára szembesítünk is vele, de hogy ilyet érzékeltetek bármennyire, mert egyébként én igen, tehát én viszonylag fiatalon akartam megnősülni, ahhoz képest viszonylag szerintem sokáig húzódott, tehát voltak ilyen éveim, amik így a magányban teltek, és azt vettem észre magamon, hogy minél többet vagyok egyedül, annál több olyan kis nünükém alakul ki, amiből már így nehezen engedek, vagy nem akarok. Tehát, hogy szerintem, ahogyan idősödünk, egyre kevésbé vagyunk alkalmasak párkapcsolatra.
0: Nézd, Dádi, szerintem neked az egész életed ilyen nünükéknek a sorozata.
1: Úgy véled?
0: És szerintem a hallgatók is így érzik gyaníthatóan.
1: Jó, lehet, nem tudom, de nincsen ebben valami? Tehát, hogy nem az van, hogy az ember elkezd bezárni. Úgyhogy, mit tudom, ilyen x évet egyedül tölt, és azt írják ebben a cikkben, hogy az a nőknél ez halmozottan jellemző, de nem tudom, ezt majd Andi fogja igazolni vagy cáfolni, nem sokára szembesítünk a 2 szokással, csak először, tehát, hogy van ilyen?
2: Hát szerintem van, meg előfordul nyilván. Meg hát én azt gondolom egyébként, hogy ha már egy hónapot egyedül töltesz, is van olyan, hogy kialakulnak olyan dolgaid, amikről utána azért le kell mondani. Tehát, hogyha egyedül vagy, egészen másképp zajlik az életed nyilván, és ugye azt csinálsz, amit akarsz. Viszont ha van melletted valaki, akkor nyilván igazodni kell egymáshoz. Tehát, hogy ott már azért nyilván vannak olyan dolgok, amiket le kell raknod esetleg.
1: De ez könnyebb fiatalon, nem? Vagy nem tudom, te mennyire fiatalon házasodtál, szerintem fiatalabban, mint én. Tehát valószínűleg nektek már voltak olyan dolgaitok, vagy még voltak olyan dolgaitok, amik egymással alakultak ki, tehát kvázi egyből egymásnak csiszolódtatok, vagy ütköztetek, de ott alakult ki, és nem készen hoztátok bele a kapcsolatba.
0: Hát azért nálunk sokat kellett csiszolódni.
1: Sokat kellett?
0: Nagyon sokat kellett csiszolódni.
1: Hullott a pernye?
0: Két homlok egyenest ellenkező karakter vagyunk meg személyiségtípus.
1: De a szokások úgy együtt alakultak ki, vagy volt már egy kész csomagja mindkettőtöknek?
0: Hát volt valamennyire kész csomag nyilván, tehát ez nem csak 30 év fölött alakul ki, én varázsütésre, hanem előtte is. De nyilván azért akkor még talán könnyebb volt egyébként csiszolódni, pláne azért nálunk a Nória nagyon fiatal volt, amikor összejöttünk, és én sem voltam nyilván nagyon öreg, most várjál, mert matekoznom kell egyébként, hogy 14 éve vagyunk együtt, tehát 26 éves voltam, amikor összejöttünk.
1: Azért mondom, mert hogy ott még nem tudom, hogy megvolt-e például neked korábban az, hogy magadról gondoskodj. Saját háztartást vezettél.
0: Hát szobatiszta voltam már, ja, igen. Az már működött akkor már egy pár éve.
1: De például vezettél a saját háztartást?
0: Tehát, vezettem, de szarul. Tehát, hogy figyelj, én azért arra úgy rájöttem, amikor megházasodtam, hogy én tudok rosszul takarítani, meg rosszul rendet rakni, meg ugye a teljes dobozt is lehet rosszul visszarakni a hűtőbe, ugye, urak?
1: Persze, hát az lehet a legjobban rosszul visszarakni. Én tudod, miben mértem a felnőtté válást? 2 dologban. Az egyik volt az első, amikor rádöbbentem, hogy megvettem életem első lábtörlőjét. Te vettél már saját lábtörlőt?
0: Igen, és jó érzés volt, mert az előtte már elköszölődött. Köszölődött.
1: Na, az olyan felnőtt, és a másik a slag. Hogy egy férfi embernek legyen slagja.
2: Van. Ja, a társasházban.
1: Nekem ott is van. Ha valahogy ki kell vinni a teraszra a vizet.
0: Nekem is van slagom, amúgy. Sárga slagom van.
1: Na.
2: Nekem nincs slagom.
0: Nekem nagyon hosszú slagom van, csak úgy mondom.
1: De te nő vagy.
0: Ezzel hadd villogjak, legalább ez hosszú.
1: És jól fel tudod jól tekerni,
2: szóval
1: hogy...
2: tudsz menni a szomszédba is, slagolni.
0: Fel, de az a baj, hogy kicsit csorog csak a végén, de nem olyan intenzív, ahogy kilövel.
1: No, hát hogyha van, akinek erre van megoldása, vagy valami jó krémje.
0: Túl hosszú és így megcsavarodik, ez a baj. Ja, túl hosszú is baj.
1: Na jó, hozom a szokásokat.
0: De univerzális. Mielőtt... helyre csatlakoztatható.
1: Mielőtt Roland elmondja, hogy...
0: Kint is, bent is.
1: Hogy hogyan ki, meg hogyan be, meg hogyan működik az öntözőrendszer, amit gondolom már kiépített. Van időzítés?
0: Hát még van.
1: Azt mond nekem, hogyha megharapja a nyest, akkor még van elég nyomás?
0: Nem, egyébként náluk nincs. Ilyen baleset még nem történt, azt hiszem. Nem, amúgy rendszer nálad így kiépítve. Egy kicsi slag van, ezt kell megbecsülni.
1: Na, szóval...
0: Áruljuk a témát is, vagy csak
1: mi a baj a nőkkel? Mi a baj? Én nem lovagolok a slagodon, esküszöm. Ha bárkinek bármennyire így érződött, nem. Még véletlenül sem. De van az a fajta slag, az valami lenyűgöző, ami így összehúzódik.
2: Na jó, van, akkor a slagokról fogunk beszélgetni.
0: Összehúzódik a slag?
2: Akkor én visszamegyek, jó dolgozni?
0: Hát hideg vízben, igen.
2: Meg beszélgessetek a slagról.
1: Annál telesobba volt, hogy nem gubancolódik össze, meg nem hajlik meg, hanem így...
0: Így... Az mi?
2: Na, és van rajta piszta is?
1: Látod, hogy érdekel téged ez a téma.
2: Jó, szóval most fej. Gondoltam, becsatlakozom.
0: Pisztoly! És hány lövetű?
1: Na, az van, hogy a nők állítólag távolságtartóbbak lesznek, és kialakítanak egy páncélt 30 fölött, mert hogy kialakul a saját életrendjük, és a saját szokásaik. És kettő dolgot mondanak, ami állítólag a leginkább elfordítja őket a későbbi tartós és boldog párkapcsolattól. Az egyik az az, hogy őszintén hiszik a nők, hogy ők tudják a legjobban, hogy mi a legjobb nekik. Én ezen megakadtam rögtön, mikor olvastam a cikket, mert én férfiként felháborodom ezen.
0: Tehát, hogy nehezen tudnak alkalmazkodni, hozzászoknak ugye a saját szabályaikhoz, és onnantól kezdve kevésbé lesznek kompromisszumkészek.
1: Mert egyébként szerintem nyilván ő tudja a legjobban, hogy mi a jó neki, de igen, a kompromisszumkészség, hogyha ide átfordítjuk, akkor már érthető a dolog, de hogy minden új ember igazából egyfajta irritáció forrásává válik, mert nem pont úgy közelít, vagy nem pont úgy tudja, ahogyan a nő ezt megszokta.
2: Hát az elején nyilván, de ezt bárki, aki egyedül van, tehát én ezt azért nem húznám rá a nőkre. Tehát, hogy most gondolj már bele, ha te is húzamosabb ideig együtt vagy, vannak kialakult szokásaid, és akkor megjelenik egy nő, és elkezd rámolni. Nem leszel ideges?
1: Hát úgy, ahogy te, nem. De...
2: Úgy senki nem ideges, ahogy én.
0: Mondjuk ez is igaz. Azt még nem nagyon találták meg.
1: De igen, de jogos, csak szerintem, igen, mindenkinek máshol van a határ, ami belefér, vagy ami nem fér bele. Én ezen szerintem annyira még nem idegesíteném fel magam. Van egy-két olyan dolog, olyan sarokpont, ami nekem például fontos, és hogyha azokban van eltérés, akkor azt szóvá teszem. De ezt megbeszéljük, de ez nem ilyen, hogy rámolás, vagy nem tudom én mi, hanem mit tudom én. Van egy fiók, amiben az én fontos dolgaim vannak, ott hadd legyen kupi, ez az enyém, ott nem. De többi ilyen mi történik, az nekem annyira mindegy.
0: Azt úgyis mindig a nő határozza meg, igen. De gyerekek, a másik, csak hogy azért az is jöjjön be így, mint aspektus, hogy annyira önállóvá válnak a nők, hogy már segítséget sem szeretnek kérni, és hogy állítólag utána egy párkapcsolatban ez is konfliktus forrás lehet.
1: Na, ez viszont nagyon való.
2: A párkapcsolatban sem szeretnek szerintem már egy idő után, mert a férfiak általában azt szokták csinálni, hogy jó, majd megcsinálom szívem, és ott áll 6 hónapon keresztül az, amit megcsinált volna, azt utána persze, hogy a nő már megcsinálja.
1: Tehát, na, ez szerintem nagy baj.
2: Hát mi baj? Ez hogyha az, nem csinálod meg egy héten belül, amit kérek
1: tőled? Mind a két oldalról baj. Egyrészt igen, tehát hogy nekem férfiként szerintem reagálnom kell. Lehet, hogy van, ami halasztódik, de legalább evidenciában tart, hogy rajta vagyok, csinálom, megoldom. De a másik az szerintem nekem férfiként fontos, hogy érezzem azt, hogy a másik félnek ilyen kis apró cseprő dolgokban szüksége van rám. Na és jó, ezt egy nő nem érzékelteti, ez szerintem rossz.
2: Hát dehogy nem érzékelteti. Hát szól egyszer, szól kétszer, harmadjára már nem fog szólni, hanem megcsinálja ő. Tehát, hogy most még hányszor szóljon az ember. Érted?
0: Tehát, hányszor hallottam én ezeket?
2: És nem, azért, de azért, mert érted, tehát ha szólok kétszer is, és nem mozdulsz meg, akkor persze, hogy megcsinálom én, mert szeretném, hogy kész legyen. De ez nem arról szól feltétlenül, hogy most érted, tojok rá, hogy most te férfi vagy, hanem te tojsz rám, hogy megkértelek valamire, segítséget kértem tőled, és azt nem teszed meg. Igen, hát ezért nem.
0: Az a baj, hogy ilyenkor a férfi úgy érzi, hogy az ő önbecsülésébe gázol a nő, miközben a nő meg úgy érzi, hogy az ő kérése meg süket fülekre talál.
2: Hát igen.
1: De szerintetek ezek tényleg rosszabbak, hogyha mondjuk akkor robbannak ki, hogyha előtte a nő mondjuk 3 évig szingli volt? Vagy ez amúgy is ott van?
2: Nem, ez amúgy is ott van, szerintem.
1: Nem tudja elrontani magát a nő azzal, hogy bezárkózik néhány évre.
2: Annyi van, hogy ha egyedülálló vagy, ugye általában az van, hogy egyedül kell megoldanod dolgokat. Például én azért nem szeretek már idegen férfiaktól segítséget kérni, hogy nincs egy, mit tudom én, olyan baráti kapcsolatunk, vagy mondjuk esetleg a barátnőmnek a férje, őtőre szoktam kérni dolgokat, de hogy úgy egy nem tudom, kevésbé ismert férfivaltól nem kérek segítséget, mert nem akarom, hogy azt gondolja, hogy én ezzel akarok tőle valamit. Mert volt már ilyen helyzetem sajnos, amiből utána az lett, hogy akkor még én vagyok a szemét, mert hogy ő segített nekem, én meg most akkor, hát na, mindegy.
0: Ja, és szóval, akkor úgy érezte, hogy ezért igen, cserébe.
2: Igen, uh-huh. És hogy, vagy hogy egyáltalán én érzek iránta valamit. Pedig nem, csak én azt gondoltam, hogy ő jó szándékból segít nekem, én meg elfogadtam a segítségét. Tehát általában már az egyedülálló nők ezért nem fogadnak el segítséget, és nyilván nehezebb utána már egy párkapcsolatban is segítséget kérni, de ha a férfi olyan, hogy türelmes, meg a nőnek is van igazából türelme ahhoz magához, hogy egyáltalán kialakuljon ez benne, hogy akkor most van itt mellettem valaki, és tudok kitől segítséget kérni, akkor szerintem ez helyreállhat. De hát nyilván azért, hogyha sokáig van egyedül az ember, és te csinálsz meg mindent, akkor azért ez a folyamat, ez nyilván egy kicsit hosszabb.
1: Szerintem akkor nem biztos, hogy itt a bezártság a kulcs. A kommunikáció nyilván fontos, meg ami még szerintem kijelenthető, minél idősebbek vagyunk, annál több sebet, meg háklit, meg nőnökét viszünk, és annál nehezebb esetek leszünk. Itt a végleges megoldás a teljes problémakörre. Monitor Buenos Morgan, igazi pasinak nem kell szólni, hanem jön segíteni magától, mint a jó úttörő. Forra.

0: focirajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, indul a csapadékvízelvezetés fejlesztése Lábatlanon. Társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Több mint 1000 emberkereskedőt állítottak elő egy 59 ország részvételével zajlott művelet során. Itt Talán Andráját hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Megkezdődik Lábatlan egyik jelentős infrastruktúrális beruházása, elindul a város csapadékvízelvezető rendszerének korszerűsítése. A fejlesztés első üteme a Damjanics utcát érinti, írja a dorogimedence.hu. A munkálatok során árokburkolást végeznek, valamint felújítják a kapubehajtók átereszeit is. A kivitelezés várhatóan 6 hónapig tart, ez idő alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be, ezért az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak a munkaterületek közelében, és tartsák be a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 13 óra 30 és 17 óra 30 között az Esztergomi Kapcsolatok házában nyújthatják karjukat. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről, az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit, a módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat az ügyintézés és szabályozás során. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Több mint 1000 embert állítottak elő egy 59 ország részvételével végrehajtott szexuális kizsákmányolás, bűnözésre és koldulásra kényszerítés céljából folytatott, különösen kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelemre összpontosított művelet során, tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete az Europol hét.

0: időjárás.
1: A nap első felében az előrejelzések szerint zömében napos idő lesz, többször megjelenhetnek majd a felhők, de csapadékra nem kell számítani. 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk vármegyénkben.
0: Termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál Illyés Roland és Rédl Ádám. Illyés Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9 óra 4, pontos időszolgáltatásunkkal jelentkezünk, Buenos Morgan.
3: Hello.
2: Az utolsó óra, sok jó ember kis helyen is elfér, közben videón lehet minket nézni, mindenhol is.
3: Főleg téged meg a srácokat, én elbújtam itt oldalt a titokzatosság homályában.
2: Hát figyelj, mondanám, hogy vizuálisan sokat veszítettünk, de nem.
3: De nem, szerintem is ki fogjuk bírni ezt valahogy.
4: Srácok, jó reggelt kívánok, akkor Crazy Boys adás van ma is, ugye? Akkor megint lenyúljuk az adást, mint április
2: elsején, így van. Na, itt van a Gugi Zsolti, nyilván hallottátok.
4: Érkezem, kérem szépen. Érkezem.
2: A Crazy Boysból ő a Crazy, meg itt van a Zsombi is, Farkas Zsombor. Jó reggelt, szavaz Zsombikát.
5: Jó reggelt, igen, hát itt az előbb megbeszéltük, hogy sok kis ember kis helyen is elfér, úgyhogy én ezzel a majdnem viccel nyitnám a ma reggel.
3: Egyébként egy kicsit szomorú, hogy így váltottad a régiótársadat, tehát hogy ezt így kell bejelenteni, hogy most ő ülött, és nem a Krisz.
4: Egyébként igen, ez egy dalpremiérnek van eladva, és akkor most így amúgy új társ, nem. Szegény Kristóf, szia, puszika innen is.
3: Na, szia Kristóf.
2: Na, szóval szevasz Krisz, igen, szép, de hogy most ugye alapvetően, ugye, ugye nektek jött ki ez a közös dalotok, a Visz ez az út. Még mielőtt itt belemennénk, mert nyilván

0: Itt fogjuk magát a dalt elemezni, fogjuk azt, hogy egyáltalán ki tanácsolta neked ezt a hülyeséget, Zsolt, hogy énekelj, repelj. Másrészt
1: azt hittem, ezt csak négy szem köz beszéltük.
2: De nem, én szeretem, hogyha bókolnak nekem, és ez fenomenális.
0: A fő kérdésem az lenne, hogy a szőke lányok merre vannak? Tehát, hogy így vártam, hogy jöttök azzal a...
2: Mit mondtam neked?
3: Egy kamió BMW-vel. Felkészített a Zsolti az út közben, hogy biztos, hogy fel fogjátok ezt hozni, hogy már annyiszor megígérte Zsolt, hogy hoz nektek lányokat, és ma is csak velem tudott szolgálni, de legalább akkor itt újdonság a Kristófhoz képest, ebben megegyeztünk az előbb, úgyhogy némi változatosság következőnek az is lehet, hogy meglepődtök, és valami szőke lány jön.
1: De ez a Rolandnak az állandó visszatérő kérdése minden vendéghez. Tehát, hogyha ide most beívunk egy múzeológust, ott is felmerül, hogy miért csak Samu?
0: Igen. Csak Samu. Zsalett és Laura, ugye?
2: Igen.
0: Zsalett. Látjátok?
2: Fel vagy készülve,
3: ne haragudj, és akkor ezek után még rosszabbul esik, hogy az én nevemre nem emlékeztél.
2: Kérem szépen, jó reggelt, kedves hallgatók! Így indul egy jó reggel itt a Buenos Morgan.
0: Az Ádi volt, ő a névtéveszt, én mindenkinek a nevét megjegyzem.
1: Én nekem a nevek nem mennek, az arcok nem mennek, és a történetek. De amúgy el vagyok.
0: Tök jó, hogy rádiózol egyébként.
2: Szegény rokkansérülteknek elnézünk.
1: De nem, amúgy tökre örülök, hogy újra összeállt itt a Hip Hop Boys, és hogy ide bejöttetek, és ezt elmondjátok nálunk. Nem is gondoltam, hogy ilyen fiatalosan tartjátok magatokat.
2: Nyomni kell, gyerekek, nem lehet megállni. Most tudjátok, volt egy kis pihenőidő.
0: A magasság amúgy stimmel. Ez a durva, hogy az tényleg stimmel.
1: Igen, de én azt hittem egyébként, hogy az Ambo RPN-nél csúnyább.
0: De úgy hárman összeállnak, lehetnénk egy ilyen.
1: Hogy hárman?
0: Hát, hogy a Zsolti, a Zsombi, meg én.
2: Ja, igen,
0: magasságra simán lehozzuk.
2: A magasságra simán, és tök jó lépcsőzetes lenne.
0: Igen, lehozzuk a Hip Hop Boys.
1: Végre találsz valakit, aki olyan magas, mint te.
0: Igen, és akkor így összeállunk. Picit kell tudni táncolni, nem tudom azzal, hogy álltok.
3: Nagyon rossz.
0: Az jó lesz akkor.
2: Rohadt jól, igen.
0: Igen. Na, gyerekek, abszolút nyári vibe, visz ez az út. Honnan jött a ti ismerettségetek először? Induljunk innen.
2: Mesélj, Zsombi.
1: Tinder.
3: Igen.
2: Hát, gyere kicsi bújj mellé.
3: Majdnem ennyire szürreális.
0: Közelről a mikrofonhoz, Zsombi.
3: Majdnem ennyire szürreális a sztori. Egy néhány évvel ezelőtt volt egy olyan történet, amikor belekeveredtem egy ilyen átveréses ügybe, amikor kiderült az körülöttem, hogy a zeneiparon belül több másik arcot is átvertek. Egy DJ ismerősömről is kiderült ez, és akkor ő kötött össze a Zsoltival, hogy még egy csomó emberről tud, aki ugyanúgy benne volt ebbe a sztoriba, úgy beszéltünk először telefonon, és akkor ott kiderült, hogy én is zeneipar, te is zeneipar, örültünk egymásnak, és így a közeljövőben elkezdtünk együtt dolgozni különböző projekteken, az meg így kiforta magát utána ilyen zenei területre is, hogy elsőként remixeltek a srácok az én dalaimból többször is, és most belevágtunk egy ilyenbe. Kérdezted az előbb, hogy honnan jött ez az ötlet Zsoltinak? Tőlem, ugyanis
2: ő volt az idióta.
3: Igen, én fedeztem fel, mondhatni, ezt fogjuk mondani, hogyha majd egyszer véletlenül nagyon sikeres lesz ebben a műfajban. Éppen ott voltam nála egy ilyen rádiósót tolt online egy néhány héttel ezelőtt, és akkor így énekelgetett a dalokra, amiket mixelt, és ránéztem, és akkor mondtam neki, hogy Zsolti, te egészen van hangod, mondom, csinálunk egyszer egy dalt, amiben minket te énekelni hazudik, fogsz mi? Egy verzét, és így kezdődött ez az egész.
1: De hogy kéne neked is valamilyen, mint a Dr. Béres, tehát valami ilyesmi kéne neked is, hogy
2: ha, itt a Gugi!
1: Ez nem tetszik.
0: Ez nagyon atkás volt, valami újat.
1: Zsozsós legyen.
0: Zsozsós?
2: Drága testvéreim, itt van a Gugi!
0: Az meg a győzike. Szóval ez se jó. Na, de egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg egyébként jó ötlet volt. Tehát, hogy így meghallgattam, és így írtam is a... Hát azt nem fogom szó szerint idézni, mit írtam a Zsoltinak, de hogy azt írtam, hogy egyébként tényleg jó. Tehát, hogy tényleg tetszett.
2: Pedig én visszahallgatnám, idézd már.
0: Adásban nem elmondhatom.
1: Egyébként győzködni kellett téged ezzel kapcsolatban? Vagy benned volt a vibe?
2: Most nézd rám.
1: Jó, nem kell győzködni bármi is.
3: Egyrészt azt mondta, hogy normális vagy, úristen, hát közben amúgy láttam már az arcán azt a kis zsivány mosolyt, amit azóta is folyamatosan látok, hogy egyszerűen fürdőzik ebben a helyzetben, úgyhogy szerintem a lelkem én mindig is erre vágyott, és én megadtam neki.
0: Értem, mert Whitney Houston fog énekelni jövő héten.
2: Simán.
1: De csak, hogy az érdekel, hogy például a Crazy Boys-os dolgokban ez visszaköszönne majd.
2: Hát bármikor visszaköszönhet hát igazából jó. A későbbiekben is, mert miért ne alapjáratban. Én ugye tényleg az első reakcióm ez volt a Zsombinak, hogy te normális vagy, jó? Van már jó, hagyd magadat. Aztán mondtam, de, majd fogsz kapni. És akkor egyik nap így hívott, hogy na, tesikém, van egy alapom, van egy ilyen cucc, amit már régóta így rakosgatok, és akkor igazából gyere már át, és akkor összeraknánk a szöveget, és akkor megpróbálnánk. Csak aztán ő belerakott így a mély vízbe, mert hogy én arra számítottam, hogy na majd valami egyszerű kis pici éneklés, vagy valami énekszerűséget fogok rá felnyomni, aztán majd javítgatjuk, meg ilyenek, de ő amúgy rappelni kéne. Rappelni, mondom.
3: Azért azt tegyük hozzá, ezt már a múltkor is megbeszéltük, hogy azért Zsolti mutogatott nekem referencia dalokat, hogy ő miért képzel el, és az eléggé ilyesmi volt, én csak teljesítettem az például ő kívánságát.
1: De amúgy tök érdekes, hogy ezek a fúziók mennyire népszerűek, meg hogy szinte már több ilyen dal van, mint mondjuk az előadónak saját alkotása. Akartam is kérdezni, hogy Nagy Bogit mikor veszitek bele valamibe, mert őt látom, hogy most elég népszerű ebben.
2: Szeretnétek Bogit, mi? Jó lenne találkozni egy interjúra.
1: De hogy ezek a fúziós dolgok, ezek... Értem én, hogy tök szeretjük. Jó, mert így az egyik ötök közönsége és a másik ötök közönsége összeér ezáltal, tehát hogy ilyen fronton is izgalmas, az együttműködés szempontjából is izgalmas, de nem megy a rovására a saját projektnek? Vagy jó ez, hogy ennyi ilyen van?
2: Hát ugye igen, ez az, amire azt gondolom egy kicsit csatolnál is, hogy amitről szoktunk beszélni, hogy sok-sokféleségünk van, hogy hol technózunk, hol ilyen modern mulatós valamit csinálunk, hol house-ozunk, hol éppen most pop-rockozunk. Igazából én ugye mindig azt szoktam elmondani, hogy az elsődleges szempont nekem legalábbis a fejemben mindig az, hogyha a zenei projekteket nézek, hogy szórakoztatni tudjunk bárkit, bárhol, bármikor, kielégítsük a vágyakat. Gondoljon bárki bármire.
1: Kivágjuk.
2: Gondoljon bárki bármire. A lényeg, hogy főleg ez az első szempont, a másik pedig, hogy annyira nagy, vagy hogy mondjam inkább, az inger küszöbök most már annyira kivannak tolva az embereknél, szerintem főleg a fiatalabb generációknál, hogy nem lehet megragadnunk csak egy stílusban, mert oké lenne DJ szemszögből, oké lenne, hogy ő a house DJ, ő a techno DJ, stb. Tény és való, de annyira gyorsan változnak a trendek, annyira egy perceket akarnak hallgatni a dalokból. Most is pont látjuk, hogy zenekarok, népszerű előadók most már csak 2 perceket hoznak az új dalaikból, meg minden, mert hogy ennyire kíváncsiak, és már a 2 percet sem biztos, hogy végignézik az emberek. Ugye a közösségi médiáknak köszönhetően, hogy mindenki 15-20 másodperceket pörget csak valamibe bele, és azt a refrént ismeri meg. Úgyhogy igazából ebből kifolyólag mondom azt, hogy ki kell próbálgatni mindent, aztán amiben esetleg a legjobban, legközelebb érezzük magunkat, meg azt kapjuk vissza csatolásokban és visszajelzésekben, akkor abban lehet egy kicsit lehet leragadni majd. És most jelen pillanatban eddig nagyon sok, lehet, hogy túl sok a jó arc körülöttem, de tök sok pozitív visszajelzés van ez iránt, és hogy ki is vannak egy kicsit akadva jó értelemben, hogy eddig ez miért nem volt?
0: Egyébként meg az a másik, hogy ez is, amit mondasz, hogy ilyen 2 perces dalok vannak, de hogy körülbelül, mit tudom én, havonta kell most már dalokat kiadni.
3: Így van, pont erre szerettem volna én is kitérni, hogy egyébként az saját zenei pályámon olyan szempontból egy picit hasonló vagyok, mint a Zsolték, hogy én is amúgy több stílusban is jelen vagyok. A legközelebb hozzám egyébként a pop-rockkal, de most például egy ilyen punkosabb jellegű dallal készülök, a pop-trapben, a popban, a ragatonban, az akusztikban, rengeteg mindenben kipróbáltam már magam, meg így váltogatom, mondhatni ciklikusan a projekteket, és szerintem, hogyha valaki gyakran publikál, és van bőven tartalma, akkor az sem feltétlen baj, hogy egy bizonyos merítés az más stílusokból kikacsingatás, vagy közreműködőkkel van. Nyilván, hogyha valaki évente 1-2-3 dalt hoz, és az mindegyik valami teljesen más, és egy teljesen másik arccal van, nyilván az talán zavaró lehet, viszont mondjuk évi 10 dalból, akár hogyha fele feat, szerintem azzal nincs probléma.
1: Ha már kitekintgetés, akkor elárulom, hogy itt Zsolti nem sztrókot kapott, hanem oldalról megy neki egy live, és néha odamutogatja a szíveket. Tehát, hogyha valaki videón is néz minket, eléggé szórakoztató jelenség, de hogy ő egyszerre kommunikál szemmel itt a
2: Crazy Boys DJ stábbal. TikTokon, igen.
1: Igen, illetve velünk is, illetve kitekintés, mi lenne, ha meghallgatnánk a dalt?
0: Jó, várjál, most akartam be, ugye akkor belenézek, dal közben belenézek a live-ba.
1: Bele akarsz nézni, hogy mutogat?
0: Bele, meg akarom nézni oldalról, igen.
1: Akkor viszont annyit hadd kérjek, kérek, hogy ott a live-ban nyugodtan tegyetek fel kérdéseket, minősítsétek a dalt, ilyesmi, hogyha Roland belenézek, akkor be tud olvasni onnan gondolatokat, hogy ismerjük már meg egy kicsit a Crazy Boys Fan Clubot.
0: Jó.
2: Ha felébredtek már.
0: Hát remélhetőleg igen, a fiatal rajongóknak ez még egy kérdés.
2: Hajnali 9.
0: Szóval jön akkor. Mert de ez nem úgy, hogy Zsolt, ez Crazy Boys és Zsombor, ugye? Tehát hivatalosan azért így adtátok ki.
2: Persze.
0: Jó, úgyhogy Crazy Boys és Zsombor közös, ez már is a visz, ez az út.

0: Itt már Tiestóra rábeszélünk.
1: Hello, itt vagyok.
0: Különben is. Ki az a csávó van itt nekünk menő DJ-nk?
1: Az Imere.
2: Szegény Tiesto.
0: Igen, amúgy is ezt szoktam mondani az Imerert, amire hogy ő a Táti Tiesto.
3: Óvatosan, mert innentől nem hallgat majd titeket.
2: Ja, vagy minket nem játszik be, úgyhogy mi nagyon szeretünk. Szia, Tomi.
3: Ja, én a Tiestóra gondoltam, bocsi.
0: Tiesto is pörget titeket? Az mekkora menőség lenne, nem?
1: Na, egyébként most mondtál valamit, ez nem hülyeség, ahogyan amikor itt van a Metallica és játszik mondjuk egy tankcsapdadalt, vagy egy pokolgépdalt, lehetne ilyen, hogy nagy DJ-k is egy helyi valamit fölkarolnának, tehát ebben lehetne valami, csak ezek az emberek, ezek nem olyan kedvesek, mint a rockzenészek.
2: Egyébként Tiesto az pont játszik magyar DJ-t, producert is, úgyhogy Christophernek az egyik dalát, aki most az év producere lett, mert ugye mi is jelölve lettünk az év producere díjra a DJ szövetségen belül, Christophernek innen is gratulálunk, mert az övét játszotta is, és egyébként azt a zenét az pont magyar vonalra, magyar hangzásra lebutítva gyártotta direkt, hogy az jó lesz ide, de annyira jót ment, meg annyira megpörgött, hogy ő játsza külföldön is, és pörgeti rendszeresen.
0: Menőség. Na, amit szóba akartunk hozni, egyet mondtad itt, ha valaki a TikTokon közben velünk volt, vagy Facebookon, Twitchen, YouTube-on, akkor az már hallhatta, hogy itt azért ez a zenei alap, ez nem egy ilyen klasszik Crazy Boy zenei alap, mert hogy ez a tied, és ugye erre utaltunk is, Zsombi, hogy alapvetően ugye te kerested meg a Zsoltit ezzel, hogy neked van ez az alapod, és tulajdonképpen ehhez nem is nagyon nyúltatok hozzá utána együtt? Tehát ez nagy részt maradt úgy, ahogy azt te megálmodtad?
1: Ami nekem amúgy furcsa, mert hogyha valaki mindig a kormányt szokta fogni ilyenekben, Zsolt, akkor azért úgy néha oda kap.
2: Oda-oda, de most Zsombinak azért, nem akartam bele, a kis gyermekét nem akartam megrontani, ettől függetlenül füleltem, meg együtt hallgattunk olyan dolgokat, amivel meg tudtuk színezni, hogy azért mondtam, hogy ide még nyugodtan rakhatunk azt, de ettől függetlenül most egy-két dologba együtt kiötleteltük, attól még nem, én ezt meghagyom neki az érdemet erre.
3: Persze, hát ugyanezt a sztorit én is átéltem már többször is, hogy gyakorlatilag évek óta minden dalomat én írom, a zenét, a szöveget, én hangszerelek, stb. És nekem is voltak olyan közreműködéseim, vagy olyan projektek, ahol meg így produceri tekintetben ki kellett mondjuk adni a kezemből, és nyilván ezt meg kell tanulnia az embernek, hogy ilyenkor elengedi ezt egóból, és néha még tök jó dolgok tudnak ebből kisülni, úgyhogy így volt ez most is, csak fordítottam, hogy igazából ez az én alapötletem volt. Tök érdekes egyébként, hogy a szöveg első foszlányai meg a zenei ötletek, az két külön dalé voltak. A zenei rész az egy másik dalhoz volt elkezdve 2-3 évvel ezelőtt. A szöveget azt meg tavaly nyáron egy másik klipforgatáson, ami a Balatonnál volt, de sajnos az még nem a saját projekthez, mert amúgy ez régóta egy bakancslistás volt, hogy szeretnék a Balatonon forgatni. Azt ott a forgatáson is Siófokon álltam a vízbe, nézelődtem, és akkor jöttek ilyen gondolatok, és ez így kettő külön szálon indult el, és amikor én felkértem a Zsoltit, hogy jöjjön majd velem egy projektbe, akkor raktam össze a kettőt, hogy hát amúgy mi lehetne ennél aktuálisabb, mint hogy azt a régi tervet, hogy a Balatonon haverokkal csinálni egy ilyen bulizós klippet, azt akkor pont konkrétan egy haverral megcsinálni, és akkor így összepasszintottam a szöveget a zenével, és akkor utána küldtem már el a konkrét ötletet a Zsoltinak, és akkor itt lyukadtunk ki oda, hogy áthívtam, ötleteltünk még egy kicsit, együtt csiszolgattuk a zenét, meg a szöveget is lényegében összeraktuk még az ő részét.
1: Ha ez a dal egy Crazy Boys-os alapon lenne, és egy Crazy Boys dal lenne, akkor mi lenne benne más?
2: Hát igazából a pop-rock véget nem változtatnám amúgy, mert nekem pont ez a zenekari dob szerkezet, ami van, amikor tipikusan kimentek egy városi rendezvényre, falunapra, tényleg egy fesztiválra, és jönnek a zenekarok, akkor tipikusan ez a dob szerkezet, amit lehet hallani, de és ezt halljátok messziről, és iszonyú jó már, hogy már úgy alapból ettől megjön az a feelingetek, hogy na, hol az a sör, hol van az a kóla, vegyük elő, aztán ígyunk, és akkor de jó, hogy itt vagyunk, meg napszemcsi föl, és
1: sör, kóla, akkor ez már felnőtt kor, akkor volt rá pénzem.
2: Igen. Akkor kubu, egy jó kis kubu.
0: Még a család előtt, akkor még volt pénzed, igen.
1: Hát, hogy
2: volt csak ez víz a budiból.
1: Fluffy. Vodka Fluffy, vagy mi volt ez a rostos?
0: Nem tudom, nekem az így nincs meg.
2: De egyébként ugye alapjáratban, ha mi tőlünk indul ki egy dal, akkor az ugye inkább elektronikusabb hangzás. Nem annyira élő dobos, hanem inkább elektronikus dobok vannak benne használva. Lehet, hogy van egy-egy csettintés, egy-egy ilyen háttéreffekt hang, valamilyen cipzár hang, vagy valami, amivel éppen felhúzzuk, egy kis kiállást csinálunk a dalokba, ami valid, ami ilyen élő hangokból van jobban generálva, de hogy akkor nyilván ott az egy folyamatos egynegyedes akasztásos dologból lenne kihozva, úgyhogy abban biztosan másabb lenne, de amúgy így a kis balatoni vibe-ra visszatérve, amúgy évek óta ugye ezt terveztük, mert már a Trabantnál
0: ezt akartam mondani, hogy én erre emlékszem, hogy ti ezt már meséltétek nálunk is, igen, hogy van ilyen terv.
2: Igen, amikor
3: két tervezés egymásra talál.
1: És gyorsan meg kellett csinálni, mielőtt a Balaton is kiszárad. Most még le kellett menni.
0: Szegény
2: Velencei túl, igen. Hát egyébként nekünk ez pont ilyen volt, de tényleg a Trabantnál is, a Trabant 2023, hogy Délhenivel csináltunk még bárki, aki itt van és hallotta vala is, ha nem, akkor meg hallgassátok csak nyugodtan azt is. A lényeg, hogy ott már rég le akartunk menni a Balatonra forgatni, de amúgy nincs messze, de mégis nehéz összehozni, hogy mindenki ott legyen stáb, de most meg egy annyira jó kis crew-val alakultunk, igen, hogy ezt simán összetudtuk.
0: Mi volt meg hamarabb, a kék BMW Cabrio vagy a szőke lányok?
2: Hát,
1: nem engedi a...
0: Ja nem, ez szakmai.
1: És melyik futott többet?
2: A visszajelzések alapján pont most idefele olvastam a kommentekből, hogy jók a nők.
0: És a kocsit még senki nem dicsérte?
2: De amúgy dicsérték, nyilván azt inkább a csajok dicsérték, és hogy volt már olyan, aki írta nekünk, hogy úristen, nekem kell az autó.
0: Képzeljétek el, a kisfiamnak volt ilyen elektromos autója, amit beüsztod, és akkor beül a gyerek, és akkor távirányító.
2: Beleültél, és fotózkodtál benne.
0: Ne, és az egy ilyen kék BMW Cabrio volt, csak úgy mondom nektek. Kicsit kisebb volt, mint amivel
2: kimentetek. Remélem megvan, mert akkor majd legközelebb felhasználom, mert lehet egy kicsit olcsóbb lenne.
0: Szerintem elmarak, vagy hogy kölcsön tudom, hogy jól néznék ki benne.
1: Ha egy közös fellépésen azzal érkezel be a fűrész zenéjére, azt én nagyon adom. És a zsombi meg távirányít. Én adnám.
0: És beleszól a mikrofonba.
1: De egyébként visszatérve
0: a
2: brand ötletek megvannak itt.
1: 30 percet van. Ja, simán. De hogy visszatérve az alap témára, nekem tökre tetszik az is, hogy itt megvolt az alkotói folyamat. Tehát ma már azért nagyon sokan azt mondják, hogy akkor bedobják az AI-ba, kidob valamit. Tehát, hogy itt ötletelés volt, itt munka volt benne, itt ember van a dal mögött, amit én mindig szeretni szoktam, szóval én ebbe egy kicsit így belekapaszkodnék. Felteszem a kötelező kérdést, ilyenkor mindig muszáj. Argentína vagy Egyiptom? Nem, ez is érdekel, mert erre megy a játékunk, VB játékot játszunk, majd ezt is mondjátok el, de a kötelező kérdés, hogy lesz-e még közös dal, tehát érzitek-e a közös vibe-ot annyira, hogy ez folytatódjon?
3: Szerintem biztos, hogy itt az előbb is említettük, hogy egyébként nem az első közös zenei projekt volt, ugye van már mögöttünk azt hiszem 3 remix az elmúlt 2 évből, tehát gyakorlatilag rendszeresen dolgozzunk együtt. És
2: szép emlék, behúz és beleszeret.
3: Ja, hogy egy kis konkrét promó is legyen, úgyhogy szerintem ez a sorozat folytatódni fog az, hogy pontosan milyen ütemben, vagy hogy váltják majd egymást a remixek, vagy az ilyen konkrét saját közös dalok, azt meg majd nyilván kiderül.
1: Argentína vagy Egyiptom?
3: Szerintem Argentína.
1: Zsolt?
2: Maradjunk az Argentinánál, meg annál, hogy egyébként még a klipre vissza akarok csatolni.
0: Na,
2: a klip az annyira családiasan lett egyébként leforgatva.
0: Hogy valamelyik lányt örökbe fogadtad? Vagy mi lesz a vége?
2: Nem, hanem hogy például van neki egy nagyon jó kis tesókája, és ő forgató, ő volt az operatőr, mert egyébként foglalkoznak ezzel is, úgyhogy most ezután nem Korcsok Renátó meg társaival, hanem most így akkor...
1: Egyébként esküvőket, rendezvényeket vállal, 0-90.
2: Igen. És nyilván ehhez ugye nekünk még annyi kellett, hogy egy kicsit extrásítsuk már, ha már Balatonon vagyunk, meg ugye ott van a Cabrio, akkor kéne egy-két drónos jelenet, úgyhogy ezt meg Fight Christophernek innen is köszönjük szépen, aki egyébként szintén DJ, de ő meg aztán kivált így, hogy szeretne kreatívkodni.
1: Volt drón engedély?
2: Volt. Ott helyben kérte ki, úgyhogy volt.
0: Minden szabályos volt. Igen, ugye itt a beleszeretek, ugye annak az volt a legfrissebb, ami kapcsán ugye volt nektek egy remixetek, de amúgy is ugye Zsombi nálad az, hogy vannak ilyen feat-ek, hát ugye a Burcsányival is volt nemrég egy közös
3: van,
0: dalod.
3: Igen. A tavalyi évben inkább így a saját zenei világom kirajzolódására koncentráltam. Ugye mivel én hangszerelek, meg én írom a dalokat, ezért különösen fontos volt az, hogy így a lehető leginkább megtaláljam valahogy azt a komplex, de mégis valahogy irányvonalat, amit követek, és akkor ez az idei évben ez egy ilyen határozott terv volt, hogy most több ilyen közreműködést szeretnék, úgyhogy az év elején meg is indítottuk ezt Búcsányi Ádám barátommal.
0: Várható mással is még?
3: Dallal. Várható idén van, szerintem egy, de még az is lehet, hogy kettő van még tervben.
2: A Crazy Boys meg a Crazy Boys.
3: Külön a Zsoltival, meg külön a Kristóffal egyet.
0: Ki tudja, végre még a Kristóf is elkezd énekelni.
2: Meg bármi megtörténhet amúgy. De egyébként nyilván itt nekem azért volt egy fennakadásom erre, hogy egy ilyen nagy kérdőjel bennem, hogy azért remélem, hogy ennek is nem a rossz oldalára kerülünk, hogy én ebbe így kipróbálom magam, mert azért sokszor találkozunk ugye azokkal, hogy már túl sok mindent akar valaki, vagy túl sok mindent akar bevállalni, vagy felvállalni, vagy tök mindegy, és itt ezen azért erősen gondolkodtam, hogy mondtam is Zsombinak, hogy azért hallgassuk, nézzük meg, tesztelgessük ismeretségi körökben, mutogassuk meg mindenkinek, és akkor egy azért, hogyha úgy érzem én is, meg másoktól is jön azért úgy őszintén a visszajelzés, akkor mondom rá az áment, hogy akkor mutassuk meg a nagyvilágnak, mert ugye ez csak örökre ott lesz most már.
0: Persze, én annyit mondanék, hogy átadom a szót, hogy inkább te énekeljél, Zsolti, mint a Pierce Brosnan a Mamma Mia-ban.
1: Ez azért nem mondtál nagyot, tehát nem vállaltál nagyot, de oké, vállalom.
0: Kaptál a szempókot is az életben.
1: Viszont szerintem ezt pont jól csináljátok, tehát így ha valakit úgy látok, hogy a közönségével, vagy mondjuk azt inkább közösségével jól kommunikál, azok ti vagytok, tehát ez a méricskélés, megnézed, hogy tetszik, hogy fogadják, stb. Kommunikáció, ez nálatok abszolút megvan. Én azon akartam még egy kicsit rugózni, mert itt mondtátok azt, hogy nemrég volt 6-7 live detox után a visszatérés, tehát hogy kihagytál egy ilyen időszakot, hogy ez így ezt hogy éltétek meg ti, és hogy élte meg a közösség? Tehát, hogy most akkor sokkal jobban értékel minden, mert ez tudom, teljesen más téma, de tök érdekes, amikor valaki napi szinten ott van, amikor valaki a levegőben nyomogatja a szíveket, akkor is, ha nem kell, akkor milyen annak 6-7-ig nem benyomni ezt a gombot?
2: Hát egyébként ja, tehát ez a 6-7 kihagyás, ez amire most itt elvegy, tehát hajaz most Ádi, ez igazából abból adódik, hogy ugye van egy hétfői mix sorozatunk, amit Crazy Boys Radio Show néven szoktunk egy online rádiónál tolni, és lényeg, olyankor 6-tól 8-ig ugye megy az adás, megy a vaker, az első órában nagyon rádiózunk, a második órában meg ami a csövön kifér, az összes Crazy Boys techno, meg minden ott a talánkor durrog. Bár egyébként nem kell bemutatni, mert a Forrás Rádió is szokta néha nézni, ahogy szoktuk látni, meg még kommentel is aktívan. Lényeg, hogy most ebből csináltunk egy leállást. Egyrészt azért is, mert hogy itt a nyár, és azért sokan ilyenkor már az első napsütésektől, szabadságoktól, ahogy a suliból elengedik a kezüket, meg egy picit el tudnak menni az emberek szabadságra, munkából mennek kifele ugye a szabadba, meg az országból, és akkor nyilván nem az lesz az első gondolat, hogy úristen, én most live-ot akarok nézni TikTokon, aztán lehet, hogy vannak ilyenek is, de ilyenkor ezt is vettük észre, a másik pedig az, hogy nyilván vannak a projektekkel foglalkozni kell, haladni kell, feedekkel, a közös zenékkel.
1: Na jó, de ez hogy hatott rá? Tehát remegett a kezed, vagy?
2: Nem remegett a kezem egyáltalán.
1: Tanultál valamit ebből a 6-7-ből, vagy jó volt ez?
2: Igazából jó volt, és nagyon gyorsan eltelt. Tehát most úgy kövezzem meg bárki, de hogy annyira sok ingert rak már ránk, vagy ilyen kötelező feladatot, ami a sok kicsiből olyan gyorsan elmennek a napok, hogy nagyon sok életbe való dolgot meg se tudunk élni, mert hogy annyira átpörgeti ez a kötelező feladatsor a mindennapokat, és így egy kicsit jó volt kifújni, egy kicsit sokkal vidámabban tudtam tegnapi nap folyamán odaállni újra a TikTok nézők elő, és illetve a rádió hallgatók elé, és úgy leadni azt a két órás, illetve három órás adássávot, mert most 3 órát toltunk tegnap, mert ott is interjúztunk egy Zsombival, hogy annyira, hogy sokkal pozitívabb, sokkal erősebb energia volt, és ez a nézőkből is visszacsatolódott, mert többen is voltak, és sokkal erősebb is volt a hangulat, és nagyon sokan írtak utána is, hogy köszönték ezt a két, de a 3 órát, de a 2-t, amit a mixbe tört.
0: Zsolti, tehát a 6-7 az tényleg teljes volt, vagy azért az OnlyFans-en a lábképeidet azért nyomtad?
2: Azokat persze.
1: Tudod te azt jól?
2: Azokat nyomtuk.
1: Utolsó
2: persze.
1: Riporteri kérdés, ami lehet, hogy sablonos lesz, de azért nagyon érdekel még engem, hogyha most kapnál egy 33-10-est, de a Tiesto játszaná dalaidat, és életed végéig nem cserélhetnéd le a telefonodat, bevállalnád?
2: Amúgy simán.
1: Komoly.
0: Simán. Milyen szép kérdés. Milyen kreatív vagy? Én meg jövök ezekkel a hülye poénokkal itt a OnlyFans, milyen felállok, hazamegyek.
2: Simán, mert hogyha Tiesto játssza a dalaimat, az nekem Az egy nagy megtiszteltetés, meg akkor szétpörgeti, a másik, hogy 33-10-esen, meg sajnos nem tudok a közösségi médiában foglalkozni, ezért valaki másnak kell, és
1: másnak
2: nem nekem.
1: Kell,
0: viszont nyomnád rajta a Snake-et, ugye? Az már volt rajta.
1: Az már Snake 2 volt, csak mondom.
2: Meg hát milyen jó, hogy diót is tudnék törni, bárhol, bármikor, érted?
0: Önvédelemnek is jó, így van.
2: Na, hát azért kérem szépen, jó.
1: Ami valamit holnaptól nem leszel. Csak mondom,
2: mehetsz. Tényleg megy nyaralni a fiú, úgy hallottam.
0: Igen, holnaptól nem vagyok. Ja.
2: Akartam is mondani, hogy fogytál egy kicsit, én úgy látom.
0: Köszönöm, igyekszem rajta. Számolom a kalóriákat.
2: Igen. Te már így gondolsz itt a nyárra.
1: Számolod, tegnap is 4860, de számolod.
0: De mindent összeszámoltam.
2: Fontos a mérték, tudja.
0: De hadd büszkélkedjek el, gyerek. Nem, ügyes, 1500-1600 kalórián vagyok naponta. Az úgy egész
2: ember. Inkább a 2000-et, és így is fogyok, az a jó.
0: Hát ez jó neked, igen.
1: Én egyet mondok neked, Roland, így a nyaraláshoz, hogy naptej. Feltalálták, jó és működik.
0: Jó, úgyis rákvörös fejjel fogok az visszajönni, biztos. Pedig nem
3: én is mindig
0: megyek.
3: Ezt mondom, állandóan ezzel szekálnak, hogy kenjem be magamat, de így is úgy is leégek, és ráadásul annyira izzadok, hogyha bekenem magam napteljel, akkor megvakulok tőle.
2: Sokan sztorik itt a Buenos Morgenben, hölgyek, urak. Egyébként én megnézném Rolit ilyen csoki barnán, ha megjönne, a rákvörös után.
0: Hát az
1: majd ilyen december környékére kibarnul.
0: Figyelj, szerintem szólok a grafikusunknak, megcsinálja a Photoshopban.
1: Nem, az nem vállalja, nem vállalja, semmilyen képet nem csinál meg etnikai okokból.
2: Na, pedig jó lenne, jönnék be és bemutatkoznék neked újra. Na szia, Kuki Zsolti.
1: Visz ez az út. Lájkoljátok, hallgassátok.
2: Szeressék.
1: Mutassátok barátoknak, esküvőkre, temetésekre, bárhova.
2: Amúgy igen.
0: Így van. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük. Legyen szép napotok.
0: Farkas Zsombor, és Kuki Zsolt, kedves barátaink. Visz ez az út, pedig innentől pörög. És nem sokára még azért visszajövünk, mert hogy van még egy sorsolásunk a foci VB tippjátékkal kapcsolatban, úgyhogy nem sokára ezzel folytatjuk. Nyisd velünk!

0: mennyire jól rímelnek egymásra ezek a... Ma angolból látod, de kicsit magyarosított szavak. Igen, a coleslaw is oda lehetett volna még. Az jó is a coleslaw.
1: Én azt nagyon szeretem, és a múltkor egy hamburgerezőben azt nem elkalandoztam, de hogy nem volt, és annyira zavart.
0: És nem énekelted meg, hogy...
1: Kéne még egy coleslaw. Nevezem. De egyébként tökre belemenne egy ilyen dalba. Tehát, hogyha már a peroni pepperoni, akkor már simán a foszló coleslaw. Vagy nem tudom, valami
0: ilyesmi. Figyelj, de egyébként a Hírótól jobban el tudnám képzelni, mint a BSV srácoktól.
1: Lehet.
0: Amúgy ennek van, tehát hogyha most nyilván lehet ezen itt röhögcsélni, de azért szerintem sok férfi emberből előjöhettek ilyen magánéleti, régi magánéleti szálak, ahogy ha valaki odafigyel a dalnak a szövegére, hogy milyen típusú nőkről szól.
1: Na jó, figyelj, erről is beszélgethetünk, vagy beszélgethetünk a fociról. Melyik legyen?
0: Hát maradjunk inkább a focinál, mert csajokról amúgy is szoktunk beszélgetni.
1: Tehát maradjunk annál, ahol 11 férfi van a pályán, és egy labdát kerget, és együtt izzad. Jó, maradjunk ennél. Annyi, hogy mielőtt kiirdhetjük a mai játék nyertesét. Annyit azért tegyünk már meg, hogy a mai mérkőzések mindegyikére egy tippet mi beejtünk. Tehát én már mondtam az argentin-egyiptomi meccset, amire ugye ma kell játszani, és hatig lehet írni, és a holnapi sorsoláson, aki a legközelebb tippel, az fog majd nyerni, szóval tippeljetek erre. Szerintem az 2-1. Argentinok nyernek.
0: Á, ebben nagyjából megegyezhetünk, igen, én is ezt gondolom, szoros lesz, biztos, hogy szoros lesz. Még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy esetleg döntetlen lesz a rendes játékidő, és csak utána fog eldőlni, de az argentinok különösen mentálisan szerintem nagyon erősek, úgyhogy én azt gondolom, hogy behúzzák, és akkor 10-től lesz egy Svájc-Kolumbia mérkőzés, itt egy picit talán Svájc esélyesebb, én örülnék, ha Kolumbia menne tovább, én nagyon szeretem a dél-amerikai focit, én remélem, hogy azért hamarabb brazilok kiestek, mondjuk hát elég szarok is voltak, de mindegy, de hogy akkor legalább már Kolumbia jusson be, meg Argentína jusson be.
1: Svájc. Én Svájcot érzem, de értem, amit érvelsz, viszont ott annyira friss a levegő és olyan szépek a tehenek, hogy Svájc.
0: Így van, meg még van csoki is, meg bicska
1: Kolumbia
0: is.
1: Kolumbia csak kávé. Ezt tudja.
0: Van ott más is, de arról nem beszélünk.
1: Ja, igen, arról nem beszélhetünk.
0: Igen.
1: Oké, és mi van még? Ennyi?
0: Ennyi.
1: Tényleg ennyi van mára?
0: Hát most már egyenes kieséses szakasz van, kevesebb meccs van, nem
1: jó,
0: akarlak elkeseríteni.
1: Akkor viszont...
0: Holnap nem, meg nem lesz meccs.
1: Esküszöm, nem keserítesz el ezzel. De hogy akkor annyi csak, hogy bedobom a nagy ötletemet, hogy mi lenne, hogyha az izgalom kedvéért. Tehát engem elkeserít, hogy kiestek a portugálok, te szomorú vagy, hogy nincsenek brazilok. Hogy mi lenne akkor, hogyha lenne egy olyan kvóta, hogy akik kiverték őket, hogyha annyira borzalmasan rosszul játszanak a következő meccsen, akkor visszajöhetnek a legyőzött csapatok. Mit tudom én, hogy mint az UNO-ban, tehát hogy ott még vissza lehet csapni, vagy nem tudom, vissza lehet jönni valamikor, hogyha mondjuk 10 góllal kikapnak a következő meccsen, akkor visszatérhet a csapat ilyen szellemcsapatként.
0: Hát, nem lesz ilyen, nem lesz ilyen. Norvégok egészen jók, tehát hogy az már várható volt a VB előtt, hogy ők jól fognak szerepelni amúgy.
1: Most már egyébként módosítanál? Tehát, hogy így a spanyolokra voksoltál, hogy ők lesznek a végső nyertesek, te ezzel még befuthatsz?
0: Hát azzal befuthatok, de tudod, én úgy voltam, hogy akkor is már elmondtam, hogy én a franciákat tartom a legerősebbnek, ők nekem nem állnak annyira közel a szívemhez, nem tudok nekik szurkolni. A brazilok közel álltak volna, de ez minden volt, csak nem brazilos foci, amit produkáltak. Ez volt, én úgy fogalmaztam itt adásban is, csak ugye pont nem voltál hétfőn, hogy a legkevésbé brazil csapat. Tehát a papírforma az egyébként Franciaország sikerét vetíti előre, de azért Marokkó ellen nem lesz nekik egyszerű, teszem hozzá. Marokkó azért meglepetés csapat volt 4 éve is, akkor ők kiejtették a spanyolokat meg a portugálokat, és bejutottak az elődöntőbe, de én azt gondolom, hogy egyébként a franciák ott lesznek, tehát most a papírforma egy francia-spanyol és egy argentin-angol elődöntőt diktál, tehát lehet, hogy megismétlődik a 4 évvel ezelőtti finálé.
1: Te emlékszel még a csajok tippjeire? Valaki mondta Argentinát?
0: Andi mondta Argentinát, Kitty mondta Franciaországot, én meg akkor mondtam, hogy hát akkor én meg megmaradok a spanyoloknál. Egyébként bírom a spanyol focit kifejezetten, szóval örülnék neki.
1: Tehát csak én vagyok ekkora lúzer, hogy kiestem, jó?
0: Hát egyelőre.
1: Jó, tudni, hallgassatok a tippjeimre, pénzért is adom, ha gondoljátok.
0: Nem érdemes érte fizetni,
1: ja. Na, és akkor a tegnapi nyertes, ugye, mennyire tippelt közel? Azt néztem itt az SMS falon, én végig görgettem, hogy azért elég sok SMS jött tegnap.
0: Igen, de nem jött teli találat. Tehát egy nullát senki nem tippelt. Nagyon sokan tippeltek spanyol győzelmet, többen, mint portugál győzelmet. Volt azért az is, meg volt, aki döntetlenre tippelt. Úgyhogy a spanyol győzelmeket tettem bele a kalapba, és akkor szerintem sorsoljunk, mert már itt van előttem a sorsoló programunk.
1: Oké. Keverd meg. Akkor az nyer, aki a győztes csapatot eltalálta.
0: Így van. És akkor klik! Christopher a mai nyertesünk.
1: Christopher, focista neved van.
0: Te biztosan szeretsz focista név?
1: Szerintem igen. Te biztosan szeretsz dárcozni.
0: Hát ha nem tudom, hogy szeretne dárcozni, de most elmehet dárcozni a Haggis Darts felajánlásából, és azt nézem, várjál, 2-1-et tippelt, Christopher.
1: A 2-1-ből sok jött.
0: Abból sok.
1: Erre, tényleg az az egyik legsanszosabb eredmény?
0: Általában az nagyon gyakori. Igen, most itt nézem a mait is, 2-0, 3-2, 2-1, 3-1. Egyelőre egyiptomi győzelmet nem, láttam, hogy döntetlen az jött, de még egyiptomi győzelemre talán senki nem tippelt. Na, ennyi volt már a műsor.
1: Valaki megírhatná már, hogy az egyiptomit, mert akkor, hogyha véletlenül úgy alakul, akkor ugye a sorsoláson elől lesz. Ja. Mert senki más nem írta. Lehet így is taktikázni, csak
0: igen.
1: Mondom.
0: Meglepetésekre lehet alapozni egy VB-nél azért. Na, köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük, hogy velünk voltatok. Természetesen jár a hála és a köszönet a 30-at már betöltő, ám de a férfiaktól még mindig nem elzárkózó hittal, Andinak.
1: Jaj, de szépet szóltál. Aztán köszönjük szépen a Crazy Boysnak, köszönjük Zsoltinak, Zsombinak, hogy eljöttek, Krisznek, hogy távolról hallgatott minket.
0: Krisznek, hogy nem jött el.
1: Én ezt nem így mondtam. Ezt visszajátszást követelek, én ezt nem így mondtam. És annak az I és Rolandnak, aki végre jól megérdemelt szabadságát tölti majd a holnapi naptól, de hiányozni fog nekünk, jó pihenést.
0: Hát vagy legalábbis neked. De másnak azt nem tudjuk. És hát köszönjük szépen a már születése óta elég sok nünükét összegyűjtő, ám de ezzel egész jól együtt élő Rédla Ádámnak.
1: Ez nemi betegség, nünüke. Tudjatok róla, ezt fontos tudni. Jó, én holnap 6 után nem sokkal jövök. Roland jövő héten csatlakozik majd hozzánk. Hallgassatok a Forrás Rádiót meg a Buenos Morgan. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Ugye nem baj, ha baj?

0: Hím, baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keres minket Tatabányán a Győri út 1 per A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
1: Spóroljon a stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit a Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható, levessel együtt, akár 1530 forinttól. Stúdium étterem, segítség a hétköznapokon!
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttet kívánok! A magyar rendőrség 15 ember kereskedőt fogott el egy nemzetközi akcióban. Ideiglenes forgalmi rendváltozás lesz a Dobogókői úton Esztergomban. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő Tilly Norwood. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A magyar rendőrség 15 embert fogott el és gyanúsított meg az emberkereskedelem felszámolására szervezett egyhetes nemzetközi akcióban, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda a polisz.hu oldalon hétfőn. A művelet sorozatban 59 ország és 4 nemzetközi szervezet vett részt. A magyar rendőrség közlése szerint az akcióban 5103 embert, 1847 járművet, 673 helyszínt és 4565 okmányt ellenőriztek. A 15 magyar gyanúsított közül 12 ellen szexuális célú, 2-vel szemben munkacélú, egy ellen pedig koldultatás céljából elkövetett emberkereskedelem és kényszermunka büntet gyanúja miatt indult eljárás. Az akció során 7 áldozatot azonosítottak, 3 szexuális célú kizsákmányolás sértettje, közülük 2 kiskorú, még 4 kényszermunka sértettje. Esztergomban a körforgalomépítés második üteméhez kapcsolódó csatornázási munkálatok miatt a Dobogókői utat, az Áhím András utca és a Terézia utca közötti szakaszát teljes szélességében lezárják július 9-én reggel 9 órától július 11-e 17 óráig. A kivitelezés ideje alatt kérik a lakosság és a közlekedők megértését, türelmét, valamint fokozott figyelmét. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő Tilly Norwood, a virtuális entitása a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg hétfőn a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett MI szakértőkkel dolgoznak együtt. A történet a Tillyverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik, majd főhőse Tilly egy mesterséges intelligencia által létrehozott teremtmény, akinek nincs se teste, se valódi tapasztalatai, de hozzáfér másokéhoz. Egy rossz indulatú bot hatására saját vágyai és ambíciói támadnak,

0: Napos idő lesz, és az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyeg tisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.

Sugar Babes és a Sook 2025, egy tavalyi kedvenc itt a Forrás Rádió koktéljában. Ne felejtjétek, továbbra is dübörög a tippjátékunk, nem sokára mondom a részleteket, előbb azonban érkezik a Glass Animals slágere 2021-ből, ez már is a Heatwaves.

0: Ne felejtjétek, egész nap, egészen este 6 óráig tart foci VB tippjátékunk, Argentína-Egyiptom, ennek a mérkőzésnek a rendes játék idős végeredményére lehet tippelni, SMS-ben vagy Viberen, ezzel pedig akár nyerhettek is. A napi nyereményünk 4 óra önfeled dárcozás a tatabányai Haggis Darts felajánlásából, illetve van egy fődíjunk, ez pedig egy wellness hétvége, 2 fő részére 3 nap 2 éjszaka időtartamban félpanziós ellátással a Duna Residence felajánlásából. 0620 97 8 97 8-5-ös, ez pedig az a szám, ahová küldhetitek az üzeneteket, akár SMS-ben, akár a Viberen keresztül. Egy nagyon-nagyon rövid kis kereskedelmi szünet, utána azonban hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, például forog majd teljes egészében a Following the Sun.
1: Beszélgetésről. Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
3: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari vécékombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, szigalás lágere forgott az elmúlt percekben, ez volt a Melody, a folytatásban pedig jöjjön egy nagyon klassz kollab a tavalyi évből, The Superman Lovers és a One Republic, így együtt, ez már is a Starlight.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Robin Schulz, után pedig jöjjön az az amerikai énekes, aki 2023-ban vált ismerté a Lose Control a című kis lemezével. Na tőle forgatom már is az idei kedvencet, az a Mr. Noi-tól. Igen, Teddy Swims, elmegyünk tovább.

Vége a mai rendhagyó koktél első órájának. Délig én vagyok veletek, aztán déltől pedig Bálint Lackó vált. Érdemes lesz természetesen vele tartani majd. Na de addig még egy órát együtt tölthetünk így az éteren keresztül, és hogy melyik slágerre nyitjuk majd a következő 60 percet, figyeljetek, már is mutatom.

0: focirajongó, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeledt dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 11 óra előtt, szép napot kívánok! Július 9-ig lehet módosítani a választott szakok sorrendjén, az USB töltők 80%-a megbukott a termékbiztonsági vizsgálaton, a hétvégén rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető. Tették hozzá, jelezve, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-s töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A hatóság mai közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Idén két ütemben 200 féle USB-s töltőt ellenőriz a hatóság. Az ellenőrzések első ütemének rész eredményei a korábbi évekhez hasonló negatív képet mutatnak. A 92 féle töltő laboratóriumi vizsgálata során 74 termék nem felelt meg a szabvány követelményeinek. A mintavételek kiterjedtek egyebek mellett a műszaki áruházakra, szakkereskedésekre, távol-keleti üzemeltetésű kisboltokra és a webáruházak nyújtotta kínálatra is. Július 10-én és 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónajmirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják. Zenés táncos kerti parti lesz Tatabányán Kárlóval a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon melletti szabadtéri területen július 11-én, az ingyenes program 18 órakor kezdődik.
0: Időjárás.
1: Ma vármegyénkben változóan felhős napos idő lesz, és az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Folytatódik a koktél rendhagyó formában ebben az órában még velem, déltől pedig Bálint Lászlóval. Ami robog tovább, az ugye a foci VB tippjátékunk. Ebben az órában is mesélek majd a részletekről. Előbb azonban még, ahogy ígértem, jöjjön a Sweet Emotion. A mikrofon mögött és Roland.

Egy olyan hang, ami egyszerűen megunhatatlan. Michael Jackson, A Place With No Name, és egy hasonlóan kultikus hanggal folytatjuk Justin Timberlake és a Selfish, egy 2024-es kedvenc itt a Cocktailban.

0: Berkes Olivér és a BSV közös slágere után beszéljünk egy picit a foci VB tippjátékáról. Ma is este 6 óráig várjuk a tippeket, mégpedig ezúttal az Argentina-Egyiptom összecsapásra. A rendes játékidő végeredményét tippeljétek meg, számszerű végeredményt írjatok. Ha pedig úgy érzitek, hogy a rendes játékidő után döntetlen lesz a meccs, akkor írjatok mindenféleképpen egy továbbjutót is. Ez is nagyon fontos, hiszen ugye első körben a pontos tippelők között, mármint akik a számszerű végeredményt eltalálják, azok között sorsolunk, de hogyha ilyen nincs, akkor a továbbjutó személyét, a továbbjutó csapatot eltalálók közül fogunk majd sorsolni. Vannak nekünk nagyon klassz napi nyereményeink, és hát van nekünk egy hasonlóan klassz fődíjunk, hogy mik ezek, azt már is megmutatom. Ja, ami még fontos, ahová várjuk az üziket a saját nevetekkel együtt, 0620 978 978 5-ös, és akkor mutatom már is a tippjáték nyereményeit.
1: A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dartsozást a családdal vagy a barátokkal a Tatabányai Haggis Darts jó voltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége 2 fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra fél panzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj!

Sirennel folytatjuk, aki egyébként nagyon aktív a közösségi médiában. Szerintem érdemes őt nyomon követni, a TikTokon is kifejezetten szimpatikus és szórakoztató tartalmai vannak. Ő énekel már is, ez a Shivers!

Egy újabb órát zárunk, én pedig ezzel el is köszönök. Déltől ugyanis Bálint László veszi át a stafétát itt az adásban. Érdemes lesz a folytatásban is velünk tartani. Ne felejtjétek, foci VB tippjátékunk is tart egészen este 6 óráig. Azt azért megmutatom, hogy melyik slágerrel kezd Lackó teljes egészében a hírek után.

0: mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
2: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
3: Indul a szabadtéri szezon. A Monostori Erőt Kapka színpadán. Júliusban várja Önt a Mese Autó Musical, a Szécsi Pál Emlékest, a Valahol Európában Musical és a Bella Ciao Olasz Dallamok és Slágerek koncert. Részletek és jegyek erőd.hu. Monostori Erőd. A te nyarad, a te erődöd.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt. Szép napot kívánok! Indul a csapadékvíz elvezetés fejlesztése Lábatlanon. Társadalmi egyeztetés indult a megye és kormány megbízott elnevezésekről. Több mint 1000 emberkereskedőt állítottak elő egy 59 ország részvételével zajlott művelet során. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a déli hír összefoglalót. Megkezdődik Lábatlan egyik jelentős infrastruktúrális beruházása, elindul a város csapadékvízelvezető rendszerének korszerűsítése. A fejlesztés első üteme a Damjanics utcát érinti, írja a dorogimedence.hu. A munkálatok során árokburkolást végeznek, valamint felújítják a kapubehajtók átereszeit is. A kivitelezés várhatóan 6 hónapig tart, ez idő alatt az érintett útszakaszokon ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be, ezért az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel haladjanak a munkaterületek közelében, és tartsák be a kihelyezett közlekedési jelzéseket. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 13 óra 30 és 17 óra 30 között az esztergomi kapcsolatok házában nyújthatják karjukat. Társadalmi egyeztetés indult hétfőn a megye és kormány megbízott elnevezésekről, az ezzel kapcsolatos törvénytervezet és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A kormány.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kormány kezdeményezi a vármegyék átnevezését megyékké, a főispán helyett pedig a kormány megbízott cím használatát. Azt írták, a névváltozás nem érinti a területi közigazgatás szervezetrendszerét, feladat és hatásköreit, a módosítások után egységes, közérthető és korszerű lesz a fogalom használat az ügyintézés és szabályozás során. Közölték azt is, a változásokról indított július 11-ig tartó társadalmi egyeztetés részeként megjelent hatásvizsgálati lap szerint a névcserék 577 millió forintos kiadást jelentenek a költségvetésnek. Több mint 1000 embert állítottak elő egy 59 ország részvételével végrehajtott szexuális kizsákmányolás, bűnözésre és koldulásra kényszerítés céljából folytatott, különösen kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelemre összpontosított művelet során, tájékoztatott az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezete az Europol hétfőn. A hágai közlemény szerint a június 8-a és 12-e között előállított 1024 ember közül 334-et emberkereskedelemmel, 690-et pedig egyéb bűncselekmények elkövetésével vádolnak. A bűncselekmények 2070 áldozatát azonosították, akik közül 1908 volt a felnőtt és 162 a kiskorú. 201 további gyanúsított azonosítása folyamatban van. A műveletek nyomán 465 új nyomozást indítottak. A nyomozati eredmények azt mutatják, hogy a bűncselekmények érintettjeinek túlnyomó többsége felnőtt nő, akiknek 64,2%-a szexuális kizsákmányolás miatt esett az emberkereskedelem áldozatául.
0: Időjárás.
1: Ma vármegyénkben változóan felhős napos idő lesz, és az előrejelzések szerint csapadékra nem kell számítani, 26 és 29 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
4: És mindig a legtöbb slágerekkel. Déli 12 órakor jó étvágyat az ebédhez, kitartást a munkához, és üdvözöllek titeket immáron a délutánban, mert hiszen elindul a napszaknak ezen része. Szóval az van, hogy kiváló slágerekkel, foci VB tippjátékokkal és persze közlekedési infokkal is készültünk. A slágerek közül most éppen Grumi és a Fire érkezik már is. Tartsatok velem!

Semmi Novató és a Fast itt a Forrás Rádióban mindig veled csak slágerekkel, és megyünk is tovább a VB játékunkkal. Mint tudhatjátok, ha tippeltek és jól tippeltek, akkor nyerhettek mégpedig a Huggies Darts jóvoltából egy 4 órányi darts élményt családdal, barátokkal, ezt ugye mind megnyerhetitek, illetve van még egy fődíjunk is, mégpedig egy 2 fő részére szóló 3 nap 2 éjszaka időtartamra szóló szintén, és hát egy félpanziós ellátást tartalmazó wellness hétvége a Duna Residence jóvoltából, ezt is meg lehet tőlünk nyerni, mégpedig fődíjként a játék legvégén a helyesen tippelők között fogjuk ezt kisorsolni, ami hát nem sokára érkezik majd. A mai nap mérkőzése pedig Argentina és Egyiptom, azaz az ő összecsapásuk, úgyhogy természetesen megint meg lehet tenni a téteket, a tippeket, leginkább, hogy melyik csapat és milyen arányban fog nyerni. Ha döntetlen a tipp, akkor mindenképpen tegyétek hozzá azt is, hogy melyik csapat fog majd győztesen kikerülni a párharcból. Sorsolás holnap reggel a Buenos Morgenben, szerdán pedig nincs meccs, úgyhogy szerdán nem fogunk játszani egyedül, csütörtökön lesz még egy esélyetek tippelni, és akkor aztán pénteken már a fődíjat is sorsoljuk majd, úgyhogy tényleg nincs már sok hátra. Ami a zenéket illeti, újabb kiváló dalokkal megyünk tovább, például Justin Bieberrel, itt van az Anyone.

Peter és a Manchild. Ti pedig a Forrás Rádiót hallgatjátok csak slágerekkel és újabb információkkal a sztárvilágból, mert hogy bőven akad. Hát ugyanis az történt, hogy Adam Sandler adta össze Taylor Swiftet a párjával, úgyhogy azért volt itt igencsak érdekes dolog a Lagzi kapcsán. Egyébként pedig a dal, amire bevonult, az egy igen érdekes dal, a Love Story. Bizony. Hát nem meglepő, hogy ezt választotta, mert korábban elárult, hogy különleges helyet foglal a szívében a szerzemény. Azt hiszem, ez volt az első dal, aminél azt éreztem, hogy nem érdekel a mások utálják, mert annyira tetszik. 17 éves voltam, amikor a Love Story-t írtam, a szobámban ültem, épp mérges voltam a szüleimre, mert nem engedtek el randizni egy srácra, aki túl idős volt hozzám, tehát amúgy sem kellett volna randiznom bele, mesélte a New York Times-nak. Úgy tűnik, hogy a bevonulás után aranykönyvecskékből olvasta fel a pár a fogadalmukat, amelyen részére Taylor könnyezni kezdett, de egyesek szerint Travis volt az, aki jobban elérzékenyült. Szerintem meg tök mindegy, egy esküvőn szerintem mind a két fél el tud érzékenyülni, és ez így is van, jól? Josh Turk érkezik a folytatásban a Holden Virginia-val, valamint Shakira és Alejandro Sanz ezer éves, már még mindig arany örökzöld közöse, a La Tortura, ami egyáltalán nem lesz kínzás. 2005-ből jön.

0: Ádinak kell egy segítőkéz, mondhatjuk ezt így is, ugyanis az történt, hogy Ádival korábban történt egy balesete, és hát elmesélte, hogy megint csak el kellett törni a kezét, de hogy hogyan és milyen körülmények között, az a ma reggeli Buenos Morgenből, illetve annak visszatekintőjéből ebben a pillanatban kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mégis beáltattak. Hát ugye eleve, tehát, hogy mondjuk el a háttérsztorit azért a hallgatók, elmondhatjuk a háttérsztorit?
3: Persze, bármit elmondhatsz.
2: Hogy...
3: Azt ne!
2: Jó. Bocsánat, jó, nem a tripperrel akartam kezdeni, ez csak
3: azt a végére hagyd meg a pörsenéseket, jó?
2: Igen, mindenképpen, de nem akartam ecsetelni, de neked kell. Na mindegy, szóval, hogy ugye az van, hogy eltört korábban a kezed, rosszul port össze, és emiatt újra el kellett törni a kezedet.
3: Igen.
2: És amikor ezt így mondtad, hogy egyébként ezt igen, megint el fogják, hát nem, hogy törni, hát elfűrészelni, de hogy nem a hatatásba, én meg ülök itt, drága hallgatók, ülök itt a pultnál, mert pont adás közben mesél is. Mondom, figyelj, rosszul leszek, tehát ezt így elképzelni is rossz.
3: Valószínűleg amúgy az ütött át a dolgot, mert tényleg nem akartak altatni, csak bénítani. De hogy valószínűleg az ütött át a dolgot, amikor jeleztem, hogy nekem itt a kezem tetején is kiáll egy csont, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy ez történt, és mondták, hogy hát igazából a csuklótöréssel az nem függ össze, viszont a János kórház precíz kezelésével egybeáll a dolog, mert hogy amikor ők kézzel próbálgatták húzogatni, akkor ezt a csontot ott kirántották, és hogy valószínűleg az annak a következménye, senki nem menjen oda sürgősségére, tehát hogyha kerülheted, akkor válasz bármi más, tehát hogy mondta az ottani, hát nem tudom, orvos volt-e, de ilyen kézrángató, hogy na majd én a rádióban biztos el fogom mondani, hogy milyen szarul dolgozott, és mondtam, hogy nem, hogyha tényleg ezzel most megkíméli a műtétet, hogy itt rángatja a kezemet érzéstelenítés nélkül, de ha nem, akkor el fogom mondani tényleg, úgyhogy oda senki nem menjen. Na, és akkor képzeld el ez a kiálló csont, így kérdeztem, hogy ezzel is tud-e valamit, és mondta, hogy persze levési. Úgyhogy most két helyen vágott bele, és ezt ott kalapáccsal meg vésővel. Na, látom Roland arcán, hogy most akkor őt elvesztettük, gyengébb idegzetőket is. Beáltattak, megcsináltak mindent, ébredtem, és volt egy tök jó fej szobatársam az Alex, és elmesélte, hogy hogyan történt az ébredés pillanata. Amikor a műtös rácok átraktak a hordágyról a saját fekhelyemre. És hát én ott már ugye beszélek, de nem igazán vagyok magamnál. És szó szerint leírtam a történetet. Tudod, mit kérdeztem? Először kijelentést tettem, hogy a zongora versenyt akartam megnézni délután. Hogy lehet-e? Ez volt az első mondatom.
2: És mit válaszoltak? Tehát lehetett? Megengedték?
3: Ezt még csak így kuncogva, tehát valószínűleg ilyen helyzeteket láttak már. Majd utána szerintem egy régi viccből asszociálva feltettem a kérdést, hogy mikor tudok majd hegedülni. És akkor így visszakérdeztek, halál rezignáltan állítólag, semmire nem emlékszem, hogy miért tud maga hegedülni? Hát egyébként nem. De ez a beszélgetés zajlott meg köztünk. És ezután átraktak az ágyra, és két órával később ébredtem.
2: És akkor megállapították, hogy na jó van, még egy olyan előző.
3: Még egy hülye, igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riedl Ádám.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazó. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ugye nem baj, ha bajra invitállak.
2: Július 18-án szombaton vár téged a pezsgőt a csajoknak szingli kerti parti. Bajon

baj, Petőfi Sándor utca 58 Pera. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott. Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 1 óra, szép napot kívánok! Július 9-éig lehet módosítani a választott szakok sorrendjén. Nyáron is zajlanak az M1-es autópálya fejlesztési bővítési munkálatai. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Nyáron is zajlanak az M1-es autópálya fejlesztési bővítési munkálatai. Fontos, hogy ne rutinból vezessünk és tartsuk be a szabályokat, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőrőrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
2: Tervezzük meg előre az utunkat, még akkor is, hogyha egy adott autópálya szakasz nap mint nap használunk, hiszen a bővítési munkálatok is napról napra változhatnak. Az MKIF-nek a Facebook oldalán mindenképpen érdemes előre tájékozódni, hogy hol milyen munkálat zajlanak, nagyon körültekintőnek kell lenni. A követési távolságot növelni kell ebben az időszakban olyan útszakaszokon, ahol felújítási munkák zajlanak. Nagyon fontos, hogy ne terelje el semmi a figyelmünket a vezetésről. Egy olyan útszakaszon, ahol éppen felújítási munkálatok zajlódnak, nagyon hamar fel tud torlódni a kocsisor, meg is állhat a kocsisor és nagy sebességnél. Nem biztos, hogy időben tudunk reagálni, hogyha nem tartunk megfelelő követési távolságot. Tehát ez nagyon fontos, hogy tervezzük meg az utunkat, és legyünk nagyon körültekintőek a vezetés során.
1: A felvételizők július 9-éig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, tették hozzá jelezve, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. Elfogadta az országgyűlés kedden az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. Az indoklás alapján a felülvizsgálatba a nyilvánosságot, kiváltképpen az e-tárgykörrel foglalkozó tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett gyakran erősebben megnövekszik a felhőzet, kevés csapadék előfordulhat, élénk erős lehet a nyugatias szél, a hőmérséklet 27 és 29 fok között alakul. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, komoly felhős időre számíthatunk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Köszöntelek titeket a délutáni csúcs előtti 1 órában, ez a koktél utolsó órája. Igen, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, mondjuk úgy, hogy nem véletlenül, Tomi majd picit pihen, de este a charterben megkapjátok, ígérem. Amit viszont még szintén megkaptok ebben az órában, az a VB tippjátékunk, illetve kiváló slágerek, ebben az esetben pedig itt egy újabb Alokkal és Anitával.

A VB tippelésre adnátok fejeteket, akkor nyugodtan tegyétek így, hiszen nyerhettek. Mégpedig 4 órányi darts élményt a tatabányai Huggies darts jóvoltából, illetve egy fődíjunk is van, amit pénteken sorsolunk majd. Ez pedig egy 2 főre szóló, 3 nap, 2 éjszaka időtartamú és félpanziós ellátással megspékelt wellness hétvége a Duna Residence felajánlásából. Ezt lehet tőlünk nyerni fődíjként, a helyesen tippelők között ezt sorsoljuk ki. Ma is van egy meccs, és izgalmak azok biztosan várhatóak, hiszen Argentina és Egyiptom méri össze egymással az erejét, futballtudását és minden egyebet, úgyhogy ha szeretnétek nyerni, akkor írjátok meg a 0629789585-re a meccs eredményét, hogy mit tippeltek, és hogyha a döntetlenre tippelnétek, akkor azt is írjátok meg, hogy mely csapat jut tovább. Sok sikert mindenkinek, a folytatást illetően pedig valamarra is notármi.

0: A Forrás Rádiót és benne a Koktélt hallgatod. Nagyon köszönöm, hogy itt teszel. Sok zene, kevés duma, most azonban egy pici szünet érkezik, egy kereskedelmi szünet után pedig Robin Schulz-al, Rita Orával folytatjuk. Ja igen, meg Tiago B2K-jel. Jön mindjárt az I'll Be There, mutatom.
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a vécét.
3: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC-kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

bizony vannak zenék, amik függőséget okoznak, ilyen Zerbe és a Chainsmokers közös Addicted is 2025-ből. Ti a forrást és a koktélt hallgatjátok sok zenével, kevés dumával, a következőkben pedig rengeteg kiváló dallal készültünk nektek, csak azért, hogy aztán a délutáni csúcs felé tereljelek benneteket. Madonna Soria is érkezik, mint a Mr. Belt és az It's Not Right, Majkáéktól a Füttyös fogjuk meghallgatni, először pedig Neil Horan dala csendül fel. Itt van a Slow Hands.

0: Ez életérzés. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Je suis désolé. Lo siento.

0: És akkor megérkezik a csúcsok csúcsa is, a délutáni csúcs, mert hogy a koktél ebben a pillanatban véget ért, de nem búcsúzom, mert hogy a következő órában is velem találkoztatok majd, meg persze a legjobb slágerekkel. És ami a híreket illeti, természetesen a hírek után is érkeznek a slágerek, Damiano David és a Talk to Me pedig mindenképpen felcsendül majd. Mutatom!
1: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
4: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
5: Hello Komárom! Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Szakmai együttműködést kezdeményez a korszerű ellátás érdekében a Sztómásként Egyesület. Júniusban 156 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. A Sztómásként Egyesület országos szakmai együttműködést kezdeményez annak érdekében, hogy a magyarországi sztómaviselők korszerűbb, betegközpontúbb és az egyéni szükségletekhez jobban igazodó ellátásban részesüljenek, közölte a szervezet az MTI-vel. Az Egyesület hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az egészségügyi államtitkárhoz, felajánlva a szakmai együttműködését a sztómaviselőket érintő egészségpolitikai, szakmai és finanszírozási kérdések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a döntéshozatal során, és hozzájáruljanak a hazai sztóma ellátás fejlesztéséhez, írták. Közleményük szerint az Egyesület együttműködésre hívja a gyógyászati segédeszközöket fejlesztő és forgalmazó vállalatokat, az egészségügyi intézményeket, a sebészeti osztályokat, a sztómaterápiás szakápolókat, a szakmai társaságokat, valamint minden olyan szervezetet és szakembert, aki elkötelezett a sztóma viselők életminőségének javítása mellett. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrendföld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Rajtószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény ma a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban június 12-én reggel 8:30-kor. A találkozó helyszíne a Brigéció Öröksége látogató központ, a táv körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenes, de kérik, hogy egy kommentel vagy privát üzenettel jelezzék előre, hogyha mennek. Tűz és víz címmel nyílt meg Juhász Attila fotóművész kiállítása július 3-án Majkon. Az érdeklődőket a Majki Műemlék Együttesben várják. A tárlat július 24-éig látogatható, amelyhez nem kell külön belépőjegyet vásárolni.
0: Időjárás.
1: A napsütés mellett gyakran erősebben megnövekszik a felhőzet, kevés csapadék előfordulhat, élénk erős lehet a nyugatias szél, a hőmérséklet 27 és 29 fok között alakul. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, komoly felhős időre számíthatunk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is. Sziasztok, szép délutánt mindenkinek. Ez vár a délutáni csúcs. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Érdekességek és persze kiváló slágerek forognak egymás után. Na meg persze jön majd a VB játékunk is. Picit visszamegyünk a Buenos Morgenhez is. Szóval lesz itt minden. Viszennek szájnak ingere. Damiano Davidel indítunk már, és itt van a Talk to Me.

A legismertebb dalok változatosan. Forrás Rádió. Csak slágerek.

0: szárnya.
1: A ma reggeli Buenos Morgenben szó volt Ádi történetéről, mert hogy Ádi kezét le kellett egy picit szedálni, meg őt is. De hogy mi történt egész pontosan vele, arról ő maga mesél.
2: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
3: Ami durva, amire nem számítottam, hogy ez fájni fog. Tehát, hogy én tényleg őszintén abban a hitben éltem, hogy ugye be vagyok altatva, műtét lemegy, vagy egy éves el volt törve, hogy a csuklóm, hogy valami olyasmi lesz. Na hát ezért nem voltam tegnap. Hát ahhoz képest ez tényleg csipszar. Hát, tehát, hogy ez most sokkal durvább volt, most is be vagyok gyógyszerezve, csak mondom.
4: Hát de figyelj, tehát alapvetően elfűrészelik a csontot a kezedbe, érted? Hát persze, az biztos, hogy mocskosul fáj, hát az mire összefor, meg mire az úgy nagyjából valami használható állapotba kerül, már mint értsd úgy, hogy ne érezd a folyamatos fájdalmat, de az beraktak, biztos, hogy ez egy hét.
3: Beraktak egy ilyen fém szutykot csukló magasságba. Én kérdeztem, és sajnos még nem tudnak olyat, de akartam bele PayPass-t. Ez milyen cool lenne, hogyha már simán meg lehetne csinálni, hát ott van a telefonban is, mindenben a chip. Milyen cool lenne csuklóval fizetni, úgyhogy nincs rajtad óra, de ezt nem csinálták még meg. És hát most várom szépen lassan itt a helyreállást, viszont ami jó hír, és ami sok mindent elmond, az Annó János kórházról, meg most a sportkórház, mindenkinek csak ajánlani tudom, menjetek oda, jó hely, de hogy már hogy a sportkórház, hogy most nem fáj az ujjam mozgatása. Tehát, hogy annó dagadt, fájt, most úgy tűnik, hogy most ez jó.
4: Az jó, na legalább ez ami jó hír. Figyelj, egyébként menő lenne, de akkor már úgy kell a PayPass-t vele, hogy akkor töltsenek is rá már valami X összeget.
3: Ja igen, kis biztosítási díjat, vagy valami.
4: Ha igen, és akkor megvan az, hogy na, akkor egy ideig. De mi, hogy tudnál már villogni, érted? Ez ilyen nagyon csajozósabb úgy, hogy mint hogy elhívsz egy csajt, és akkor figyelj, és csak így meglendíted a kezed a terminál előtt, és kifizeted. Akkor azt hiszi, varázsló vagy.
3: Tudom, hogy te nem vagy rajongója műfajnak, de akkor már biztos úgy csinálnám, mint a Star Wars-ban, tehát ilyen Jedi mozdulatot csinálnék fölötte.
4: Ja, az jó.
3: Egy elmetrükköt.
4: Aha, na, az menő lenne.
3: Na, úgyhogy helyre raktak Alex, a szobatársam is jól van. Ja, az is hatalmas volt, tehát a képzeletet, hogy milyen rutinnal egyébként az ország egyik legjobb késsebésze csinálta, rávártam ilyen sokáig. És képzeleted, milyen mennyiségű műtétet csinálhat végig. Tehát ketten voltunk Alexa a szobában, neki a lábával volt baj. És bejött az orvosom reggel, úgyhogy előtte nem tudom hány héttel konzultáltunk, oda ment az Alexhoz, hogy na, akkor melyik kész hadd jelöljem. És akkor én ott feküdtem hátul, hogy elnézést, önnel, ha lehet inkább a lábat, és én lennék a kezes.
4: Milyen lett volna, eltörik a lábadat is.
3: Lehetett volna egy láb, egy szabad ilyeneket elmondani? Hát nem tudjuk a vezeték nevét. Egy befordult lábújat helyrehozni nálam, úgyhogy nincs befordulva.
4: Befordítják.
3: Nem, de gyönyörű. Tehát ez tényleg tök jó hely volt. Egészen addig, amíg nem jött a tatabányai nővérhölgy, Klárika.
4: De ezt honnan tudod, hogy tatabányai?
3: Hát reggel beszélgettünk, na. Mindenki alácuki volt, mindenki nagyon rendes volt, Klárika is egyébként, megkente nekem a vajas kenyeret, mert látta, hogy nekem ezzel gondok lesznek, egyből összetegeződtünk, de nem lettem volna annak a helyében, aki a nővér hívott, megnyomta, amíg velem foglalkozott, mert mondta, hogy kinyomkodja ezt, kitekerem a nyakát, miért nyomkodja, amikor itt dolgozom? Tehát ott rend volt. Klárikánál rend volt.
4: Klárika veled foglalkozik. Te voltál VIP vendég, itt van a rádióst, akkor most neki kellene kenyeret, hanem neki adjon béket.
3: Őket is cuki volt. Ja, meg kiderült, hogy most már nekik kell teát főzniük, de hogy állítólag nagyon jó teát rakott össze reggel, meg az a koktél, amit a műtét után kaptam éjszaka. Na az! Tehát az koktél volt. Mondta egy az éjszakai nővér, hogy ezt műtét után az első este lehet csak beadni. Ne kérdezzem, mi van benne. Kis melegséget fogok érez. Ennyi van meg.
4: És onnantól én repültem. Ja, hogy szálltál, értem.
3: Azt mondtam másnap, hogy én is kérek, az nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt, mondták, hogy tudják.
4: Lehet, hogy most így csillogó szemű fiatalok figyelik a rádióadást. Ja, jó. Hova kell menni ezért?
3: Mikor lehet egy újabb csuklóműtétet bevállalni?
2: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: Foci rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sportokkal folytatjuk itt a délutáni csúcsban. Argentina és Egyiptom feszül egymástak a mai nap folyamán. Erre a meccsre várjuk a tippeket, hogyha döntetlen lenne az eredmény, amit tippeltek, akkor egy továbbítót is írjátok meg mindenképpen, hiszen így tudtok helyesen és jól tippelni. Tehát 0620-978-978-5. Hogy ezért mit kaphattok? Hát napi nyereményként a Haggis Darts jóvoltából 4 óra önfeled dárcozás családdal, barátokkal, ha pedig a fődíjra pályáztok, amit pénteken a Buenos Morgenben sorsolunk, akár csak egyébként a napi nyereményeket, akkor természetesen a fődíjat is jó, ha ismeritek, ez nem más, mint egy wellness hétvége, félpanziós ellátással 2 főre, 3 napra, 2 éjszakára a Duna Residence felajánlásából. Ezt lehet tőlünk megnyerni, ez a fődíj, tadám! Szóval hajrá, hajrá mindenkinek, játsszatok bátran, addig is pedig Kongz és a Galaxy érkezik, te a Filoszlámban.

Meguntad a szürkeséget? Színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió. Mindig veled.

hamarosan újra a hír, info, kombói lesz megint csak a szó, ez pedig azt jelenti, hogy Kittinek fogom átadni nem sokára a mikrofont. Ám előtte azért még van mit, meg van miről muzsikálunk, hogyha ezeket mindenképpen ajánlanám a figyelmetekbe. Például a következő dalt, ezúttal nem mást, mint Mohamed és a Bang.

0: hallgatók, ez az óra véget ért, viszont indul a következő, ahogy tudjátok, ajtó bezárul, ablak nyílik, ablak bezárul, ajtó nyílik, szóval a következő óra Kittivel folytatjuk, és természetesen minden mellett a VB játékunkkal, na meg, na ná, hogy a legjobb slágerekkel. A slágerek mellett pedig ajánlom figyelmetekbe a következő óra nyitóját, amely Álvaro Soler és a Marta Santos közöse lesz Lo que pasó, pasó címmel.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Ugye nem baj, ha bajra invitálok.
2: Szombaton vár téged a pezsgőt, a csajoknak szingli kerti parti, bajod!

0: Baj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúk tere 8 per A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Laci, mi történt?
3: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
2: Aha, semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
4: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Fakivágási munkákat végeznek Esztergomban. Elfoglalta helyét az új ideiglenes vezetés a közmédiában. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Megkezdik Esztergomban az önkormányzat fenntartásában lévő Bánomi lakótelep 11-es szám előtti parkoló melletti elhalt lombkoronájú közönséges dió kivágását. A munkák tervezett ideje mától július 9-ig reggel 8 és dél között. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés időpontja módosulhat. A kivitelezés során a parkoló részt részlegesen, ideiglenesen lezárják. A munkálatok elvégzése hanghatással jár, kérik a lakosság türelmét és megértését. Megérkezett az általa kijelölt ideiglenes vezetéssel az MTVA székházába kedd délelőtt Horváth András, az MTVA ideiglenes vezérigazgatója, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája kedden az MTI-vel. Mint írták, Mészáros Zsófia az online igazgatóságért felel az átmeneti időszakban, Botac Balázs a hírigazgatóságért felel, Kerényi György a Kossuth Rádió vezetését, Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet veszi át, és Teszári Sára a PR és marketing osztály vezetéséért felel, illetve a szóvivői feladatokat látja majd el. Az átmeneti időszak lezárását követően a közmédia végleges vezetőjének kiválasztása a nyílt pályázati eljárásban, társadalmi és szakmai egyeztetés követően történik meg, áll a közleményben. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. Batta András, a fesztivál budapesti helyszínének otthont adó magyar zeneháza igazgatója kiemelte, a cigányzene rendkívül színes, csodálatosan gazdag kultúra, amely a legmélyebb érzelmekre hat. Hozzátette, ez a kifejezésmód visszaadja a zene ősiségét, amelyet sok területen már elveszített. Az idei hazai helyszínek között lesz még Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Berement, külföldön, Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában lesz Nemzetközi Cigánydal napja.
0: Időjárás.
1: A napos idő mellett erőteljes gomoly felhőképződésre készülhetünk, a délutáni és esti órákban elsősorban az északi és északkeleti tájakon alakulhatnak ki záporok, 31 fok körül mérünk. Szerdán sokfelé számíthatunk több órás napsütésre, ugyanakkor a déli óráktól besűrűsödik a felhőzet, a középső és keleti ország részben előfordulhatnak záporok, 29 fok lesz a maximum.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És még mindig a legtutibb slágerekkel is egyben. Hello, bello, szép délutánt kívánok mindannyiótoknak, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Ebben az órában pedig kiváló slágerekkel, érdekességekkel és természetesen sok minden mással is folytatjuk, ami szemnek, szájnak ingere, úgyhogy érdemes minket választani most is. Álvaro Solerrel és Marta Santosszal folytatjuk itt a Lo Que Pasó, Pasó.

0: Ez volt Rehab és a Most People, egy kicsi muzsika, ami igazán fület, melengető, csengettető volt. Ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót, benne pedig a délutáni csúcsot hallgatjátok, ahol VB tippjátékunkkal hamarosan részletesen jelentkezem, ám előtte egy kis részlet most a Buenos Morgenből érkezik, a bezárkózó nők sztoria kapcsán. Ez ma reggel hangzott el. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Képzeljétek el, hogy azoknál a 30 feletti nőknél, akik több mint 3 éve élnek férfi nélkül, kialakul 2 olyan kellemetlen szokás, ami állítólag elveszi az esélyt a normális párkapcsolatra.
3: Na és akkor kíváncsi vagyok.
4: Tényleg nagy kérdés. Nem sokára szembesítünk is vele, de hogy ilyet érzékeltetek bármennyire? Mert egyébként én igen, tehát én viszonylag fiatalon akartam megnősülni, ahhoz képest viszonylag szerintem sokáig húzódott, tehát voltak ilyen éveim, amik így a magányban teltek, és azt vettem észre magamon, hogy minél többet vagyok egyedül, annál több olyan kis nünükém alakul ki, amiből már így nehezen engedek, vagy nem akarok. Tehát, hogy szerintem, ahogyan idősödünk, egyre kevésbé vagyunk alkalmasak párkapcsolatra.
2: Nézd, Ádi, szerintem neked az egész életed ilyen nünükéknek a sorozata.
4: Úgy véled?
2: És szerintem a hallgatók is így érzik gyarítható.
4: Jó, lehet, nem tudod, de nincsen ebben valami? Tehát, hogy nem az van, hogy az ember elkezd bezárni. Úgyhogy, mit tudom, ilyen x évet egyedül tölt, és azt írják ebben a cikkben, hogy ez a nőknél ez halmozottan jellemző, de nem tudom, ezt majd Andi fogja igazolni vagy cáfolni, nem sokára szembesítünk a két szokással, csak először, tehát, hogy van ilyen?
3: Hát szerintem van, meg előfordul nyilván. Meg hát én azt gondolom egyébként, hogy ha már egy hónapot egyedül töltesz, is van olyan, hogy kialakulnak olyan dolgaid, amikről utána azért le kell mondani. Tehát, hogyha egyedül vagy, egészen másképp zajlik az életed nyilván, és ugye azt csinálsz, amit akarsz. Viszont ha van melletted valaki, akkor nyilván igazodni kell egymáshoz. Tehát, hogy ott már azért nyilván vannak olyan dolgok, amiket le kell raknod esetleg.
4: De ez könnyebb fiatalon, nem? Vagy nem tudom, te mennyire fiatalon házasodtál, szerintem fiatalabban, mint én. Tehát valószínűleg nektek már voltak olyan dolgaitok, vagy még voltak olyan dolgaitok, amik egymással alakultak ki, tehát kvázi egyből egymásnak csiszolódtatok, vagy ütköztetek, de ott alakult ki, és nem készen hoztátok bele a kapcsolatba.
2: Hát azért nálunk sokat kellett csiszolódni.
4: Sokat kellett?
2: Nagyon sokat kellett csiszolódni.
4: Hullott a pernye.
2: Két homlok egyenest ellenkező karakter vagyunk, meg személyiségtípus.
4: De a szokások úgy együtt alakultak ki, vagy volt már egy kész csomagja mindkettőtöknek?
2: Hát volt valamennyire kész csomag nyilván, tehát ez nem csak 30 év fölött alakul két év varázsütésre, hanem előtte is. De nyilván azért akkor még talán könnyebb volt egyébként csiszolódni, pláne hogy nálunk a Nória nagyon fiatal volt, amikor összejöttünk, és én sem voltam nyilván nagyon öreg, most várjál, mert matekoznom kell egyébként, hogy 14 éve vagyunk együtt, tehát 26 éves voltam, amikor összejöttünk.
4: Azért mondom el, hogy ott még nem tudom, hogy megvolt-e például neked korábban az, hogy magadról gondoskodj. Saját háztartást vezettél-e?
2: Hát szobatiszta voltam már, igen. Az már működött akkor már egy pár éve.
4: De például vezettél a saját háztartást?
2: Hát vezettem, de szarul. Tehát, hogy figyelj, én azért arra úgy rájöttem, amikor megházasodtam, hogy én tudok rosszul takarítani, meg rosszul rendet rakni, meg ugye a teljes dobozt is lehet rosszul visszarakni a hűtőbe, ugye, urak?
4: Persze, hát azt lehet a legjobban rosszul visszarakni. Buenos Morgan!

0: Mesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Laci, mi történt?
4: Élek, csak egy kicsit tönkretettem a WC-t.
3: Aha. Semmi baj. Láttam a Mercury Market új szórólapjában a habari WC kombit szuperáron. Megvesszük, kicseréljük, és már meg is oldódik a probléma. Gyere, drágám, ragasztok rád pár sebb tapaszt.
5: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Nagy választék, sok akció. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

BB tippjátékunk még mindig zajlik ám, hogyha szeretnétek élni a tippelés lehetőségével, akkor tegyétek meg bátran. 0620 978 978, továbbra is a Viber és az SMS számunk, ide lehet megüzengetni nekünk azt, hogy mi a ti tippetek, mi az, amire igazándiból tudtok tippelni, vagy éppen úgy érzitek, hogy esélyes. Ugye Argentina és Egyiptom csap össze egymással, és erre lehet tippelni a VB játékunkban. 4 óra önfeled dárcozás barátokkal, családtagokkal a Haggis Darts jóvoltából napi nyereményként talál gazdára, így holnap reggel is. A játék végén pedig egy két főre szóló wellness hétvége félpanziós ellátással 3 nap 2 éjszakára a Duna Residence felajánlásából talál gazdára, ez ugye a játék fődíja, úgyhogy tippeljetek bátran, és sok sikert mindenkinek. Ami pedig a továbbiakat illeti, természetesen még mindig a legjobb slágereket hozzuk el nektek, úgyhogy ebben az órában is ez jár ki nektek. Ebben a pillanatban például Enurtól itt van a Kala.

Szüzsel és a Moving to the Sun van, itt pedig továbbra is a Forrást hallgatjátok csak slágerekkel, és hamarosan Kittivel, meg a legfontosabb információkkal. Ezek érkeznek nem sokára. Előtte viszont egy kicsit visszavágyunk. Karamellel és Wilcoxszal 2022-ig megyünk.

0: tudjátok, mindig veled csak slágerekkel. A slágerekből pedig nem lesz hiány, bár a következő órában már megfűszerezzük egy kis For Profittal. A Forrás Rádió gazdasági magazinja érkezik ugyanis a következő órában. Kitty híreit viszont ez nem gántolja egyáltalán, úgyhogy jöjjön, aztán pedig Aztek Pitbull és a Pretty Woman, mutatom.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. A PLER a második fordulóban csatlakozik a mezőnyhöz. A társadalmat fel kell készíteni az adományozás kultúrájára. Tóth Dóra Kinga szerint. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium az MTI érdeklődésére kedden. A tájékoztatás szerint, akik ezekbe a csoportokba tartoznak, azok automatikusan megkapják az iskolakezdési támogatást. A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni. A társadalmat fel kell készíteni az adományozás kultúrájára, mondta a Szociális Család és Idősügyi Államtitkár egy megnyitón Budapesten. Tóth Dóra Kinga hangsúlyozta, nagyon fontos az edukáció, mert a társadalmat fel kell készíteni arra, mit jelent jól adni, és hogyan kell az adományt jól fogadni. Szavai szerint mindig úgy kell adni, hogy aki kapja a segítséget, ne érezze a kiszolgáltatott helyzetét. Fontos, hogy az adományozásban ne legyen hierarchia, ebben kell érzékenyíteni az embereket, fogalmazott. Tóth Dóra Kinga felhívta a figyelmet arra, nem csak az állam feladata, hogy segítse az embereket, alakítsa a közösségeket és integrálja a hátrányt szenvedőket, hanem valamennyi állampolgáré. Kellemes nyár esti kikapcsolódásra várja vendégeit Esztergomban a Strandbüfé, ahol Kerle Tibor élő akusztikus koncertje teremti meg a hangulatot július 10-én pénteken este 7 órától. A belépés ingyenes. És végül sport, a PLER Budapest a második fordulóban csatlakozik a férfi kézilabda Európa Kupa mezőnyéhez. Az Európai Szövetség honlapjának keddi tájékoztatása szerint összesen 83 csapat szerepel majd a harmadik számú Európai Kupa sorozatban. Az első forduló sorsolására egy hét múlva kerül sor, a párharcok első mérkőzéseit szeptember 12-én, 13-án, a visszavágókat pedig egy héttel később játsszák. A második kör sorsolásának dátuma egyelőre nem ismert, de az biztos, hogy az első meccseket október 17-én, 18-án, a visszavágókat egy héttel később rendezik. A pléren kívül akkor kapcsolódik be Máté Dominik együttese, a címvédő Észak-Macedón GRK Okrid is.
0: Időjárás.
1: A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, helyenként zápor kialakulhat, a hőmérséklet csúcsértéke 27 és 30 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. Holnap egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek, elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Délutáni csúcs. Indul egy óra Bálint Lászlóval. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: És egyben mindig a legjobb slágerekkel, de ebben az órában már a For Profit című gazdasági műsorunkkal is jelentkezünk. Sziasztok! Szép délutánt mindenkinek! Az utolsó óra a délutáni csúcsból, de ahogy minden kedden megszokhattátok, a gazdasági magazinunk ezúttal sem maradhat el. Emellett természetesen a legjobb dolgokat hozzuk nektek most is munkaidő végére, vagy éppen elejére. Aztékkal és Pitbullal kezdünk, itt a Pretty Woman.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók. És mindaz, ami a számok mögött van. Indul a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszöntök mindenkit, Bálint László vagyok. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja. Mai adásunkban beszámolunk a BorgWarner jubileumi dolgozói fesztiváljáról. Emellett összefoglaljuk a gazdasági élet legfontosabb híreit is. Tartsatok velünk, kezdődik a For Profit.

0: meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: A Forrás Rádió gazdasági híreit hallják. Júniusban tovább lassult az infláció Magyarországon, a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet, miközben májushoz képest gyakorlatilag nem változtak az árak. A szolgáltatások továbbra is jelentősen drágultak, ugyanakkor több alapvető élelmiszer ára számottevően csökkent az elmúlt egy évben. Az alacsony inflációs adat a kormánynak fejtörést okoz, hiszen ami az embereknek jó, az a kormánynak áfa bevétel kiesést okoz, írja a világgazdaság.hu. A júniusi éves infláció 1,7% volt, míg havi összevetésben stagnáltak a fogyasztói árak, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal kedden közzétett gyors jelentéséből. A maginfláció 2%-ra, a nyugdíjas fogyasztói árindex 1,4%-ra, a harmonizált fogyasztói árindex pedig 2,1%-ra adódott. Az árak alakulását továbbra is elsősorban a szolgáltatások emelkedése befolyásolta. Ez a termékkör átlagosan 4%-kal drágult egy év alatt. A legnagyobb mértékben a teherszállítás ára nőtt. Az egészségügyi szolgáltatások ára 6,3%-kal emelkedett. Látványosan csökkent több alapvető élelmiszer ára. A húskonzerv 26,9%-kal, a vaj és vajkrém 12,9%-kal, a sertéshús 10,9%-kal, a sajt 9,1%-kal, a tej 7,7%-kal, a tartósított hústalan ételek 7,3%-kal, a száraz tészta pedig 6,7%-kal lett olcsóbb az egy évvel korábbinál. Eközben egyes termékek és szolgáltatások tovább drágultak. A kedvezőre váltó beruházási klíma közepette az építőipar innovációs és digitális felkészültségét vizsgálta meg a GKI Gazdaságkutató ZRT új elemzése. 500 vállalkozás megkérdezésével arra keresték a választ, hogy mennyire lesz képes kiaknázni az ágazat az EU-s pénzek beérkezésével feldagadó beruházási hullámot, írja a HVG. Mint a cikk közli, a hazai építésgazdaság számára az elmúlt 3 év nehéz időszakot jelentett, 2023-ban és 2024-ben visszaesett az ágazat termelési volumene, és bár 2025-ben 2,8%-kal növekedni tudott a megelőző esztendőhöz képest, ez jó részt néhány nagyobb autópálya építés következménye volt, az ágazat jelentős része nem érezte a fellendülést. 2022-ben csúcsot döntött az ágazatban működő cégek száma, ami az itt dolgozó egyéni vállalkozókat is beleérte, 132 000 volt. Azóta azonban folyamatos a csökkenés, így a cégszám 2025 végére 111 000-re csökkent. Az idei év pedig felemásan indult. Május végén a magyar kormány és az Európai Bizottság 16,4 milliárd euró, vagyis mintegy 6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról állapodott meg. A megegyezés nyilvánvalóan fontos az építőiparnak, mert a pénz jelentős része közlekedési infrastruktúrára, vasúti fejlesztésekre, valamint bérlakás és kollégium építésekre fordítható. Ezek már olyan beruházások, amelyekből nem csak a nagyvállalatok, hanem alvállalkozóként kisebb kivitelezők is részesíthetnek. Mindez azonban nem jelent azonnali beruházási fordulatot, ugyanis a támogatások legkorábban az év végén érkezhetnek meg. Az első érdemi uniós forrásokból finanszírozott beruházások 2027-ben jelenhetnek meg a piacon. Addig a vállalkozásoknak továbbra is a mostani, szűkebb kereslettel kell beérniük, számolt be a hvg.hu.

0: Hírrajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld el, hogy 5 perc múlva már nem a problémára gondolsz, hanem örülsz a megoldásnak. Mert vannak helyzetek, amikor a gyorsaság igazán számít. A BÁV-nál akár 5 perc alatt is készpénzhez juthatsz. Igazán fontos helyzetben is partner a BÁV Zálog. Keresd minket Tatabányán a Győri út 1/A alatt. Részletek báv.hu. THM 19,9%-tól 45,25%-ig.
2: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinformirad a tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom, lépésről lépésre élmény. Komárom, határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: helyi gazdasági sikerek nyomában. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Dolgozói fesztivállal ünnepelték a BorgWarner oroszlányi gyárának 25 éves jubileumát. A nap teljes koncepcióját a BorgWarner 5 vállalati alapértéke: befogadás, kiválóság, együttműködés, felelősségvállalás és fedhetetlenség határozta meg. Ezekről Fejéregyházi Kozó Anett, a cég HR igazgatója mesélt a program helyszínén.
2: Alapvetően a 25 éves jubileumát ünnepeljük a gyárnak. Ez azt jelenti, hogy 25 éve a gazdaság motorja vagyunk Oroszlányban. Több mint 2000 kollégának, családnak nyújtunk stabil, biztonságos munkahelyet. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy mi sem lenne méltóbb, mint ezt a negyed évszázadot egy ilyen csodálatos pénteki napon megünnepelni a saját kollégáinkkal. Most ez egy dolgozói nap, szoktunk családi napot is tartani. Arra gondoltunk, hogy egy nagy fesztivált tartanánk a kollégáknak, fesztivál jelleggel, fesztivál hangulattal, ahol ez a nap csak róluk szól, csak rólunk szól. Nem hirdettünk ma munkát sem, szerettük volna ennek egy méltó keretet adni.
3: Ugye itt kihangsúlyoztok 5 alapértéket, bevallom, ezt most puskázni fogom: befogadás, kiválóság, együttműködés, felelősségvállalás és fedhetetlenség. Miért pont ezek a cég alapértékei, és mit szeretnétek ezzel kvázi üzenni?
2: Tulajdonképpen a BorgWarner egy amerikai gyökerekkel rendelkező cég, és ezek az alapvetések, alapértékek, ahogy mi is hívjuk, stabilan adják az identitásunkat. Az, hogy a fenntarthatóság jegyében zöld energiát használunk, hogy újrahasznosítunk dolgokat, a szelektív személygyűjtéstől kezdve el tudok mondani nagyon sok mindent, de alapvetően komposztálunk is, például van egy saját komposztáló robotgépünk. Ezek is olyan mozdulatok, olyan akcióink, amik a bolygó fenntarthatóságáért felelnek. Ugye mi turbofeltöltő gyártással foglalkozó autóipari beszállító cég vagyunk, ugye 25 éve oroszlány szívében. Az elmúlt pár évben nyertünk el egy-két új projektet, ahol elektromos autókba is már gyártunk alkatrészeket. Úgyhogy ez is egy olyan lépés, egy olyan döntés, hogy bármerre is megy az autóipar, a belső égési motorok vagy az elektromos autózás fele, mi akkor is egy stabil értéket és stabil munkahelyet tudunk biztosítani a kollégák számára. Úgyhogy várjuk ezeket a kihívásokat. Ugye most jutunk fel az egyik új termékkel, ehhez nagyon sok új kollégát is keresünk, és visszatérve így az alapértékekre, ezek határozzák meg a mi kis közösségünket. És azt még hadd emeljem ki, hogy ma nem csak a gyár 25 éves jubileumát ünnepeltük, hanem vannak olyan kollégák, akik az első téglától, az első kockától gyakorlatilag a gyár részesei, ők heten vannak, úgyhogy szeretném őket kiemelni, és külön büszkeséggel tölt el, hogy átadhattuk számukra ugyanúgy a 25 éves jubileumi díjat, hiszen együtt nőttek fel a gyárral, együtt fejlődtünk, együtt dolgoztunk, meg dolgozunk is, remélem még nagyon sokáig. Nagyon kevés cég tudja magáról elmondani, hogy ilyen törzsgárdával rendelkezik, és ez mi sem bizonyítja azt, hogy ezek az alapértékek, amiket képviselünk és közösséget építünk ezáltal, jól működik, hiszen stabil törzsgárdával rendelkezünk.
3: Akkor talán ezért is lehet az a mai nap mottója, hogy veletek él igazán, a cég is velük él igazán, és ezért is fontos számotokra az, hogy egy tényleg jó közösséget alkossanak a munkavállalók, a kollégák?
2: Igen, alapvetően fején találtad a szöget. Ez a szlogen, ez úgy született meg, hogy ez az elmúlt 25 év nem a gépeknek szól, nem a gépeknek köszönhetjük, nem a technológiának köszönhetjük, nem az épületbővítésnek köszönhetjük, nem annak, hogy folyamatosan létszámot bővítettünk, hanem a kollégáknak. Minden egyes kollégának, aki nap mint nap velünk van, együtt dolgozunk, próbáljuk a napi kihívásokat együtt leküzdeni, ez mind nekik, meg nekünk szól alapvetően, úgyhogy nálunk a kollégák vannak a középpontban mai nap, úgyhogy ezért él velük, vagy velünk él igazán a gyár.
3: Akkor legyen ez a végszó szerintem. Anett, köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk erről. Fejéregyházi Kozó Anettel, a BorgWarner HR igazgatójával beszélgettünk a cég dolgozói napján.

0: ismerd meg jobban a térség gazdasági életét. Ez a For Profit, a Forrás Rádió üzleti magazinja.
1: Köszönjük a figyelmet, ti a For Profitot, a Forrás Rádió hetente jelentkező üzleti magazinját hallottátok. A helyi vállalkozások fejlesztéseiről, innovációiról és a gazdasági élet legfontosabb történéseiről. Amennyiben cégetek, vállalkozásotok szívesen szerepelne a műsorban, jelezzétek azt e-mailben az info@forrásradio.hu címen.

Közben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Ugye nem baj, ha bajra

0: Tolvaj, Petőfi Sándor utca 58 per A. Start 21 óra. 21 óra. Dali ott.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, köszöntöm Önöket. Július 9-ig lehet módosítani a választott szakok sorrendjén. Fakivágási munkákat végeznek Esztergomban. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. Megkezdik Esztergomban az önkormányzat fenntartásában lévő Bánomi lakótelep 11-es szám előtti parkoló melletti elhalt lombkoronájú közönséges dió kivágását. A munkák tervezett ideje mától július 9-ig reggel 8 és dél között. Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre a munkavégzés időpontja módosulhat. A kivitelezés során a parkoló részt részlegesen, ideiglenesen lezárják. A munkálatok elvégzése hanghatással jár, kérik a lakosság türelmét és megértését. A felvételizők július 9-ig pótolhatják a még hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyetlen alkalommal a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az e-felvételiben, közölte az oktatási hivatal. A tájékoztatás szerint a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét az e-felvételi sorrendmódosítás menüpontjában módosíthatják a felvételizők. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni, új képzés már nem rögzíthető, tették hozzá jelezve, a nem kívánt jelentkezési helyek vissza is vonhatók. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. Batta András, a fesztivál budapesti helyszínének otthont adó Magyar Zeneháza igazgatója kiemelte, a cigányzene rendkívül színes, csodálatosan gazdag kultúra, amely a legmélyebb érzelmekre hat. Hozzátette, ez a kifejezésmód visszaadja a zene ősiségét, amelyet sok területen már elveszített. Az idei hazai helyszínek között lesz még Százhalombatta, Hódmezővásárhely, Oroszlány és Berement, külföldön, Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szerbiában, Szlovákiában és Romániában lesz Nemzetközi Cigánydal napja. Vitézség útján címmel rendeznek kerékpártúrát Komáromban július 12-én reggel 8:30-kor. A találkozó helyszíne a Brigéció Öröksége látogató központ, a táv körülbelül 60 km baráti tempóban. A részvétel ingyenes, de kérik, hogy egy kommentel vagy privát üzenettel jelezzék előre, hogyha mennek.
0: Időjárás.
1: A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk, helyenként zápor kialakulhat, a hőmérséklet csúcsértéke 27 és 30 fok között alakul, késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. Holnap egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek, elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

estét a zenei és a slágerlist őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert, kedvan jönnek az amerikai kedvencek, a Visszatek rovat is, és persze a 20. helyen Dizsió, no meg az Endo Beginning. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok velem a következő

20-a héten DJ O és az End of Beginning. Szép estét kívánok mindenkinek! A Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi jelentkező slágerlistáját indítom, nem annyira hétköznapian. Egészen 8 óráig pörgetem az amerikai kedvenceket, és ne felejtjétek, jövök a visszatek rovattal, itt lesz Katy Perry és az I Kiss a Girl. Találkozhatok DJ Yellow-val is a Light Session 2 órájában, előtte pedig tuti, hogy jön Olivia Dean, aki megcsinálta a történelmi hatszorost, hogy mi is ez, megtudjátok, Bella Hadiddel is találkozol, és Sam Fender, valamint Olivia Dean közös durranásával. No, addig pedig a legjobbjaink. Itt van mindjárt Bad Bunny újdonsága a Nueva Jól. Azt hiszem, jól mondtam, bár lehet, hogy nem. Alex Warren pedig most kezd, a Passenger érkezik a 19-dik. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szó!

Kenny Sims és a Mr. Know It All a 18. helyen a héten. Ez a forrás, benne pedig a Chartert hallgatod az amerikai lista a porondon, a folytatásban a Sam Fender és Olivia Dean közössel. Na, hölgyek, urak, Észak-Anglia büszkesége, Sam Fender konkrétan átírja a pop történelmet. Emlékeztek még, amikor márciusban letarolta a Brit Awards-ot? Nos, a siker széria azóta sem állt meg, a Billboard friss adatai szerint az Olivia Deannel közös zseniális duettje a Rain Me In a napokban ünnepelte az egyéves szülinapját. No és hogy mit talált ki Sam csapata jeles alkalomra? Június 20-án bedobtak a boltokba egy limitált rózsaszín 7 colos bakelit kislemezt. A rajongók pedig azonnal megőrültek. Megrohanták a lemezboltokat, a rohan pedig olyan brutálisra sikerült, hogy a dal 3 hét szünet után visszaugrott a slágerlista legelső helyére. No, ha ezt kell csinálni, a hazai zenésztársak. Sam Fender és Olivia Dean, a Rain Me In indul az amerikai listán most a 17.

Danish Tams, a Rain Dance-el itt a 16. helyen, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a Charter, köszönöm, hogy velem tartasz, teheted egészen 8-ig ma az amerikai lista a terítéken. Alex Warren-nel, a Fever Dream a 15.

0: Just wanna dance.
1: A BTS, és persze, hogy a Swim a 14. helyen, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Bella Hadidról mesélnék, nyíltan vallott arról, milyen mentális és fizikai nehézségekkel jár számára a Lyme-kor hosszú távú kezelése. A 29 éves szupermodell elmesélte, hogy amikor a tünetei fellángolnak, gyakran súlyos elszigeteltséget és depressziót él át, ami jelentősen megnehezíti a mindennapjait. A modell azt is kiemelte, hogy sokszor már ébredéskor szorongással és fizikai fájdalommal kell szembenéznie, és minden nap külön erőfeszítést igényel számára, hogy egyáltalán folytassa a mindennapi teendőit. Látjátok, látjátok, ti mindig irigykedtek, hogy persze a szupermodellek meg a celebek, a sztárok, micsoda élete tényleg? Hát, nem biztos. Lehet, hogy ti csak a színjátékot játszátok, de a színfalak mögött valami egészen más történet is lapulhat. Apropó történet, van egy Michael című film, és ennek kapcsán újra porondon a Michael Jackson dalok. Itt van a Human Nature, fú, de szerettem, 83-ból hozom. Itt van a listán, most a 13.

0: Tág nekem is.
1: Minden kedden Amerika kedvenc slágerei. Forrás Charter. Este 6-tól 8-ig. A 11-edik.
2: No nightmares when you can still see the light. Can't find me

vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! A 100 000 forintos fejenkénti iskola kezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Júniusban 156 földmozgást regisztráltak a Kárpát-medencében. Szakmai együttműködést kezdeményez a korszerű belátás érdekében a Sztómásként Egyesület. 3 perc múlva 7 óra a mikrofonnál Nemes Kitti. A 100 000 forintos fejenkénti iskola kezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyermek után. Az érintettek körébe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyermekek, a dobbantó programban vagy a műhelyi iskolai képzésben résztvevő fiatalok, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban, nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium az MTI érdeklődésére kedden. A tájékoztatás szerint, akik ezekbe a csoportokba tartoznak, azok automatikusan megkapják az iskola kezdési támogatást. A jelenleg rendelkezésre álló adatbázisok alapján a támogatás az idén nagyjából 400 000 gyermek után fog járni. A Sztómásként Egyesület országos szakmai együttműködést kezdeményez annak érdekében, hogy a magyarországi sztóma viselők korszerűbb, betegközpontúbb és az egyéni szükségletekhez jobban igazodó ellátásban részesüljenek, közölte a szervezet az MTI-vel. Az Egyesület hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az egészségügyi államtitkárhoz, felajánlva a szakmai együttműködését a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai, szakmai és finanszírozási kérdések előkészítésében. A kezdemény ezért célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a döntéshozatal során, és hozzájáruljanak a hazai sztóma ellátás fejlesztéséhez, írták. Közleményük szerint az Egyesület együttműködésre hívja a gyógyászati segédeszközöket fejlesztő és forgalmazó vállalatokat, az egészségügyi intézményeket, a sebészeti osztályokat, a sztómaterápiás szakápolókat, a szakmai társaságokat, valamint minden olyan szervezetet és szakembert, aki elkötelezett a sztóma viselők életminőségének javítása mellett. Júniusban 156 földmozgást regisztrálta a Kárpát-medencében a Hunrendföld Fizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Rajtószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény ma a közösségi oldalán azt írta, júniusban 33 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés. Július 10-én, 11-én rendezik meg a Nemzetiségi és Sörfesztivált környén. A sportpályán és a tóparton is zajlanak majd programok a két nap alatt. Fellép többek mellett Horváth Tamás, László Attila, a Well Hello, Gájer Bálint és az Irigy Hónai Mirigy is. A rendezvény díjtalanul látogatható, a részletes programot a környe.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Este éjjel is élénk marad a szél, időről időre erősebb lökések is kísérhetik. Szerdán az előző napokhoz képest erősebben szeles nap várható, összességében továbbra is kevés csapadék valószínű, és egyre több felé kisüt a nap. A hőmérséklet holnap reggel 18, délután pedig 27 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

mindenkinek ma már másodszor. Sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját egészen 8 óráig az amerikai kedvencekkel. No, meg Katy Perryvel mindjárt jön a Visszatek rovatban az I Kiss a Girl, és találkozol persze, hogy DJ Yellow-val is, aki a Light Sessionben 8 és 10 között szórakoztat téged. Addig viszont Olivia Dean megcsinálta a történelmi hatost, hogy mit is jelent ez? Na, meg tudod, nem sokára. Addig pörgetem legjobbjainkat, Bruno Mars újdonságát mindjárt, így pedig a Pink Panthers és Zala Larson közös indul a Stateside, mert hogy most a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 8 óráig velem, és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, hogy itt teszel, jó szórakozást!

lesz a 8-on, az újdonság a Risky Town volt a tiétek, Alex Warren pedig idődöngettett az Ordinaryvel a 8. helyen. Ez a charter, köszönöm, hogy velem tartasz, 8-ig teheted. Mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem az amerikai listát, no ezen repüljünk egészen, meddig? Ha persze, 2008-ig, abban az évben ezen a héten Katy Perry dala volt az első, íme itt az I Kiss a Girl.

6. helyen a Tame Impala és Jenny közös, a Dracula volt a tiéd, ez a Charter. Köszönöm, hogy velem tartasz, az amerikai listát egészen 8 óráig hozom neked, nem sokára Olivia Deanről mesélek. Addig viszont Olivia Dean, a So Easy to Fall in Love érkezik az 5.

Conversations, I Just Might itt a negyedik helyen. Tarts Chartert hallgatod, ez az amerikai lista, és Olivia Dean dallal a folytatásban, mert hogy ugye ma már egyszer énekelt, de fog még egyszer. No, hölgyek urak, itt a 27 éves szupersztár, akiért a félvilág megőrül, Olivia Deanről regélek. Na, kezdjük a legfrissebbel, a Bad Awards-al. Olivia brutális 4 jelöléssel indult a legnagyobb amerikai sztárok ellen, köztük a legjobb női R&B pop előadó kategóriában. A Man I Need és a Lady Lady című slágerei konkrétan felrobbantották a tengeren túli rádiókat az elmúlt hetekben, de ez nem lenne elég, Olivia otthon Nagy-Britanniában olyan történelmi rekordot állított be, amitől még sokat látott zeneipari guruk álla is leesett. Ő lett ugyanis a legelső női előadó, aki az első saját arénás fellépésén 6 teltházas koncertet adott a monumentális londoni O2 arénában. Ez esténként egyébként 20 ezer embert jelent, azaz összesen 120 ezer tomboló rajongót. Őrjön, én is tombolok, tombolj te is. A Man I Need érkezik, Olivia Dean, itt az amerikai listán a 3. helyen.

második Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me címmel. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszönöm, hogy itt vagy, az amerikai lista pörög egészen 8-ig Olivia Rodrigóval a folytatásban. A Drum Deed ma a number one.

0: az első ezen a héten Olivia Rodrigo és a Drop Deed. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 2 órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jön egy újabb adag, kérem szépen. Itt lesznek majd a hazai kedvencek, no meg Lady Gaga, aki elképesztő rekordot döntött a világ körüli turnéjával kapcsolatos ez. Na, holnap érkezik. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Session-ne teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai 2 órában DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: A Forrás Charternek már a vége, de holnap este 6-kor Tamás újra vár benneteket. Jó éjszakát!

0: Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session ráz fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán. Homlokzat felújításra lehet pályázni Esztergomban. Új játékosokkal bővült az Opus Tigás Tatabánya kerete. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. július 7-én, kedden este 8 órakor. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről, mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke, a térség országgyűlési képviselője hozzátette, a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése. Hajdú Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke elmondta, tárgyaltak az EU biztonságának megvédéséről, és a V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik. Hozzátette, a felek egyetértettek abban is, hogy az EU bővítése igazságos legyen, azaz a bővítéssel az egyes tagjelölt országok eredményei alapján kell előre haladni, és ne forduljon elő, hogy egy tagjelölt állam várjon a másikra. A bizottság elnöke kiemelte, fontosnak tartják, hogy a választók minden visegrádi országban jobban magukénak érezzék az együttműködést, ezért szeretnék növelni a kulturális, az ifjúsági és a civil társadalom kapcsolódási lehetőségeit. Esztergom megyei jogú város önkormányzata meghirdette a 2026. évi homlokzat felújítási pályázatát. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon a város épített örökségének megóvásához, valamint a településkép megőrzéséhez és szépítéséhez. A pályázatra Esztergom közigazgatási területén található, országosan védett, lakóházként nyilvántartott épületek, helyi védelem alatt álló ingatlanok, valamint településképi szempontból meghatározó területen fekvő, egyedi védelem alatt nem álló ingatlanok tulajdonosai és vagyonkezelői jelentkezhetnek. A felhívásra természetes és jogi személyek egyaránt pályázhatnak, amit szeptember 30-áig lehet benyújtani személyesen vagy postai úton az Esztergom megyei jogú város polgármesteri hivatalának városfejlesztési osztálya főépítészi irodájához. További részleteket az esztergom.hu oldalon találnak. A tapasztalatok szerint sokan csak az első őszi befűtés tájékán hívnak kéményseprőt, az ellenőrzés azonban nyáron is megrendelhető. Érdemes ilyenkor keresni a kéményseprőket, hiszen kevésbé leterheltek, ezért ezekben a hónapokban gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására, mondta el rádiónknak Körtvéh Fájdina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője.
2: Sokan azt gondolják, hogy a fűtési szezonban kell ellenőriztetni a kéményt, ugye amikor bejön az őszi hideg időjárás. Ez is egyébként egy tévhit. Kéményseprőt nyáron is hívhatunk. Ilyenkor a szakemberek kevésbé leterheltek, nem kell annyit várni az időpont egyeztetésre, és nekünk is kényelmesebb lehet, hiszen ilyenkor sokan nyári szabadságon vannak, egyszerűbb időpontot egyeztetni a kéményseprőkkel, hogy mikor tudjuk fogadni őket. Idén egyébként már 15 alkalommal vonultak a tűzoltók kéménytűz miatt a megyében, ezért is fontos, hogy a kéményünk megfelelő állapotban legyen, hogy ezeket az eseteket meg tudjuk előzni. Magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez ugye időpontot kell egyeztetnünk, az időpontfoglalás, ellenőrzés és a szükséges a tisztítás is ingyenes. Ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol a gázalott pedig 2 évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társas házban élőknek nem kell külön kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan ki fognak menni a szakemberek. Ha családi házban élünk, akkor a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon online tudunk ügyet intézni, itt tudunk időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Hogyha viszont valaki a telefonos ügyintézést szereti jobban, akkor az 1818-as telefonszámot hívja. Azoknak a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként vannak bejegyezve, nem a katasztrófavédelem kéményseprői fogják ellenőrizni. Ezeknek a házaknak a kéményeinek ellenőrzését kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. Hogyha szilárd tüzelővel fűtenek, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor 2 évente egyszer kötelező a gazdálkodó szervezeteknek a kéményseprést megrendelni. A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelhetik meg a kémény ellenőrzést, amelyik szimpatikus számukra, de figyeljenek oda arra, hogy ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak. Hogyha bárhol átalakították a kéményt, felújították azt, vagy új fűtőeszköz kötöttek a kéményre, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha ezt a kéményseprő helyszínen egy műszaki vizsgálat során ellenőrizte, és akkor kapni fogunk erről egy megfelelőségi nyilatkozatot. Ha ez viszont nem történik meg, a kéményt használni tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni, amit már előbb említettem ezen a webes felületen vagy telefonszámon. Azt még egyébként hozzátenném, hogy ahhoz, hogy teljes biztonságban érezhessük magunkat az otthonunkban, mindenképpen szerezzünk be füstérzékelőt, illetve szénmonoxid érzékelőt is.
1: Július 9-én, csütörtökön 17 órakor Muncsáink címmel nyílik csoportos kiállítás Tatán a Magyari Ház Coworking Iroda galériában. Várják az érdeklődőket. És végül sport. Új játékosokkal bővült az Opus Tigás Tatabánya kerete. A Tatabánya új játékosai jelentős másodosztályú múlttal is rendelkeznek. Herjecki Kristóf a támadósort

program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora! Ez a Light Session, az óra rezidense,

0: Your husband is coming.
1: Ez a Light Session. A lemezjátszóknál.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc!
0: Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense DJ

Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Live Session, este 8-tól 10-ig.

aznap este is legyen tánc! Ez a Light Session este 8-tól 10-ig. A lemezjátszóknál DJ Yellow.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangulat nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

Árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy

azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással.

kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól

97.8-on, Komáromból az FM 90,5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig veled.